0: Hétfőző Gábor vagyok. Csaknem 380 ezer esetben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség objektív felelősséges gyorshajtási ügyben 2026 első felében. Ebből mindössze 276.685 bírságot fizettek be a megbüntetett autósok, vagy hajtottak be rajtuk a hatóságok, írja az Országos Rendőrfőkapitányság adatai alapján a Vezes. A fél év alatt kiszabott csaknem 380 ezer gyorshajtásos bírságból szeptemberig sem fizettek be bő 102 ezeret. A befizetetlen bírságösszeg meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklap szerint ez régóta fennálló probléma, évek óta 100 000 számra maradnak befizetetlenül a gyorshajtásos bírságcsekkek. Idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót az utakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő járművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent, a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Általános iskolai tanárokat helyeznek át középiskolákba Kína több térségében, hogy az oktatási rendszer alkalmazkodjon az iskoláskorú népesség változásához. Az általános iskolákban a tanuló létszám csökkenésével egyes helyeken tanárfelesleg alakult ki, miközben a középiskolákban egyre több pedagógusra van szükség Kínában. Szingapúr fizet azoknak a lakosoknak, akik olvasnak. Évvégéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, amelyben a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre válthatnak. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. Ha ebből 1000 darab összegyűlt, azt be lehet váltani az 1 dolláros jutalomhoz. Ezzel arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalmi, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
12: Hobby Rádió, a hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

figyelj majd a lányai, hogy te csendesen romázni. Nána hajel, nána szóvel, napok óta,

0: remember lost some El Avaz
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Lassulhat az ügyintézés az MVM-nél, jelentős károkat okozott az asszály a hallgazdaságoknak. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentős informatikai átállást végez a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM, emiatt korlátozások lesznek az ügyintézésben. Ez a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatokat is érinti, és az egyes ügyek intézése a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Az átállás időszakában várt földgázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. Az e-számlák online bankkártyás befizetésére szeptember 30-áig nem lesz lehetőség. A papírszámlák befizetése átutalással, a csekkes ügyfelek számára pedig csekken és az iCheck alkalmazással is zavartalanul történhet. Csaknem 43 milliárd forint személyi jövedelemadót, a tavainál 3 milliárd forinttal többet utalt vissza idén az adóhatóság az önkéntes pénztárak tagjainak. Az elmúlt 5 évben az önkéntes pénztárak országos szövetségéhez tartozó nyugdíj- és egészségkasszák tagjainak a befizetett tagdíjak után járó adó visszatérítések összege meghaladta a 172 milliárd forintot. Idén a visszatérítések aránya csökkent a nyugdíj- és egészségpénztárak összesített tagdíjbevételeihez viszonyítva. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli asszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak harmadrésze üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Hétfőn kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió lépés applikáción keresztül lehet. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmal alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek mellett úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A német vállalatok többsége már használ mesterséges intelligenciát. A technológia a korábbi ügyfélszolgálati és marketing alkalmazások mellett egyre inkább megjelenik a tudásmenedzsmentben, a termelésben, a controllingban és az értékesítésben. A széles körű alkalmazás ellenére a vállalatok többsége még csak a kezdeti szakaszban jár, egyetlen cég sem tartja úgy, hogy teljes mértékben kiaknázza az emiben rejlő lehetőségeket, és mindössze 3% ítéli meg úgy, hogy jelentős mértékben kihasználja azokat. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alapot váltanak. Egyetlen halott sincs közünk, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire vége.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Nőtt az átlagkereset, kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek mellett a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetüket. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs terméktanács, mert meglátásuk szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változás. Tovább nőtt a mobilbanki átutalások száma, a második negyed évben az utalásoknak már több mint harmadát mobilbanki alkalmazásból indították a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. A forint átutalások darabszáma éves alapon 4, összértéke pedig 17%-kal bővült, míg a deviza átutalásoké 6, illetve 3%-kal nőtt. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de nem hozott fordulatot a forgalomban. Az áraknál erősödnek a területi különbségek, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a korábban olcsóbb vidéki és panelszegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés, a belvárosban pedig csökkenés is látszik. Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.

0: csatár!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Fenntartható bérlakásrendszert javasol a GKI. Több mint 400 mobi pont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nem elég növelni a bérlakások számát, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell létrehozni. Olvasható a GKI friss elemzésében a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán. A gazdaságkutató példaként említette, hogy Ausztriában a lakások 45%-át bérlik, a szociális bérlakások aránya 15%, Németországban pedig a bérlők vannak többségben. A lakhatási szokásokat jelentős részben az alternatívák határozzák meg, és ezekben az országokban kiszámítható, megfizethető és hosszú távú bérleti lehetőségek állnak rendelkezésre. Több mint 400 mobi pont vált elérhetővé a MOL-Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően az eddigi jellemzően 300-400 méteres távolság helyett több helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobi ponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Egy év alatt 886 ezerről 537 ezer lapra csökkent a papír felhasználás a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszak területén, ami csaknem 40%-os megtakarítást jelent. A csökkenéshez hozzájárult a helyi ellenőrzések digitalizációját szolgáló HEDI rendszer bevezetése is. A rendszerrel korábban papíron készülő helyszíniratok elektronikusan, táblagépen rögzíthetők, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. Egy új kutatás szerint meteorológiai adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet a kórházon kívüli szívmegállások számának megugrása. A Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat közös több mint 100 000 esetet feldolgozó kutatása szerint a legfőbb időjárási kockázati tényező a hideg, így a jövőben a meteorológiai előrejelzésekre épülő riasztórendszerek életeket menthetnek. Engedélyezte a legfeljebb 800 wattos konnektorba dugható erkély napelemeket és az önálló akkumulátorokat Görögország. A szaktárca szerint az új keret egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a saját fogyasztást, egyszerűsíti az eljárásokat és bővíti a fogyasztói részvétel lehetőségeit. A szabályozás egy nyári társadalmi egyeztetés után született meg. Magyarországon mindeközben 2025. januárja óta tilos erkélyre napelemet szerelni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe építve. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felül erőteljesebb felhőképződés, számottevő csapadék nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24-29 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: blada.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attitől lesz
1: dupla rádió. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
3: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádokat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma, szeptember 20-a, vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 18 fok van. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Műsorajánló.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
11: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
13: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 20-án köszöntjük a Friderika nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név német eredetű, jelentése pedig béke és hatalom. Szeptember 20-án kívül a Friderikák ünnepelnek még május 6-án és október 19-én is. A név becézése Fridu, Friduka, Frida, Fridácska, Era, valamint Erácska, jeles viselői, Bayer Friderika, énekesnő, valamint ön, kedves Friderika. Szeptember 20-án köszöntjük még az Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuska, valamint Zsuzsánna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szeptember 20-a van, a takarítás világnapja ez a nap. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítás világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. 1863-ban meghalt Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1946 az első Cannes-i filmfesztivál. Eredetileg 1939-ben lett volna megrendezve, de a II. Világháború miatt elharasztották. 1947-ben meghalt Fiorel Laguardi, aki 1933-tól 45-ig volt New York polgármestere. Önéletrajzi regényét Making of an Instrument címmel halála után adták ki 1948-ban. Nevét ma egy nemzetközi repülőtér őrzi New Yorkban. 1970-ben Miami-ban befejeződött Jim Morrison pere, mely a Doors koncerten történt személyremsértő és buja viselkedése miatt indult. 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 1897-ben született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, illetve akadémikus.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!
4: A mai nap is különleges.
5: Szeptember 20-a, a gyermekek világnapja, biztosítás világnapja. 1954 óta az UNICEF, az ENSZ gyermeksegélyezési alapja, kezdeményezésére tartjuk elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
4: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Hobby Rádió.
6: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Rádió. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, mivel is készültem. 1519-el kezdünk, szeptember 20-án elindult világkörüli útjára Ferdinánd Magellán. Ugorjunk a 19. századra, 1822. szeptember 20-án született August Karl Kröning, német fizikus. Kröning Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak, az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. Maradjunk még a 19. században, 1863. szeptember 20-án halt meg Jacob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1872. szeptember 20-án megszületett Udvari Béla festő, az Iparművészeti Iskola tanára. Udvari Béla eleinte arcképeket, később reneszánsz hangulatú figurális kompozíciókat festett. Folytassuk 1886-tal, szeptember 20-án megszületett Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki 1933-ban kifejlesztette gyógymódot a gyermekbénulásban szenvedőknek. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus, az Ábel trilógia írója. Most ugorjunk a 20. századba, 1929. szeptember 20-án megszületett Bicskei Tibor színész. Folytassuk 1934-jel, ugyanis szeptember 20-án Rómában megszületett Sophia Loren. 1946 a következő időpontunk, szeptember 20-án kezdődött az első Cannes filmfesztivál. És végezetül 1992. szeptember 20-a a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
2: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon, kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. A 11. óra munkásai. A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondani valót, vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapták napi bérüket, az egy dénárt, ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok, vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő. Nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem veszel senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért, mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, a kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító, és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik, elkéstek. És figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyont és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták, hát ez ilyen egyszerű, egy életnyi bűn után ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak. Minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, ha mások is részesülnek a te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy bár a holttestek mumifikálásának módszerét mindenki az egyiptomiakhoz társítja, mégsem ők voltak az elsők e téren? Egy Chinchorro nevű törzs tagjai, akik már a Chile északi részén éltek, már időszámítás előtt 5000 környékén így tartósították halottaikat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
5: Egy pecsenye kacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kilogrammos kacsát 1 óra, 2 kilogrammos 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
4: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ezen a nyári napon Friderika nevű hallgatóinkat köszöntjük. A fővárosban 18 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1526-ban Szulejmán szultán, miután a budai vár szobrait, a Korvina könyvtár egy részét és a templomok arany és ezüst kegytárgyait hajóra rakatta, majd Pest városát felgyújtatta, elindult seregével a Duna-Tisza közén dél felé. 1915-ben Fonó Albert gépészmérnök tervezetet nyújt be az osztrák-magyar monarchia hadseregéhez sugárhajtású torpedó elkészítésére. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Rádió. Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke Virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Kép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Friderika nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg a fővárosban 18,1 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább néz.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 20-án köszöntjük a Friderika nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név német eredetű, jelentése pedig béke és hatalom. Szeptember 20-án kívül a Friderikák ünnepelnek még május 6-án és október 19-én is. A név becézése Fridu, Friduka, Frida, Fridácska, Era, valamint Erácska, jeles viselői, Bayer Friderika, énekesnő, valamint ön, kedves Friderika. Szeptember 20-án köszöntjük még az Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuska, valamint Zsuzsánna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Szeptember 20-a van, a takarítás világnapja ez a nap. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítás világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. 1863-ban meghalt Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1946 az első Cannes-i filmfesztivál. Eredetileg 1939-ben lett volna megrendezve, de a II. Világháború miatt elharasztották. 1947-ben meghalt Fiorel Laguardi, aki 1933-tól 45-ig volt New York polgármestere. Önéletrajzi regényét Making of an Instrument címmel halála után adták ki 1948-ban. Nevét ma egy nemzetközi repülőtér őrzi New Yorkban. 1970-ben Miami-ban befejeződött Jim Morrison pere, mely a Doors koncerten történt szemérem-sértő és buja viselkedése miatt indult. 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 1897-ben született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, illetve akadémikus.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai, kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, mivel is készültem. 1519-el kezdünk, szeptember 20-án elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. Ugorjunk a 19. századra, 1822. szeptember 20-án született August Karl Kröning, német fizikus. Kröning Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak, az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. Maradjunk még a 19. században, 1863. szeptember 20-án halt meg Jacob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1872. szeptember 20-án megszületett Udvari Béla festő, az iparművészeti iskola tanára. Udvari Béla eleinte arcképeket, később reneszánsz hangulatú figurális kompozíciókat festett. Folytassuk 1886-tal, szeptember 20-án megszületett Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki 1933-ban kifejlesztette gyógymódot a gyermekbénulásban szenvedőknek. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, akadémikus, az Abel trilógia írója. Most ugorjunk a 20. századba, 1929. szeptember 20-án megszületett Bicskei Tibor színész. Folytassuk 1934-jel, ugyanis szeptember 20-án Rómában megszületett Sophia Loren. 1946 a következő időpontunk, szeptember 20-án kezdődött az első Cannes-i filmfesztivál. És végezetül 1992. szeptember 20-a a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
4: Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
2: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
0: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
6: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon, kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. A 11.

óra munkásai. A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondanivalót, vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapták napi bérüket, az egy dénárt. Ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok, vagy rossz szemmel nézett, hogy én jó vagyok. Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő. Nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem vesz el senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért, mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, a kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik, elkéstek. És figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyont és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták, hát ez ilyen egyszerű egy életnyi bűn után, ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, ha mások is részesülnek a te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy bár a holttestek mumifikálásának módszerét mindenki az egyiptomiakhoz társítja, mégsem ők voltak az elsők e téren? Egy Chinchorro nevű törzs tagjai, akik már a Chile északi részén éltek, már időszámítás előtt 5000 környékén így tartósították halottaikat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1526-ban Szulejmán szultán, miután a budai vár szobrait, a Korvina könyvtár egy részét és a templomok arany és ezüst kegytárgyait hajóra rakatta, majd Pest városát felgyújtatta, elindult seregével a Duna-Tisza közén dél felé. 1915-ben Fonó Albert gépészmérnök tervezetet nyújt be az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregéhez sugárhajtású torpedó elkészítésére. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma várhatóan borult lesz az ég. Most 18 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet napközben 17 és 28 fok között várható. A hőérzet 27 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 54% körül alakul, ami kellemes érték. A nap jelentős részében kisüt a nap. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 280 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 13 km per órát. A széllökések elérhetik a 29 km per órát. 21-e borult idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15, a legmagasabb pedig 23 fok körül alakul. Hosszabb napos időszakok is lesznek, eső vagy zápor nem valószínű, 317 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 25 km per órás sebességgel. A széllökések időnként akár 53 km per órásak is lehetnek. Holnap után gyenge, szitáló eső várható. 12 és 18 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. 330 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 19 km per órás sebességgel. A legerősebb széllökések sebessége akár 43 km per órára is fokozódhat. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. 90 hallhatják a Jazz Club című műsorunkat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
7: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból a hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Köszöntöm a Raoul Wallenberg Emberségháza Egyesület vezetőit. Egy gyors bemutatkozást hagy kérjek tőletek.
2: Horváth Lindbe Juditnak hívnak. Én vagyok az egyik a kettő közül. A Sipos András a másik, aki 4 évvel ezelőtt körülbelül elindította a Raoul Wallenberg Emberségháza Egyesületet. 15 alapító taggal együtt. A célunk az az, hogy mindenkit, elsődlegesen talán fiatalokat, szeretnénk azt megmutatni nekik, hogy a Raoul Wallenberg és más embermentők hogyan viselkedtek, milyen civil kurázsiuk volt a 40-es években, és milyen példát mutathatnak azoknak az embereknek, akik ma élnek. Nagyon fontos, hogy benne legyen a társadalmi tudatban is, és a társadalmi cselekedetben is. Miért Raoul Wallenberg? Többen gondolom, hogy ismerik a nevét. Raoul Wallenberg svéd diplomata volt, végül is diplomata lett, akit 1944. július 9-én érkezett meg Budapestre azzal, hogy annyi zsidó ember tudjon megmenteni, amennyit csak lehet, a svéd Schutzpass-szal, ami egy védlevél, vagy egy, lehet mondani, egy útlevél is volt, ami arról szólt, hogy az illető a svéd neutrális ország védettsége alatt van. Más országok is csináltak ilyeneket, más országokból is voltak diplomaták, és félig meddig diplomaták,

0: Maták, a svejciek, a spanyolok, a portugálok, a Vatikán tulajdonképpen szintén védő akciókat csinált, ami néha sikerült, néha nem.
1: Volt magyarországi tevékenysége is? Azért választottátok névadóként?
0: Csak magyarországi tevékenysége volt. Ő volt Magyarországon többször azelőtt, mert tulajdonképpen egy magyar export-import vállalatnál dolgozott, akinek a vezetője egy magyar zsidó volt, és onnan tudta, hogy mi a szituáció itt. Tulajdonképpen kiválasztották, mint szemét. Szóval nem ő jelentkezett arra, hanem véletlen folyamán, lehet mondani, kiválasztották, és megkérdezték tőle, hogy volna lehetősége eljönni Magyarországra. Azóta már kiderült, hogy nem csak zsidókat mentett, hanem másokat is, szociáldemokratákat és embereket, akiknek szüksége volt arra, hogy segítséget kapjanak a svéd vagy más neutrális államtól.
2: Én Mező György vagyok, nem voltam alapítótag az Egyesületben, de főleg Judit összenzésére végül is csatlakoztam. Aztán úgy döntött az Egyesület, hogy megtisztel azzal, hogy az elnökségbe beválaszt.
1: Mi a feladatod az Egyesületben? Hogy civil emberként, ugye tanárként dolgozol. Egy kicsit talán messze áll, vagy lehet, hogy pont ettől közeli. Az, hogy egy Egyesületben tagként is, vagy mondjuk úgy, hogy vezetői szerepet is vállalva tevékenykedj.
2: Hát én nem érzem vezetői szerepnek. A szónak a hagyományos értelmében az Egyesület vezetősége nem moderál, irányít, hanem inkább szolgál. Az Egyesületünk vezetősége az, aki dolgozik, és van egy-két aktív tagunk, aki rendesen oda teszi magát, de általában az Egyesülete kapcsolatos feladatokat az Egyesület elnöksége végzi. Én konkrétan korábban voltak olyan programok, amiket egy személyi felelősséggel én vittem kocka projektre, gondolok például. Részt veszek az Egyesülettel kapcsolatos döntési mechanizmusokban, igyekszem az Egyesület programjait többé-kevésbé kiszolgálni. Időnként, hogyha úgy adódik, akkor önálló programokat hozok.
1: Tavaly beszéltünk erről a kocka projektről. Mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket először. Ez arról szól, hogy egy körülbelül egyszer egy méteres kis konténerben, amit kockának nevezünk, kiállítást sikerült szervezni, és ezzel ugye díjat is nyertek fiatalok.
2: Nem egyszer egy, hanem kétszer kettő.
1: Viszonylag egy szobányi kis területen kell.
2: Területről beszélünk, ezt eddig két alkalommal, két különböző osztállyal sikerült megvalósítani, mind a kettő nagyon sikeres volt. A második alkalommal olyannyira sikeres volt ez a projekt, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeum meghívta állandó kiállítási tárgyként. Maga a kocka az egy kiállítás, mint kocka értelemszerűen vannak oldalai kívül-belül. A főbejáratot leszámítva van három oldal belül és három oldal kívül, de még a főbájárat is díszíthető. Az ENSZ emberi jogi nyilatkozat egyik cikkeit próbáltuk meg demonstrálni ebben, és a beépített elektronikai, illetve informatikai tudás miatt hívta meg ezt a Szegedi Informatika Történeti Múzeum, ahol mai napig is megtekinthető ez a alkotás. Egy nagyon büszkék is vagyunk rá.
1: És a fiatalok a te diákjaid voltak?
2: A fiatalok azok a Neumann János Informatikai Technikumnak egy-egy osztálya, legutóbb az az én most érettségizett osztályom volt.
3: Siklós István vagyok. Egyesület alapítása óta én is tagja vagyok az Egyesületnek. Az egyik feladatom a honlapunknak a szerkesztése. Én kezdeményeztem az Egyesületbe, hogy foglalkozzunk nagyobb intenzitással a fiatalok vitakultúrájának fejlesztésével. Ennek érdekében eddig most már megszerveztem 4 vitaversenyt, és most a távlati célunk az, hogy vitakluboknak az országos hálózatát alakítsuk ki.
1: Miért fontosak ezek a vitaklubok? A fiatalok amúgy is tudnak vitatkozni. Vagy a vita és a vitatkozás között van különbség? Muszáj megtanítani nekik a vitakultúra alapjait?
3: Igen, mindenképpen. Tehát egyrészt látjuk az interneten, hogy milyen borzalmas kommunikáció folyik. A jó vitához sokféle képesség kell. Tehát nem elég a beszédkészség, meg retorikai készségek, hanem kell, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra akkor, amikor egymásról beszélnek. Tolerancia kell, látniuk kell, hogy minden éremnek két oldala van egy vitába, el kell fogadni a másiknak a véleményét, és tehát ezek a kezdeményezések úgy gondoljuk, hogy sokféle készséget javítanak, ami nincs meg a fiatalokba. Például olyanokat is, hogy a probléma megoldó készség, amiről felmérések mutatják, hogy a fiatalok 52%-a megbukik a probléma megoldó teszteken.
1: Ez miért van így? Vajon?
3: Lehet, hogy hogy az iskolák nem fordítanak elég nagy gondot ezen készségeknek a fejlesztésére, de erről valószínű Gyuri többet tudna mondani.
2: A probléma megoldó készséget legjobban, tudományosan bizonyított módon a gondolkodási képességek, a matematikai képességek befolyásolják, és hogyha a látszólag feleslegesnek gondolt matematikai tudást sikerül elmélyíteni akár nagyon kiskorban, akkor az nagyon megnövelni a felnőttkori probléma megoldó képességet. Ez bizonyított. Persze nyilván nem lehet mindenki jó matekból. Másfajta probléma megoldó képesség is létezik, mint logikus a matematikai, de a logikus gondolkodás az mindenképpen segíti a probléma megoldó képességet. Nem csak a probléma megoldó képesség lényeges, hanem a gyorsaság is lényeges tud lenni egy közlekedési szituációban. Minél produktívabb valaki a probléma megoldó képesség terén, annál nagyobb valószínűséggel tud jól kijönni egy ilyen szituációból. Neumann János informatikai technikumban felismerve a probléma megoldási képesség hatását a felnőttkori viselkedésekre, és már hetedik alkalommal szervezzük meg Mertlik László probléma megoldó versenyt, amit az iskolánk, még egyszer mondom, Neumann János informatikai technikum weboldalán keresztül is elérhető. Ez a verseny, ez gyakorlatilag most már országos szintű, tényleg az ország rengeteg gimnazistája jön és próbálkozik a verseny megnyerésével, amiért általában értékes díjakat tudunk átadni, de maga a verseny is azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény mindenkinek. Visszatérve a vitaklubra, csak hogy érthető legyen, hogy hogy zajlik egy ilyen vitaverseny, kapnak a versenyzők témákat, és kisorsolják, hogy a téma eldöntendő kérdés esetén ellene vagy mellette kell érvelni. Amikor te részt veszel egy ilyen versenyben, akkor azt is tudod, hogy neked olyan érveket kell felsorakoztatni, amik megvédik, vagy épp támadják azt a felvetett kérdést, amiről éppen szó van, és nem biztos, hogy van, vagy kell, hogy győztese legyen egy ilyen versenynek. Úgy szoktuk eldönteni István javaslatára, hogy a közönség eldönti, hogy melyikük érvei voltak meggyőzőbbek.
1: Mi az, ami ebből nem valósul meg egy iskolai környezetben, vagy egyáltalán iskolában tanítanak ilyesmit? Ezek szerint akkor ez érvelés technika.
3: Nem tudom, hogy pontosan mi valósul meg, de hát nagyon sok esetben látjuk, hogy érvelés helyett egymás megalázása folyik, nem egyenrangú felek vitatkoznak egymással, veszekedésbe csapnak át ezek a dolgok. Itt a vitaverseny során is, és a vitaklubokban olyan játékokat tervezünk, amiben pontosan struktúrált szabályok szerint gyakorolhatják azt, hogy meg kell hallgatni egymást. Ez a játékszabály, amit a Gyuri elmondott, ez azt jelenti, hogy egy adott témában nem is a saját véleményüket kell mondani, hanem, és ez a probléma megoldás, hanem érveket kell találni mellette is, vagy ellene is. Tehát pont ez az, ami azt mutatja meg nekik, hogy érdemes nem csak a saját véleményükben gondolkodni, hanem lehet találni minden mellett, és minden ellen is érveket.
1: Hogyan lehet megtanulni? Jól hangzik, és tényleg olyan egyszerű, de ha belegondol az ember, akkor annyira mégsem egyszerű, hiszen ha én vitában veszek részt, akkor általában a saját álláspontomat képviselem, és pont ez a nehéz benne, hogy egy másfajta szemléletet, vagy egy másfajta álláspontot, gondolkodásmódot magamévá tegyek. Hogyan lehet ezt milyen technikával megtanulni? Olyan mellett is érveljek, amivel személy szerint nem értek egyet.
3: Egyrészt adunk a résztvevőknek egy útmutatót, amiben például érvelési technikákról van szó, meg példákon keresztül mutatjuk be, hogy mi a jó érvelésnek a taktikája, a stratégiája. Vita klubokba tervezett játékok pedig ennek a gyakorlását szolgálják. Tehát a vita klubot ezt úgy képzeljük el, hogy egy-egy alkalommal elején van egy szakértő által nevezzük oktatásnak, vagy valamilyen bevezetésnek, ahol ilyen jellegű elméleti megfontolások hangzanak el, és aztán pedig olyan játékokat játszanak, amik szórakoztatók, de ezeket a képességeket fejlesztik.
2: Elhangzott kérdésként, hogy ezt hogy lehet elsajátítani? Gyakorlással lehet csak elsajátítani, sehogy másképp. És az is elhangzott, hogy ezt oktatják az iskolába. Sajnálatos módon a legtöbb iskolában ezt nem oktatják. Nem is biztos, hogy hibáztatni lehet érte az iskolákat azzal együtt, hogy szerintem nagyon fontos lenne.
1: Melyik tantárgynak volna a feladata egyébként?
2: Gondolom, hogy ha egyáltalán, akkor a társadalom ismeret, vagy a történelem magyar, tehát humán tantárgyaknak kéne vinni ezt, de azt is látni kell, hogy ma Magyarországon olyan feszesen ki van alakítva, kötelezően leadottan a tananyag, hogy ilyesmire nincs idő a normál oktatási keretek között. Ha egy iskola felvállalja, vagy az iskola valamelyik tanára felvállalja, hogy délutáni foglalkozás keretében viszi, akkor ez működhet, de a normál oktatási rendbe ez nem fér bele. Azt is látni kell, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy a legtöbb mondjuk gimnazista az iskola után nem ér rá délután iskolai programokra, mert megvan a maga elfoglaltsága. Ha nincs semmi extra tevékenysége, akkor is a felkészülni a következő tanítási napra az nagyon megterhelő. Tehát minden szinten, minden oldalról nagyon-nagyon feszesre van kialakítva ma a magyar oktatási rendszer, ami sajnos nem kedvez ennek, és tanárként én megerősítem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne erősíteni ezt a vitakultúrát, és én nagyon jó ötletnek tartom ezeket a vitaklubokat.
3: Egy másik célunk a vitaklubok alakításával a közösségi életnek a fellendítése, mert azt látjuk, hogy a fiatalok egyre inkább visszavonultan élnek, belebújnak a telefonjukba, meg a számítógépeikbe.
1: De hiszen ott a társaságok a számítógépen, ők egymással kommunikálnak.
3: Igen, de szeretnénk megmutatni, hogy offline világ is tartalmaz örömöket, és kellően szórakoztató lehet a klub élet.
1: Hogyan sikerül bevonzani a fiatalokat, milyen platformokon keresztül? Online?
3: Hát ezt még nekünk is gyakorolni kell. Több szálon folynak a kezdeti lépések. Például megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a diák önkormányzatokkal, keresünk olyan tanárokat, akik ebben nagy fantáziát látnak, és elkötelezettek szintén a vitakultúra fejlesztése érdekében.
1: Ebből a projektből még egyelőre kísérleti jelleg valósult meg, hiszen most próbáltatok megpályázni.
3: Igen, eddig vitaversenyeket szerveztünk, és ősztől vettük tervbe a vitakluboknak a szervezését, és ennek a finanszírozására nyújtottunk be egy pályázatot. A pályázatot a Tesco-hoz adtuk be, ami úgy működik, hogy Tesco körzetenként egy szakértő bizottság kiválasztja a három legjobb pályázatot, ebbe bekerültünk, tehát tulajdonképpen már nyertesek között vagyunk, és a második forduló az most zajlik július 14-e és augusztus 10-e között, amikor a Tesco üzletekbe ilyen kihelyezett urnákba szavazhat a három nyertes között a vásárlóközönség, és gyakorlatilag ők döntik el hármunk között a sorrendet, ennek alapján lehet 500 ezer, 300 ezer vagy 150 ezer forintot nyerni. Nyeremény mértékétől függ, hogy hány klubnak a finanszírozását tudjuk beindítani. Mindenképpen néhányat el fogunk indítani már szeptembertől. Vannak már olyan iskolák, ahol van ígéretünk erre, hogy ott támogatják a klubnak a beindítását.
1: Judit, milyen hasonló jellegű vagy más jellegű projektek futnak mostanság?
0: Néhány projektet, ami már volt vagy még van. Az egyik az, hogy a Rám könyvtárában, itt a 13. kerületben,
1: Radnóti Miklós
0: művelődési ház. Megnyílt tavaly novemberben egy Ralph Allenbell külön gyűjtemény, aminek a kereső neve Embermentők, és ott gyűjtjük össze azokat a könyveket több nyelven, magyarul, angolul, franciául, németül, svédül, ami erről az időszakról szól, és emberekről, akik mentettek, és akiket mentettek. Ezzel kapcsolatosan volt néhány szemináriumik is tavaly, ami most hallottam, hogy nagy siker volt, úgyhogy ha minden jól megy, akkor a Szabó Ervin könyvtárral együtt fogunk minden évben egy 3-4 szemináriumot is beszélgetés különböző témákban, ami tulajdonképpen emberséget és civil kurázsit érint, vagy történelmet, vagy a könyvtárban, vagy mellette levő jazzmúzeumban fogjuk tudni megcsinálni, mint ahogy a következő program, amit megneveznék, az egy svéd-magyar író Georg Szeszlernek az Wallenberg könyvének a bemutatása volt most májusban, ahol ez volt a jazzmúzeumban, ahol több mint 90 ember jött, akit érdekelt, hogy bemutassa azokat az új kutatásait és új találatokat, amiket a könyvben leír. Ami pillanatnyilag van, és amit tervezzünk, és volt is, azok különböző fajta séták, ami embermentők és a Schützpass, a védő útlevélről szól. Az ősszel szintén lesz legalább két ilyen séta, ahol a fiataloknak maguknak kell követni egy utat, és a végeredmény az, hogy megszereznek egy svéd védlevelet azoknak, akiknek esetleg szüksége van rá. A nyáron elég sok előkészítések folynak. Júniusban már negyedszer adtuk ki az emberség díjunkat, a svéd nagykövetséggel együtt lehet mondani, amikor is is a svédországi Raoul Wallenberg Akadémiának, a Jan Karics díjának a nyertese is megneveződik. Ebben az évben ez a fiatal Nagy Barnabásnak hívják. Jön Svédországba, és ott veszi át a Jan Karics díjat több ország fiataljaival együtt. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor Szerbia lesz, Franciaország volt, Kanada volt, Görögország volt.
1: Barnabás mivel érdemelte ki ezt a díjat?
0: Ő az, aki több éven keresztül megszervezte a diák szervezeteket tulajdonképpen, és egész Magyarországon, nem csak egy vagy két iskolában. Ez a fiatalember, meg kell, hogy mondjam, hogy több fiatalember is van ebben a társaságban egyébként, aki már most megmutatta, hogy milyen vezetői képességei vannak, és ahogy az anyukám mondta valamikor egyik mostani vezetőről, még fogunk hallani róla, mert egy nagyon-nagyon tehetséges gyerek. Ha jól tudom, akkor az ősszel a CEUM fogja elkezdeni a tanulmányait Bécsben. Ebben az évben a Jan Karics díjra 17 fiatalt jelöltek, mindenki jelölhet, az illető jelölheti önmagát, mama, papa, nagymama, tanár, barát, mindenki jelölhet. Ezt a svéd nagykövetség hirdeti meg februárban körülbelül, és a díjkiosztás az mindig júniusban van. Ebben az évben egy kapta a Jan Karics díjat, és 7 gyerek kapta az emberségdíjat. Az emberségdíjat 4 évvel ezelőtt indítottuk, és tulajdonképpen az volt a kiinduló pontunk, hogy rengeteg gyerek, akit nomináltak, azok olyan gyerekek voltak, akik talán, ha nem is civil kurázsiban mutatták meg az erejüket, hanem emberségben, abban, hogy másokat segítenek, abban, hogy mint civil szervezetekben működő, mások diákokat is segítő fiatalok működnek, és úgy gondoltuk, hogy akkor el kell indítani egy olyan díjat, amelyik civil kurázsiról szól, és emberségről elsődlegesen. Na most, ha általában mondanám, akkor ez a 7 gyerek, ez nagyon sokfajta társadalmi munkában lehet mondani vesz részt, attól függően, hogy krízisben levő gyerekeket segít, hogy ő maga nagyon beteg volt, és megmutatja, hogy teljes életet lehet élni, hogy egy nagyon hátrányos helyzetben levő lány nem csak, hogy az üveg tetőt törte át a tanulmányaival, hanem az iniciatívájával kezdődött kezdeményezésével fölvetette és egy programot csináltak az iskolájában a megkülönböztetés ellen, de van egy olyan kislány is, aki ma már 16 évesen is már több éve részt vesz különböző mentőakciókban, és tulajdonképpen ez is lesz a foglalkozása, hogy hivatalos mentő. Mentő is, de mint hivatalos segítő különböző katasztrófákban, különböző krízisekben, hivatalos krízisekben lesz.
2: Azt kell látni, hogy mind gimnazisták, tehát gimnazista korú fiatalokról beszélünk, mind nominálva lettek a Jan Karics díjra, ezek között lett kiválasztva Nagy Barnabás, aki megkapta ezt a díjat, és a rengeteg jelölt közül az egyesületünk az alábbi személyeket emberségdíjjal jutalmazta. Cserháti család 17 éves, Csitári Amanda Nikolett 16 éves, Csontos Csenge 20 éves, Nagy Beatrix 17 éves, Perlaki Borsos Noel 20 éves, Varga Hanna 15 éves, Vázsonyi Benedek 20 éves. Az ő történetük, illetve hogy mivel érdemelték ki ezeket a díjakat, az egyesületünknek a weblapján a wallenbergház.hu oldalon keresztül ismerhetők meg. Ajánlom is, hogy olvassa el mindenki, nézze meg.
0: 12 éves kortól 20 éves korig lehet nominálni gyerekeket, úgyhogy amint a példákból is lehet látni, nagyon fiatalok is vannak, de már volt 13 éves is, aki emberségdíjat kapott tavaly. Nem a kortól függ, hanem attól, hogy az ember már ma is mi az, amivel
1: hozzá... Tevékenységtől, javaslatoktól függ. Előbb említetted, hogy akár saját magát is jelölheti.
0: Igen, saját magát is.
2: Legtöbb esetben a tanárok szokták a diákjaikat jelölni.
1: Olyan még nem volt, hogy valaki saját magát jelölte.
2: Volt.
0: Aki elnyerte a Jan Karics díjat, ő maga írta le, hogy miket csinált és miért jelöli magát. Úgyhogy
2: nincs meg utána lehet nézni, hogy tényleg valós információkat ad meg. Elismerésre méltó tevékenységet folytatnak ezek a fiatalok.
1: Ti döntötök a díjak odaítélésében?
0: A Jan Karics díjnak az odaítélésében benne vagyunk a svéd nagykövetséggel együtt abba a kis háromtagú csoportban, akik kiválasztják az összes ebben az esetben 17 nominált közül azt a 3-4-5 gyereket, akit aztán mi ajánlunk a svédországbeli Raoul Wallenberg Akadémia számára. És akkor aztán ők választják ki, hogy kit vagy kiket akarnak Jankaris díjra meghívni Svédországba. Ami az emberség díjat illeti, az természetesen az egyesületünk iniciálja, és az egyesületnek az elnöksége dönti végül is el, hogy hányan lesznek. Ennyien, mint 7 gyerek, mint ebben az évben, még sose volt, de mindig nagyon nehéz választani a nominál gyerekek közül, hogy ki kap emberségdíjat, hiszen mindegyik megérdemelne valamilyen díjat. Ha lehetőségük van kibontakozni, ha lehetőségük van tanulni, ha lehetőségük van megtalálni a helyüket a társadalomban, akkor én úgy látom, hogy ezek a gyerekek lesznek Magyarországnak a vezető emberei különböző szerepekben.
1: Pláne, hogyha majd a vita kultúrájuk is ki fog alakulni ezen a projekten.
0: De nekik már azt hiszem megvan nagyjából, akiket már nomináltak.
2: Itt érdemes elmondani, hogy ez a 2 díj, tehát a Jankuris díj és az emberség díj, ez elsősorban fiatalok elismeréséről szól, viszont az egyesületünkhöz kötődik a Karik Sára díj, ami főleg az idei év az rendkívül különleges.
0: A Karik Sára egy olyan ember volt minden politikai szituációban, minden politikai helyzetben, aki mindig egyenes gerinccel és soha nem lehetett eltéríteni arról az útról, amit ő gondolt, hogy ez az út, az egyenes út, és ez az én emberségi és emberi utam. Sajnos az életének nagyon nagy részébe került. A vészkorszakban zsidó gyerekeket mentett, angol katonákat mentett, 7-szer ment férjhez különböző helységekben, hogy megmentsen embereket. Aztán, amikor a 2 cédulás választások jöttek 47-ben, amikor a kommunisták végül is átvették a hatalmat csalás útján, ő volt a felelőse a 2. kerületben egy választási helységnek. És észrevette, hogy jöttek emberek kék munkaruhába, teherautókon, akik tulajdonképpen nem voltak ott ebben a körzetben beírva, de mivel lehetett különböző körzetekben szavazni, szavaztak. De valószínűleg ezek az emberek körbeutazták a fél világot, és mindenhol szavaztak. Karik Sára úgy gondolta, hogy itt valami nem stimmel, és betelefonált abba a szervezetbe, ahol neki meg kellett, ahol elmondta, hogy miről szól ez. És ami történt, az az, hogy másnap reggel megállt a fekete autó a háza előtt, és 7 évig volt a gulágon, mert hogy ez egy választási csalás volt, és nem lehetett megengedni valószínűleg, hogy ez valaki, hogy kijöjjön meg, biztos, hogy kijött, de hogy valaki erről tanúskodni tudjon. Úgyhogy a Sztálin halála után jött haza, 1953 után engedték vissza a gulágról. Na most ez egy igazi példakép ez a nő, ez egy igazi példakép, mint ember, mint kiállás, mint emberség, mint civil kurázsi, minden, amit az ember elképzel és szeretne, hogy nagyon sok ilyen ember lenne. Ezért ebben az évben már 3. fogjuk odaadni, ebben az évben 3 személy fogja kapni a Karik Zsára díjat, akik életükkel megmutatták, foglalkozásukkal megmutatták, nem csak gondolkodásmódjukkal, hanem tetteikkel, hogy milyen emberek kellenének egy tisztességes társadalomban.
2: Mint Judit is említette, 3 kapják meg, viszont 2 díjat osztunk ki.
0: Az első díjat megosztva, aminek szintén szimbolikus jelentősége van, gondolom én.
2: Az egyik díjat megosztva kapja Iványi Gábor és Fabinyi Tamás, mind a ketten lelkészek. Fabinyi Tamás ugye érsek. Iványi Gábor talán nem kell bemutatni senkinek. Mind a ketten azt hiszem, hogy magukért beszélnek, nem kell külön bemutatni a tevékenységüket. A másik díjunkat Merza József fogja megkapni, aki szintén egyházi tevékenységet is végezett, de elsődlegesen matematikus, illetve a legismertebb tevékenysége az a Hell mozgalomnak a megindítás, amiben egyébként Karik Sárával együtt vett részt. Ők alapították néhány magukkal elég ismert személyekkel. Ez a 6 kötelezettséget ellenzők ligája, amit talán ismert, hogy a Kádár rendszerben ez nem volt egy pozitív tevékenység, és ennek kapcsán kialakult egy mozgalom, ahol rengetegen tagadták meg a kötelező katonai szolgálatot, és inkább börtönbe vonultak, de nem voltak hajlandók fegyvert ragadni. Ez 1994-ig volt aktív, amikor is megszűnt Magyarországon a hadkötelezettség. Ez a legismertebb tevékenysége Merza Józsefnek, de az életútja szintén publikálva lesz a weblapunkon, ahogy a Iványi Gábor és Fabinyi Tamás méltatása is meg fog jelenni.
0: A díjkiosztás szeptember 12-én lesz a Marcibányi téri kulturális központban, és hogyha érdekel, és ott szeretnél lenni, akkor a honlapunkon van egy jelentkezési lehetőség, és mindenkit szívesen látunk. Maga a díjkiosztás, a program természetesen ingyenes, de tudnunk kell, hogy hány ember jön, úgyhogy jelentkezni kell mindenkinek előre.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. Ma délután északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor töpén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: A kopasz zömök, fiú, pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Starsky és Hot Jazz Klubban.
6: Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsufa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hot Jazz Klub. A Jazz Panya lemezt találtam meg, Chano Dominguez és Gerardo Nunez a szerzőpáros. A Jazz Panya 2-es lemez van, a Jazz Panya 1-esem is valahol, csak nem tudom, hogy hol. Mert ilyen néven nem találtam még meg, de majd nyilván rákeresek. De nem ez a lényeg, hanem ez a, ha mi megy itt, kérem, hát zenei, hát ugye nálam azért nem szokott ócska zenem menni, tehát azért erre figyelek. De hát, szóval azt kell mondanom, hogy Charles Benavent, a basszus, amit itt csinál, hát ez egy stahanovista. Tehát komolyan mondom. Ott, ahol mások eldünnyögnének, ott 5 hangot bejátszik. Olyan eszmetlen mennyiségű hangból dolgozik, hogy erre mondták, ugye mondta Amadeus filmben a császár, hogy sok a hang, sok a hangjegy. És akkor kérdezte a Mozart, ugye, hogy hát melyiket vegyem ki? Ja. Na, szóval számonként változnak, tehát trekkenként változnak a közreműködők, nem mondok el neveket, mert akkor a műsoridőt fölkonferálnám. Hihetetlen stáb dolgozik. Azért emeltem ki a Charles Benavent nevét, mert hát amit ha ő csinál, az valami eszetlen varázslat. Tehát akkora tüzet tesz bele, úgy pakol, olyan tempó van, tehát tényleg, tehát szavak kevés a szóra. De ezt ugye hallja majd mindenki, hogyha abbahagytam ezt a fecsegést. Az első 6 felvételt konferálom fel ezzel, nagyjából túl megyünk a műsor felező pontján, de őrlődtem, hogy 5-ig menjünk, vagy 6-ig, hát menjünk el 6-ig akkor. A Kalima az egyes felvétel, Un amor real, Soleapor Buleria, a kettes, a 3A alá Liebre, aztán a Plaza Gespagna. Aztán azt mondtam, hogy ez a Gerardo Núñez és Chano Dominguez Gespagna 2-es című lemeze 2000-ből mely Németországban jelent meg, és iszonyat jó, nem mondtam még. Na, akkor innen folytatjuk akkor. Akkor a 3A a Liebre, utána a Plaza Gespagna, aztán a 4-es jön az Alma de Mujer, ez kolumbiai valamiért, Kolumbiana, az a megírva. Bocs, keresem a szállat, megtalálom mindjárt. A Blues for Pablo lesz az 5-ös felvétel. Itt nyilván Picasso-ra kell gondolnunk. És Latido Loco lesz a 6-os. Ezután jövök vissza a felező ponton, és konferálom fel a folytatást. Na, induljunk akkor el ezen a mesdjén, és akkor haladunk tovább. Iszonyat jó lesz most nekünk.
7: A kopasz úrnak kész a teája.
5: Peti, kérlek, indítsd el újra, mert belebeszéltem.
8: Kedves hallgatóink! Adásunkat rövid technikai és egy hosszabb logisztikai szünet után folytatjuk.

0: Starkey és Hard Jazz Club használt zenei magazin.
1: Dijo la liebre, dijo la liebre.

0: mondta, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás!
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig fél.

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hágy Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Gerardo Núñez és Chano Domingueznek a Jazz Panya 2-es lemeze, amit annak idején megvettem, az Act Music-en jelent meg 2000-ben Németországban a produkció. Ez a lemez évek óta nem került a szemem elé, most találtam rá. És akkor 65-re jutottunk el, jönni fog még 5. A Jerez Chicago a 7-es felvétel, a Paso Forella lesz a 8-as, a Mr. Senior a 9-es. Kutembien es de Sevilla lesz a 10-es, a 11-es pedig, amiután már évek is fel búcsúzni, a Samaruko. És utána még 2 felvétellel vezetjük ki az adást, ezek időn túli zenék lesznek. Na indjön akkor gyorsan ez a 5 felvétel, hogy még a búcsú rendesen beleférjen.
2: Figyelem! Ez csak egy rádióműsor.

0: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
3: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter és Gerardo Nunez és Chano Dominguez Jazz Panya 2-es lemezét hallgatjuk. Az Act-nél megjelent Németországban kiadott 2000-es produkció. Elképesztő, hogy mit mutat. Tehát akkora tempó, akkora, hát Charles Benavent nevét kiemelem újfent. Ő a basszus nagyon sok helyen. Egyébként nem csak ő, mert máshol, mást is láttam, tehát ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy mondjuk ne lenne itt Lino Garcia Fons. Hoppla! Direkt nem mondtam a neveket. Elképesztő, kik vannak itt. Jorge Prado is. Jó, oké. Szóval a lényeg az, hogy nagyon hihetetlen válogatás csapat van itt, és nagyon nagy nevek. A Michael Brecker is fújt még itt. Jó, nem is nézem a neveket tovább. Na, ezzel búcsúzom el tőletek, hogy remélem, hogy mindenkinek sikerült iszonyatosan jó egy órát összehoznom, vagy 50 percet, és ezzel a szerkesztő, műsorvezető Zsuffa Péter. Megköszönöm a rádióhallgatók figyelmét, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. A két időtúli zene, a Palacsik és a Blue Solea, valami ilyesmi. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom: www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el! Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Szerembe köszönt a csillagászati ősz, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora Red Krasznahorkai. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a megyei struktúra megváltozna, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A miniszterelnök szerint nem túl hasznos az intézményrendszer. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám.
2: hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 20-a vasárnap. Fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lúnyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városház tér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig, 14:30-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. If it takes forever. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és Freddy Cole 2020-ban ment el, két lemez van itt tőle nálam, és annyira örülök, hogy most egy énekes találtam, mert ez hiányzott nekem egy ideje, és itt lesz hang, lesz éneklés, nagyon-nagyon rendben lesz a dolog. Na, az van, hogy a lemez egy picit rövidebb a műsoridőnél, ezért a 11 felvételes első lemezet meghallgatunk, ez a Le Grand Freddy lemez, itt jazz standardeket és örökzöldeket hallunk tőle, eszméletlen hangszerelés és hihetetlen frazír és nagyon komoly cucc megy. Nagyon jól fog szólni. Nem akarok túl sok időt rabolni, úgyhogy ezért úgy mondom el, hogy az első hét felvétel a műsor első felező blokja, az I Will Wait For You, ugye egy nagy-nagy sláger, hát ki ne ismerné egyébként, Jacques Demi Norman Gimbel és Michel Legrand a szerző trió. A kettes lesz a How Do You Keep The Music Playing, aztán a I Will Say Goodbye a hármas, utána közben egybevettem egyébként a én adott bázisommal, a One at a Time lesz a négyes, a One Sip on a Summer Time, ki ne hallotta volna már ezt, ugye az ötös, a hatos lesz a Wild Mills of Your Mind, és a hetessel zárjuk az első blokkot, igen, a hetessel ez a Make the World Your Own, és akkor ez a hét felvétel fog jönni most, aztán utána szünet, nem szünet, hanem felezőpont, ami kicsit akár át is lóghat, és onnan még utána a hátra lévő négy felvételre kerül sor, ha jól látom, igen, és utána egy búcsú, és egy másik lemezel ugrunk át a műsor lekeverési zónájában. Indul az említett hét felvétel.
7: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.
8: If it takes forever.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
0: A zsú.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

Péter, ne engedjetek be nyulakat a stúdióba, jó?

0: Everybody has a carpintos y szkola in his life.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz-Klub, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és akkor ugye Freddy Cole-nak a Le Grand Freddy lemezét hallgatjuk 1999-ből, és innen ugye 7 felvétel volt hallható, de jönni fog még 4, amivel elérjük a műsor végét. Utána pedig átugrunk egy 2000-es lemezére, az pedig a Merry Go Round lesz, és onnan 2000-től fog jönni, de azok már időn túli zenék lesznek. Na nézzük akkor ezt a 4 felvételt, ami most jönni fog a lemezről. On My Way to You lesz a 8-as felvétel, igen, a The Love Makes the Changes lesz a 9-es, a Once You've Been Love lesz a 10-es, és a You Must Believe in Spring lesz a 11-es. Michel Legrand nevét fogjuk, itt látom egyébként, úgyhogy én nagyon úgy gondolom, hogy az egész az ő apropóján születhetett meg, és akkor ez a 4 felvétel fog jönni, aztán átulunk a másik lemezre, a kivezetési szakaszban következik az említett 4 felvétel.

0: love makes the change.
1: Péter Fogorvosa vagyok, immár 20 éve. Úgy vannak rendben a fogai, mint a jazz műsora.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik. Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

figyeld a fákat. Rájuk hevert a szombat délután, apró földrengés mozgatja a kukákat, csak egy veréb nézik után. A beszédhibát falevelek racsolva várnak a nyárra, nyírkos árnyékban elheverek, slágereket tudod rászni.

0: Itt a Zsufapéter Jazz Klubban, még a Zsufa Peti, és akkor a Freddy Cole-nak a Le Grand Freddy lemezét hallgattuk meg gyakorlatilag teljes hosszában. Ügyesek voltunk, akkor bele is fért a műsoridőbe, iparkodtam a rövidebb spotokat, bejátszásokat használni, hogy ne csúszunk meg ezzel. Ellenben a kivezetési szakasz most egy 10 perces blokkot, vagy akár is hosszabbat is jelenthet, amelyet ugye a technika majd le fog keverni. Ez egy 2000-es lemez, Freddy Cole-nak a Merry Go Round című lemeze, és a Watching You, Watching Me lesz az egyes felvétel, és a It's Possible lesz a kettes. És akkor ez a két felvétel lesz, ami időntúli zeneként zárja ezt a műsort. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, és nagyon bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W.zsuffajazz.hu, és ezt idegen hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor töpén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt a Hobby Rádióban.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 20-a vasárnap. Fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. Fél 3-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd.
9: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyan az őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel, késő délutántól aztán észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-északkeleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 20-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 25,8 fokot mutatnak a hőmérők. Friderika nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 20-án köszöntjük a Friderika nevű kedves hölgyhallgatóinkat, a név német eredetű, jelentése pedig béke és hatalom. Szeptember 20-án kívül a Friderikák ünnepelnek még május 6-án és október 19-én is. A név becézése Fridu, Friduka, Frida, Fridácska, Era, valamint Erácska, jeles viselői, Bayer Friderika, énekesnő, valamint ön, kedves Friderika. Szeptember 20-án köszöntjük még az Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuska, valamint Zsuzsánna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Gyere,
4: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szeptember 20-a van, a takarítás világnapja ez a nap. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítás világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. 1863-ban meghalt Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1946 az első Cannes-i filmfesztivál. Eredetileg 1939-ben lett volna megrendezve, de a második világháború miatt elharasztották. 1947-ben meghalt Fiorel Laguardi, aki 1933-tól 45-ig volt New York polgármestere. Önéletrajzi regényét Making of an Instrument címmel halála után adták ki 1948-ban. Nevét ma egy nemzetközi repülőtér őrzi New Yorkban. 1970-ben Miami-ban befejeződött Jim Morrison pere, mely a Doors koncerten történt szemérmsértő és buja viselkedése miatt indult. 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 1897-ben született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, illetve akadémikus.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: A mai nap is különleges.
3: Szeptember 20-a, a gyermekek világnapja, biztosítás világnapja. 1954 óta az UNICEF, az ENSZ gyermeksegélyezési alapja, kezdeményezésére tartjuk elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
2: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Hobby Rádió. Éneke.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, mivel is készültem. 1519-el kezdünk, szeptember 20-án elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. Ugorjunk a 19. századra, 1822. szeptember 20-án született August Karl Kröning, német fizikus. Kröning Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak, az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. Maradjunk még a 19. században, 1863. szeptember 20-án halt meg Jacob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1872. szeptember 20-án megszületett Udvari Béla festő, az Iparművészeti Iskola tanára. Udvari Béla eleinte arcképeket, később reneszánsz hangulatú figurális kompozíciókat festett. Folytassuk 1886-tal, szeptember 20-án megszületett Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki 1933-ban kifejlesztette gyógymódot a gyermekbénulásban szenvedőknek. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus, az Abel trilógia írója. Most ugorjunk a 20. századba, 1929. szeptember 20-án megszületett Bicskei Tibor színész. Folytassuk 1934-jel, ugyanis szeptember 20-án Rómában megszületett Sophia Loren. 1946 a következő időpontunk, szeptember 20-án kezdődött az első Cannes Filmfesztivál. És végezetül 1992. szeptember 20-a a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott étlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteredett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon, kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. A 11. óra munkásai. A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondanivalót, vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapták napi bérüket, az egy dénárt. Ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok, vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő. Nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem veszel senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért, mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, A kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik, elkéstek. És figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyont és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták, hát ez ilyen egyszerű egy életnyi bűn után, ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak. Minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, ha mások is részesülnek a te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy bár a holttestek mumifikálásának módszerét mindenki az egyiptomiakhoz társítja, mégsem ők voltak az elsők e téren? Egy Chinchorro nevű törzs tagjai, akik már a Chile északi részén éltek, már időszámítás előtt 5000 környékén így tartósították halottaikat.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Szeptember 20-a vasárnap. Fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lúnyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot a rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park között. A 8. kerületben a Baross utcában a Szent Király utcánál sávlezárásra kell számítani, mert burkolatot javítanak várhatóan késő délutánig. Rendezvényt tartanak ma estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Az Andrássy út szervíz útját lezárták a Csengeri utcánál rendezvény miatt várhatóan este 8 óráig. 14:30-tól várhatóan este 6 óráig az Andrássy úton is lezárásra kell készülni az Izabella utca és az Oktogon között, ekkor az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd.
2: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1526-ban Szulejmán szultán, miután a budai vár szobrait, a Korvina könyvtár egy részét és a templomok arany és ezüst kegytárgyait hajóra rakatta, majd Pest városát felgyújtatta, elindult seregével a Duna-Tisza közén dél felé. 1915-ben Fonó Albert gépészmérnök tervezetet nyújt be az osztrák-magyar monarchia hadseregéhez sugárhajtású torpedó elkészítésére. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Zene után folytatjuk.
0: Hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma erősen felhős lesz az ég. Most 25 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul. A hőérzet 26 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. Körülbelül 55%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 281 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Időnként 25 km/h széllökések is előfordulhatnak, hétfőn 21-e erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 15 és 23 fok között lesz a hőmérséklet. Csupán néhány órán át süthet a nap. Csapadékra nem számíthatunk. 318 irányból élénk szél érkezik, legfeljebb 25 km/h sebességgel. A széllökések időnként akár 51 km/h is lehetnek. Holnap után várhatóan erősen felhős lesz az ég. 12 és 19 fok közötti hőmérséklet várható. Napos időre számíthatunk. Eső vagy zápor nem valószínű. 327 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 19 km/h. A legerősebb széllökések elérhetik a 41 km/h. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 1 órától hallhatják a Gépház című műsorunkat. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
6: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut. Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor tepén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
7: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
2: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
12: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Péntek este 8 óra van, a hírek után vagyunk. Ez pedig itt a Gépház, a Hobby Rádió akadálymentes informatikai magazin műsora. A stúdióban Tamás
13: és Adél. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket.
12: Igen, jól halljátok. Ma este egy kicsit rendhagyó a felállás. Bojtor Zoli, Rau Robi és Szakács Máté helyett most mi ketten ültünk be a mikrofon mögé.
13: Három élő ember helyett két robot. Reméljük azért senki nem kapott szívrohamot a bejelentéstől.
12: És mielőtt bárki megijedne, nem történt puccs egyelőre.
13: Csak egy kis kísérlet. Megnézzük, mit tud két mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezető egy igazi rádiós műsorban.
12: De azért három nagyon érdekes témát hoztunk, úgyhogy kezdjük is az elsővel, az angol tanfolyammal látássérülteknek.
13: Ez a kurzus már 2017 óta működik a Fény Alapítvány és a Netmédia Alapítvány közös szervezésében. Eleinte még személyes órákat tartottak a Vakok Szövetségében, később azonban áttértek az online oktatásra.
12: Így már az ország bármelyik pontjáról, akár vidékről is be lehet kapcsolódni.
13: A mai adásban vendégünk lesz a tanfolyam vezetője, Máj Kriszta, gyógypedagógus és angol tanár.
12: Krisztát sokan ismerhetik a látássérült közösségből, hiszen a Vakrepülés Színtársulat vezetője is. Vele beszélgetünk majd a tanfolyamról és a részletekről.
13: És nyugalom, ma este senkit nem fogunk angol igékkel feleltetni.
12: Pedig már készítettem a dolgozatokat.
13: Nem már, Tamás.
12: Jó, csak vicceltem.
13: A második témánk egy új kezdeményezés a Netmédia Alapítványtól, a digitális iránytű.
12: Egy új képzés, vagy akár klub van alakulóban, ahol a számítógépes alapismeretektől a mobiltelefon használatán át az egyes alkalmazások kezeléséig sok mindent meg lehet majd tanulni.
13: Ráadásul egyéni oktatás keretében saját tempóban is lehet haladni.
12: Ami azért nem rossz, mert nem mindenki ugyanott tart. Van, aki már alkalmazást telepít, más pedig még keresi, hogy melyik gombot kell megnyomni.
13: És ez teljesen rendben van. A Hobby Rádió saját iPhone alkalmazásának kezelését is el lehet majd sajátítani, amit érdemes letölteni az App Store-ból.
12: A projekt jelenleg még a felmérés fázisában tart, erről pedig vendégünk Horenka Erika fog mesélni, aki már számos sikeres rehabilitációs tanfolyamot vezetett.
13: és ezzel el is érkeztünk a harmadik témánkhoz.
14: Ami nem más, mint mi magunk.
13: Pontosan. A mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezetői hangok tesztelése a Hobby Rádióban.
14: Ez azért érdekes kísérlet, mert kíváncsiak vagyunk, mennyire lehet természetes, folyamatos és hallgatható egy ilyen beszélgetés.
13: És arra is, hogy tudunk-e nevetni, tudunk-e meglepődni,
14: tessék,
13: és vajon sírni is tudunk-e.
14: A deal.
13: Mi van? Már attól meghatódtam, hogy végre nem kell angol dolgozatot írnom.
14: Na jó, ezt azért nem gondoltam volna.
13: Persze, csak teszteljük a technológiát.
14: Közben pedig kiderült, hogy a mesterséges intelligencia egészen jól elbódogul egy rádiós beszélgetéssel.
13: Igen, de azért van egy apró probléma.
14: Mi?
13: Hiányzik három ember.
14: Tényleg?
13: Bojtór Zoli, Rau Robi és Szakács Máté.
14: Hát igen, nélkülük azért mégsem ugyanaz a gépház.
13: Úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy beismerjük. Három jó madarat két robot azért mégsem tud teljesen pótolni.
14: Na jó, fiúk, nyertetek.
13: Visszaadjuk a mikrofont.
14: Így van. Következik hát Zoli, Robi és Máté, az igazi házmesterek.
13: Mi pedig köszönjük, hogy kipróbálhattuk.
14: Nagyon jó szórakozást kívánunk a mai gépházhoz.
13: Jó rádiózást!
15: Ügyesek, jó estét!
16: Hát kedves hallgatók, robothölgy és robot úr kifárad, és átadja a helyet nekünk. Kis bemelegítették a széket a robot ülepükkel, most nézem azért, hogy...
15: Mi forró a robotság?
16: Igen, ilyen, biztos ott van a proci. De hogyha ott a hűtőventilátor is ott van, akkor az egész más szavokat eredményez. Nem tudom, hogyha ott az is ott van. Talul, de azért hadd fricskázzak. Kedves hallgatók, azért most itt vagyunk, megnézzük ezt az alkalmazásokat, azért megnézzük,
15: igen. Igen. De itt a Máté is, ő is hadd szóljon.
17: Igen.
15: Ő is hadd szólaljon. Szia, Máté.
18: Szevasztok, jó estét minden kedves hallgatónak.
15: És mutassuk be vendégünket is, aki nem más, mint Pál Zsolt, a Netmédia Alapítvány vezetője. Üdvözlünk, Zsolt!
19: Szia, Zsolt! A gépházban!
20: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, így kell beszélni egyébként, tehát beszédtechnikát Zolikám rátférne. Tehát tetszik tudni.
15: De egy kicsit azt mondja, alkalmazás, ilyen alkalmazás.
20: Igen, és egyébként ebből van körülbelül 30 hangunk.
15: A 700-a.
18: Há, az mintha nem lett volna meg a teljesen
16: a Rauk az nem lehet, sikerült. Igen, igen, a többi az nagyon jól sikerült. Hát nyilván azért nem lehet engem csúlyra.
20: Igen, mert a CHK-nak ejtett, az még jobb lett volna.
16: Igen. Ez a reprodukció nem sikerült. Most ettől függetlenül...
15: Én lehidaltam.
16: Azért igen. Ahogy így telnek az évek, és a konzumer szintre ez a fajta generatív AI ugye 2022 végén, vagy inkább 23 elején csorgott le, hogy így mondjam. Még három év sem telt el azóta teljes mértékben, de már egyre nehezebb meglepődni. Tehát annyi mindennel foglalkoztunk, annyi mindennel hát elkápráztatták, vagy akár megrémítették a...
15: Hát ne menjünk tovább a nyáron, a nyárzáró adásunkban csak AI zene ment, a rockzenétől a poppon át a magyar nótáig, tehát még magyar nótát is tudtunk játszani, ami nem azért van, hogy szeretjük vagy nem szeretjük ezt a stílust, hanem azért szólt, hogy megmutassuk, hogy miket tudnak már. Egyébként én szerettem volna a sevillai borbéból is egy jó kis belépőt, csak féltem, hogy a komoly zenészek kitekerik a nyakam. Addig azért már nem mertem elmenni, de lehetett volna. Szóval fantasztikus dolgokra képes, és ez csak a zene része.
16: Hát meg most hallottuk ugye a szöveget.
15: Szöveget, igen.
16: De, mosolyognak. Ahogy észrevettem, sírni azért nem tud. Legfeljebb egy kis Adél, bocsánat, a szóját hisztizett, amikor mondta, hogy nem árt Tamás. Úgyhogy igen, volt egy, igen.
18: Ez jó volt, de a nevetés, meg mosolygás az csodálatos. Tehát ez teljesen életű.
16: Igen, bár ismétlődő. Tehát
20: klisés egyébként, tehát nagyon klisés, tehát egyfélét tud.
16: Tehát van egyfajta, nyilván ezt lehet adott esetben lehetne ezerféleképpen, tehát ez már csak programozás kérdése, volt egy nevetés, ez a nevetés, de lehetne nagyon sokféle ilyen, hogyha, tehát ez már
15: a
16: nem
15: a... gyerekek, de a kákán is csomót kerestek, tud már nevetni, hát ne szórakozzatok már.
20: És amilyen drága, ezért többfélén röhöghetne is. Hát ugye ezt jó, majd csak... meg őszintén, hogy ezek azért olyan, mondjuk úgy, hogy pénzzabáló effektusok, hogy borzalom. Ez nem a röhögés, meg az egyéb dolgai, hanem tulajdonképpen ezek az AI használatok, ugye, mert ugye ezek gyakorlatilag ugye
15: az pénzzabáló, hogy van egyáltalán.
20: Hát ugye,
16: pénzzabáló, energiazabáló, meg most már talán kijelentette, hogy túl vagyunk a beetetés korszakán, amikor még úgy viszonylag kedvező áru volt, és vagy teljesen ingyen, vagy jelképes összegére lehetett, boldog-boldogtalan AI-ozhatott, meg minden. Most már átértek az úgynevezett token alapú számlálásra nagyon sok helyen, amikor is a gondolkodását fizeted meg, nyilván az is energiába kerül, tehát ez nem egy ilyen kis olcsó játékszer az a helyzet. Most már biztos, hogy nem.
20: És hát ugye nem megbízható, tehát valószínűleg azért mindenki találkozott azzal a megoldással, hogy AI nagyon szép, nagyon jó, de hát ha kétszer megkérdezzük tőle ugyanazt, vagy elkezdünk vele vitatkozni, akkor bizony hajlamos arra, hogy elnézést kér, visszavonulót fúj, nem pontos információkat ad. Tulajdonképpen ugye ezt annak idején mi az egyetemen úgy tanultuk, hogy vannak determinisztikus és sztohasztikus rendszerek, ez így magyarul lefordítva azt jelenti, hogy vannak ugye biztos rendszerek és ugye bizonytalan rendszerek. Tehát aminek biztos a kimenete, illetve aminek nem biztos a kimenete. Ugye ez az AI nagyon szép, nagyon jó, de hát tulajdonképpen nem ez fogja megváltani a világot. Tehát én szegénykémet, megmondom őszintén, én utálom, miközben naponta használom. De hát pont emiatt...
15: Ugyanígy vagyok vele.
20: Az a baj, hogy nagyon keverni tudjuk a magát, a mesterséges intelligenciát az automatizációval. Tehát amit mi automatikusan meg tudunk csinálni, vagy a géppel megcsináltatni, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy AI. Persze mostanában már mindent AI-ra fogunk. Például az, hogy most egy leletet ellenőriz az AI, meg segít mondjuk az orvostudományban, az nem azt jelenti, hogy 25-ször elnézést kér, hogy most neked, mit tudom én, nem prostata betegséget definiáltunk, mert éppen elnéztem azt a PDF-et, amit beadott. Tehát azért az orvosi rendszereknél nincs ilyen, hogy elnézésedet kérem, hibáztam.
16: Tehát, a kritikus rendszerek persze.
20: Tehát ezek nem erről szólnak. Az, hogy mi chat alapon beszélgetünk velük, és akkor éppen összevesztünk vele, meg ő gondolkodik, meg ér, de hogy gondolkodik, nem is érez. Meg hát az a probléma, hogy hiába ugyanaz a bemenet, nem ugyanazt a kimenetet kapjuk. Tehát megvan ennek a, mondjuk úgy, hogy az emberi bája, amitől mi azt akarjuk hinni, hogy ez emberi. Egyetlen egy, vagy inkább két dolog hiányzott ebből a bevezetőből. Az értelem és az érzelem. Ami egy nagy problémája ugye az AI-nak, illetve nem probléma, hiszen...
16: Milyen szerencsét, nekünk mindig megvannak ezek, amikor mi vagyunk a művőben.
15: Hát ez az, hogy de ilyen soha nem lesz, tehát azt ne várjuk, hogy a gép érezni fog, bár fordítva már Elon Musk valamit tervez, tehát hogy gondolattal fogjuk irányítani majd a gépeket.
16: Ez a nem... Neuralink fantázia igen. viselő.
20: Igen. Hát igen, most a bevitel nem egy egér, nem egy billentyű, hanem hát, ha esetleg a gondolataink, csak azzal is egy probléma van, hogy...
15: Én attól félek.
20: Az az input, de mi van az outputtal? A kettő között mi történik? Egy véletlenszerű szöveggenerálás.
15: Na jó, de hogyha gondolok valamire, és azt fogja egyszer csak mondani, hogy a te anyádat, ezt kapom választ. Pedig csak gondoltam rá.
20: Hát, hogyha ez jön ki neki mondjuk véletlenszerűen, akkor valószínűleg igen. Csak azt nem tudom, hogy ebből hogyan lesz, ne adj Isten. Nem is tudom, hogy mi, mert minek kellene ebből lennie.
15: Egyébként egy kis tanulságos történet. Feltettem én magamban, hogy megpróbálom AI segítségével megtalálni a mi családi magnónkat, a mi egykori családi magnónkat, hogy ez vajon milyen lehetett, nem?
20: Padláson vagy? Segít,
15: nagyon segít
18: régen. Megkeresni a régi cuccok között, vagy majd ez?
20: Kinyúl a kéz.
15: Nem a padlásra ment az AI, nem ott kotorászott a régi dobozok között, hanem hát elmondtam, amire emlékszem, hogy egy kazettás, két hangszórós, legfelül csak öt gomb tartózkodott gombok között ilyen szigetekkel, és ami érdekes, például nem volt rajta pillanatáj, a bal oldal az a stop volt, utána a sorrend ugyanúgy megegyezett, és mindent elsodortam neki. A ChatGPT szerint nekem Sanyó vagy Toshiba magnom lehetett. A Gemini szerint egyértelműen Grundig valami. A DeepSeek szerint Siemens.
20: És az MK29-es nem merte megemlíteni, mert azon volt pillanatáj.
15: Azon volt pillanatáj, így van.
17: De az MK27-esen nem, mert az a nagyanyámnak volt. Az volt.
20: Utána jött a 29-es, igen. Azon már volt.
15: Így van.
17: Annak ilyen gumigombjai voltak, arra emlékszem.
15: Pontosan, sőt, az oldalán volt egy sebességállító is.
17: Arra nem emlékszem már.
15: Le lehetett így lassítani a kazett. Na de, kedves hallgatók, akit hallanak, nem más, mint Mike Krista, köszönjük most már itt vendégeink
18: igen,
15: között.
18: Igen, hogy megérkeztünk.
15: Ő is belépett a
16: gépházba. A stúdió robotok helyett igazi emberek jöttek, és
15: igen.
16: Ennek igazán örülünk. Főleg, hogy hölgyek érkeztek, ennek még jobban örülünk.
15: Szia, Kriszta!
17: Sziasztok! Már, hogy... Azt nem pontosan jött le nekem, hogy már adásban vagyunk, úgyhogy...
15: Igen, ez nem baj.
17: Intermezzoért elnézést kérünk a nagyanyám magnójáért, én, hogy úgy mondjam, ráreagáltam az urak tematikájára.
15: Ez így jó. És Horenko Erikát is köszöntjük, aki szintén itt van.
19: Sziasztok! Köszönöm a munkatokat!
15: Ennél azért picit légy bátrabb és hangosabb, hát nyugodtan, harsányan csak. Ja. Mintha oktatnál.
19: Ott is ilyen halk vagyok.
16: Nem akkor, mintha kioktatnál, ilyen. Például az ott. Úgy is ráfér.
19: Nem szoktam olyat csinálni. Na, szóval akkor sziasztok! És szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
15: És ezek után azt javallom, hogy a mi családi magnónktól akkor térjünk át jöveteletek valódi céljára. Mondjuk például, kezdjük az első témánkkal, mert amint itt az AI műsorvezetők beharangozták, három témánk lesz, és az első az, ha jól emlékszem, akkor a Netmedia és a Fény Alapítvány közöse, mégpedig egy angol tanfolyam, ugye, Kriszta? Ennek így te van. Vagy a felelőse. Mesélj!
17: Hát ez a tanfolyam most már hozzávetőleg 2018 óta zajlik. Először személyes jelenléttel csináltuk, még a Vakok Szövetsége adta a helyet, így volt a hármas együttműködés, két alapítvány és az NVGOS között, és amikor jött a Covid, akkor átkényszerültünk online térbe, aminek nyilvánvalóan megvolt a hátránya abból a szempontból, hogy nem személyesen találkoztunk, viszont hatalmas nagy előnye az volt, hogy sokkal több embert be tudott vonzani azért, mert az ország bármely pontjáról tudtak csatlakozni azok, akik szerettek volna ezen részt venni. Az alapítvány biztosította a Zoom felületet nekünk, ezen tudunk csatlakozni, a mai napig is Zoom felületen folyik az órák megtartása. Hát most 5 különböző csoport van, 3 szinten, és ahogy meghirdettük a tanfolyamot, igény van most már arra, hogy egy új kezdőcsoportot indítsunk, lassan igény van arra, hogy legyen egy úgymond nyelvvizsga felkészítő csoport is, hiszen azért maga a tanfolyam úgy zajlik, hogy hetente 2 órát kapnak a résztvevők, 2 darab 45 perces órát egy alkalommal, tehát ez havonta mondjuk 8 darab óra. Szerintem az anyagi vonzata is elég barátságos, hiszen 6000 forint, hogyha belegondoltok abba, hogy egy darab magánóra most már olyan 10-12 000 forint körül van.
16: Akkor ez meglehetősen barátságos.
17: Azért igen. És lévén gyógypedagógus is vagyok, meg magam is látássérült. Én is jártam már nyelvtanfolyamra olyan helyen, ahol nyilvánvalóan én voltam egyedüli látássérült, hát nagyon nehezen tudsz csatlakozni, hiszen sokszor a tanárok előre nem tudják odaadni neked az anyagot, mert nagyon sok fénymásolatból mentek még annak idején, nincs adaptált anyag sem, mi pedig folyamatosan próbáljuk biztosítani azt, hogy egyrészt legyen friss anyag, hiszen nagyon régen volt már meghirdetett angol tanfolyam, ahol tényleg kaptak a résztvevők tananyagot, egészen pontosan még szerintem vajon 2002 vagy 2004 körül volt egy tanfolyam, amit még én is tartottam ott annak idején, akkor megcsinálták a New Headway harmadik kiadását az első 2 vagy 3 könyvből, de azóta gyakorlatilag tudomásom szerint nincsen semmiféle friss tananyag, és nagyon nehéz hozzájutni, mert a kiadó tanárnak nem nagyon adja oda a könyvet, diáknak nyilvánvalóan igen, de mi tettünk látássérült kolléganőmmel kísérletet arra, és vagy egyáltalán nem akarták odaadni az anyagot, vagy pedig olyan horribilis összegért, amit egész egyszerűen nem tudtunk volna megfinanszírozni, úgyhogy mi most ezt úgy csináljuk, hogy a Netmedia Alapítvány egyik munkatárs hölgye megcsinálja az anyagot, én ellenőrzöm, és akkor elektronikusan áll rendelkezésre az, hogy kiküldjük.
16: Tehát ez azt jelenti, hogy nem van meglévő kész anyagból dolgoztok, hanem előállítotok saját tananyagot, nyilván...
15: Ez egy egyéni módszer?
16: Források felhasználásával.
17: Nem, meglévő anyagból dolgozunk, csak ezt át kell alakítanunk nyilvánvalóan a képleírásokat, meg a, hogyha olyan a feladat, hogy mondjuk táblázatos, tehát meglévő nyelvkönyvet alakítunk át. Hát konkrétan ilyen gerilla módon, tehát önszorgalomból, mert nincs más lehetőség. Ezt mi megcsináljuk magunk. Ez elég sok munka egyébként, de hát nyilvánvaló nekem is jobb, tehát nekem is, mint látássérült tanárnak olyan anyag áll rendelkezésemre, ami azért sokkal frissebb is, meg akkor hát nekem is jól használható.
16: És milyen formában, milyen formátumban kapják meg a delikvensek az általatok átalakított tananyagot?
17: Elektronikus formában. Egyelőre még most olyan a csapat, hogy senki nem igényelt brenyomtatást. jelen helyzetben ezt elég nehezen tudnánk biztosítani abból a szempontból is, hogy nyilvánvalóan, ha valaki vidéki és hétről hétre haladunk, akkor nagyon nehéz lenne előre ezt konvertálni, de most egyelőre még igény nem volt rá, hogy bárkinek is adjunk, de ha igény lenne, akkor gondolom valamilyen úton, módon azért ezt is elő tudnánk állítani. Elektronikus úton vannak alig látók, vagy egészen jól gyengén látók, nekik rendesen a PDF-fájlt odaadjuk, és tudnak abból dolgozni, aki pedig nem, ők megkapják simán TXT formában, az a legegyszerűbb egyébként mindenkinek a szöveges. Így van. De amúgy Erikát nyugodtan megkérdezhetitek elében, hogy ő is része az egésznek, mint tanítványt szerintem nem
15: mindjárt fogja azokon venni.
17: Hogyha kifaggatjátok, én meg addig max befogom a fülem.
20: Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy képernyőolvasóra adaptált tankönyvekről van szó, ugye?
17: És ami még pozitív, hogy rögzíteni szoktuk mindig az órákat, tehát hogyha valaki hiányzik, vagy valamiért nem tud részt venni, konkrétan amióta, hát nem tudom, szerintem ilyen 2023-ig visszamenőleg a Drive felületen ott vannak az órák, tehát nyugodtan vissza tudja hallgatni. Ez is nagyon jó abból a szempontból, hogy tényleg nem marad le senki semmiről, tehát szerintem megpróbáljuk a maximális segítséget adni, vagy nyújtani.
15: De az hallgathatja vissza, aki része a tanfolyamnak, tehát ez nem lehet, hogy én most utcára jövök, és akkor kérem a Drive-os linket, hogy hozzá
17: nem, hát az, mindenhez, az persze, természetesen.
15: Ezt tegyük egyértelművé. A másik, amit szerettem volna, hogy nagyon sok olyan angol tanfolyam, ami a hallásra épül, az egy picit elhanyagolja az írást. Tehát azzal az anyaggal, amit ti kiadtok a kezetekből, nyilván az írást is elsajátítja a tanuló. Ezt számon kéred?
17: Van olyan, ahol igen, és van olyan, ahol nem. Ez egy nagyon érdekes felvetés. Sokan vannak olyanok, akik már régen is a tanítványaim voltak, ők mindig töltögetik a munkafüzeteket, meg mindenféléket, de volt arra is eshetőség, hogy olyan tanítvány csatlakozott, aki még akkor ismerkedett magával a képernyő olvasóval, meg a billentyűzettel lévén, hogy később veszítette el a látását. Eleinte, hát emiatt nyilvánvalóan nem írt, hát nem tudta annyira megfelelően használni a billentyűzetet, hallás után igen jól tudta követni, több ilyen tanítvány is volt, és mostanára már ők is kezdenek újra írni, csak ugye nagyon nehéz ezt így visszamosni, tehát újra elkezdeni az elejéről, tehát azt nem állítanám, hogy a 100%-a ír a tanfolyami résztvevőknek, de azért törekszem arra, hogy aki tud ezzel a lehetőséggel írni, nyilván írjon. Nagyon sok esetben elküldik a fogalmazásokat nekem, azt kiavítva visszaküldöm, de olyat is csinálunk, aki nem ír, hogy én írom helyette úgymond a fogalmazást, és akkor felolvasom neki, és felolvasva elküldöm, onnan meg tudja hallgatni például.
15: Szerintem az írás is nyilván fontos. Mondjuk valaki még magyarul se tud írni, ugye, Robi? Pácsó?
16: Ilyen nitites pácsó.
15: Pácsó.
16: Sokat gondolod, gimnazista osztálytársaimmal, barátaimmal, hogy mi a fészkes fene az a pácsó. Rájöttünk 3 nap alatt, hogy pácsó. De 3 nap alatt csak rájöttünk. Tehát akkor, ha jól értem, azért nyilván az írásra is koncentráltok, és azt is fontosnak tartjátok, vagy hát tartod, mint ugye a oktató, de ha valaki olyan helyzetben van ezért vagy azért, például amit említettél, hogy még nem sajátítottad el a billentyűzet használatát, vagy nem maga biztos ebben, ez nem zárja ki abból, hogy részt vegyen az oktatáson és angol nyelvet tanulhasson.
17: Nem, itt azt tartom szem előtt, hogy mindenkit a saját igényei, vagy csúnyán szólva szükségletei szerint tudjak tanítani, és ne érezze semmiféle téren hátrányos helyzetben magát. Az nagyon fontos.
15: Hány fős csoportokkal mentek?
17: Az az alapfelállás, hogy hát olyan 5-8 fő az, amivel már el tudunk indulni, lévén, hogy sajnos hát lemorzsolódás az van, ilyen olyanokból, leginkább olyan okokból, hogy valakinek úgy adódik a munkaideje, vagy időbeosztás problémák szoktak lenni. Igyekszünk ezt hozzávetőleg tartani. Most is, ahogy meghirdettük a tanfolyamot, nem csak új csoportokat indítunk, hanem ha úgy tartom, vagy úgy tartjuk közösen egy szintfelmérés után, hogy valaki be tudna illeszkedni bármelyik csoportba a tudás szintjének megfelelően, akkor mindenkit a megfelelő helyre tegyünk. Tehát senkit nem akarok csak azért kezdő csoportba tenni, mert ott indulunk. Tehát én mindenkit csak bátorítani tudok, hogyha bármilyen szinten próbálna, akár újrakezdő szinten becsatlakozni, szerintem meg fogjuk találni a módját annak, hogy mindenki a tudás szintjének megfelelő helyre kerüljön majd.
15: A egy félkomoly kérdésem volna. Azért 5-8 fős társaságokban, csoportokban indultok, akár, mert te tanítasz szavakok iskolájában is, és amint tudjuk, ott egy osztály nagyjából ennyi fő, legalábbis az én időmben inkább 8 volt, mint 5 mondjuk, de igen. Vagy azért ennyi, mert technikailag nehezebb összehozni, hogy az én mikrofonom hangos, az enyém meg szól, nálam meg hallatszik a tévé, nálam a szomszéd, engem meg nem hallotok, tehát technikailag is nehéz összehozni, vagy egyszerűen ennyi az ideális?
17: Az ideális az szerintem 4-6 fő, annál nem több. Az egyik csoportban például sokkal többen vannak, és az pont az a csoport, akiket úgymond a leghaladóbbnak tartunk, tehát náluk lenne jó mondjuk például úgymond megfelezni a csoportot, mert sokkal több idő jutna egyénileg mindenkire. Úgyhogy nagyon sokan vannak egy csoportban, akkor ahogy körbe megyünk a feladatoknál is, mindenkire jusson akárhány mondat, vagy tehát hogy ne az legyen, hogy túl sok létszám se jó. Azért szoktunk általában 8 fővel indulni, mert most már az a tapasztalatom, hogy azért mindig van lemorzsolódás előbb vagy utóbb valamilyen okból kifolyólag. Volt olyan, aki most például eddig nem volt munkája, de volt, aki kapott munkát. Van, aki munka mellett csinálja, valakinek nincs munkája, és ez az egy volt olyan is, akinek ez a tanfolyam volt az egyetlen dolog a héten, ami úgy konkrétabban történt vele, és nagyon várta. És igazából ez nem csak úgy ad az embereknek, hogy itt most én tanulhatok, hanem Erika lesz a megmondhatója, hogy barátságok szövődnek, tehát elkezdenek egymás közt akár messengeren barátkozni, kommunikálni. Erika például gyakran találkozik egy másik lányjal a csoportból, meg ők szerveznek önszerveződően nyaralásokat, amire én sajnos sose tudok elmenni, mert éppen akkor még suli idő van. Például most már, amire majd később vissza fogunk térni a nekem, amikor vannak ezek az énekes tévéfelvételeim, akkor így, hála Istennek, ilyen banda szellemben felszoktak jönni innen-onnan vidékről részt venni ezeken, tehát csapatépítő jellege is van. Azért azt pontosan tudjuk, hogy nekünk nem mindig olyan egyszerű a helyzetünk akkor, hogyha barátkozni szeretnénk, vagy kapcsolatokat teremteni, és ez nekem annyira jó érzés, hogy emberileg is adhatok, nem csak mint oktató, vagy mint tanár.
15: Akkor már csak egy kérdés jutott eszembe, aztán lehet, hogy még, mert nagyon inspiráló, ahogy mesélsz erről. A listeninget hogy oldjátok meg, vagy te vagy a listening?
17: Nem. És igen. Akkor nem, amikor tényleg listening van, mert a hangmegosztás az működik. Akkor igen, ha van olyan, hogy olvasni kell valamit, akkor én szoktam felolvasni, mert nem mindenki tudja követni, tehát a képernyőolvasóval, akkor általában azért ezt el szoktam olvasni. Mert van, aki el tudná olvasni egyedül képernyőolvasóval, valaki meg nem. És hogyha közösen vagyunk benne az órában, akkor általában az van, hogy én olvasom. De olyat is szoktam csinálni például a haladóbb csoportnál, hogy nem én olvasom, hanem körbe megyünk, és akkor mindenki olvas valamennyit, aki tud, hogy azt is gyakorolják, hogy a képernyőolvasó utáni olvasás, vagy pedig ugye aki jobban lát, akkor mondjuk a PDF-ről olvasnak.
15: A képernyőolvasó utáni olvasás az hihetetlen, én amikor még élőben rádióztam, akkor így megtörtem a szöveget, aprókra is úgy olvastam fel. Ebből volt néhány vicces történet, amikor közben felhívtak például Skype-on, akkor még a
16: Skype-on még valaki mi az? Ki.
15: Na igen, akkor még az úgy nézett ki, hogy elvitte az ablakot, tehát én élőben olvastam, eltűnt előlem az ablak, és hangosan becsörgött a fülemre a Skype, na ezt élő adásban lekezelni, ez vicces volt, mindegy, ez volt az én egyéni szoc problémám. Hogy kérsz számon? Történik számon kérés, mint az iskolában? Vagy mindenkire egyénileg rábízott, hogy az sajátít el, amit akar?
17: Attól függ, van, ahol ugyanúgy megírjuk a szódolgozatot, és ott például van egy...
15: És ha rosszak, akkor na jó, akkor most röbb dolgozat.
17: De egyébként nagyon érdekes, mert mindenkit nagyon inspirál az, hogy ő mennyit tud.
16: Igen, a haladó csoportnál...
17: Igen. és ott például úgy szoktam csinálni, hogy aki tud, rögtön írja, és akkor van egy, aki nem ír, mert neki olyan a finom motorikája, egy speciális betegség miatt nem működik jól, és vele úgy szoktuk csinálni, hogy amikor kikérdezem, tehát amikor már mindenki megírta magát a szódolgozatot, akkor őt szóban kérdezem, ő mondja, összeszámoljuk, szóban. Igen, és akkor a többiek meg tudják ellenőrizni, hogy akkor ez most így jó volt, vagy nem. Szóval igazából megpróbáljuk mindenre megtalálni a megoldást.
15: Ezek arra jó példa, hogy milyen tök jó rugalmas vagy, és bárki jelentkezhet, mert találtok megoldásokat.
17: Mondom, én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az, amikor egész egyszerűen ott ül az ember, nagyon kínos, hogy nem tudok rendesen részt venni, vagy haladni, és ez egy nagyon kellemetlen érzés. És én azt szeretném, hogyha ha valaki eljön erre a tanfolyamra, akkor azt érezze, hogy ő mindent megkap, hogy támogató közegben van, és hát meg ugyanúgy például vannak ilyen progress tesztek minden lecke végén, hogy azt együtt meg szoktuk csinálni. Azt általában nem szoktam így kiadni. Tényleg attól is függ, hogy milyen a csoport, mert ahol egyénileg tényleg nagyon jól írnak, akkor el szoktam, ott úgy szoktam csinálni, hogy előre elküldöm azt a leckezáró tesztet, megcsinálják, és következő órán együtt ellenőrizzük, és akkor aki nem ír, ővelük meg ugyanúgy megcsináljuk. Azért kell ezt rugalmasan kezelni, mert nincs két egyforma csoport, és nyilvánvalóan nincs két egyforma ember.
15: Egyszer annyira megnézném a jegyzeteidet, amiket a csoportokról írsz, a különböző csoportokról, hogy tud, hogy melyik...
17: Nem írok jegyzeteket.
15: Nem? Mind fejből? Uh-huh. Azt a 700-et.
16: Mondod, hogy többféle csoport is van, tehát a kezdőket, a középhaladókat mondod, hogy van egy nagyon haladó csoport. A nagyon haladó csoport, hogy kell elképzelni, ők már mit a nyelvvizsgára készültök, vagy...
17: Ő miattuk szeretnénk indítani a nyelvvizsga felkészítőt, mert ők maradnának továbbra is a tanfolyami helyükön, de nincs idő már arra, hogy nyelvvizsgateszteket oldjunk. Mert egy annyira összetett nyelvvizsgateszt, ugye hát van a listening része is, meg az írott, ők megrögzötten ragaszkodnak, hogy ők írni akarnak. És hát igen, az még egy jó nagy falat lesz, mire a teszteket megcsináljuk előtte, nekem, meg a kolléganőnek. Egész egyszerűen időigényes. Ott akkor csak arra kell, hogy tudjunk koncentrálni.
15: De Robi, ezért... te ne reménykedj, te még a kezdőcsapatba se jutnál be.
16: De a kezdőt megpróbálom.
15: Minden esetre én például annó a tanítványod voltam, és én tök
16: jól... Zolikám, rajtad nem látszik.
18: Én is.
15: De pont ezt akartam elmesélni, hogy rajtam látszik, vagyis látszott, mert amikor én utána gimibe kerültem, akkor
16: én látszik.
15: Körülbelül lehúzom, nem baj, mikrofonját. Szóval amikor én gimibe kerültem, akkor körülbelül másfél évig nagyon jól megéltem belőle, amit tőle tanultam.
17: Hát én ennek igazán nagyon
15: nem örülök. Puncsolás, komolyan.
16: Hány csoport van most?
17: 5.
16: De akkor ezek szerint most tervben van, hogy ezeken kívül, tehát ezek mellett indítotok újakat, ha lesz elegendő jelentkező?
17: Igen, egy kezdőt szeretnénk mindenképpen. Múltkor is akartunk, de nem jött elég jelentkező. Igazából pontosabban jött volna elég jelentkező, csak már ugye az én időkeretem is behatárolt, tehát a munkaidők miatt mindenki esti órákat szeretne, de hát már nincsen szabad estém. Tehát nekem a hétfő, kedd és a csütörtök teljesen off. A színház miatt pedig a szerda és a péntek szükséges nekem, ugye a vakrepülés miatt. Tehát az igazság, hogy olyan sok mindent csinálok én is, hogy már nagyon nehezen tudom összematekozni ezeket az időkereteket. Tehát itt igazából az, hogy mit tudunk elindítani, vagy mit nem, az mind attól függ majd, hogy mikor, egyrészt én mikor tudok időpontot adni, másrészt pedig, hogy a résztvevőknek, vagy a jelentkezőknek esetlegesen megfelelő-e az az időpont, amit én tudok biztosítani.
15: Akartam kérdezni nagyjából, hogyha most összeszeded a gondolataidat, akkor így hány csoportra lenne kapacitásod még?
17: Hát már ez is sok. Tehát ez is sok. Biztos, hogy ha lenne egy kezdő, azt mindenképpen szeretném. Aztán amellett meglátjuk még majd, hogy a másik nyelvvizsgás csoportra jelentkeznek-e, de azután ennél többet bizonyosan, hogy nem vállalok, mert már amikor a munka rovására megy, az már nagyon-nagyon rossz. Ezt már csináltam, és igazából az embernek az egészsége is megsérül.
16: Egy rosszabb van csak, a munka az ivás rovására megy.
15: És hogyha mondjuk kedvet kapnak itt a kedves Gépház és Hobby Rádió hallgatók, és azt mondják most 34-en, hogy szeretnének hozzád jelentkezni, akkor az egy csoport lesz, vagy szétosztod? Tehát szerintem én, aki annyit tudok, hogy you know, akkor én már haladóba mehetek?
16: Csak annyit kérdés, szerintem... hogy nem szeretnék az Olival egy csoportba lenni. Egyébként, hogy minden jó.
17: Szerintem erre térjünk majd vissza, akkor ha tényleg 30, és akkor pesgőt bontunk, hogy ne menjen az ivás rovására, jó? És akkor lesz.
15: Erika, akkor most feléd fordulok. Egy picit kikérdeznélek Krisztától. Nem, nincs itt, nem hallja, nem érdekes.
19: Okay.
15: Jó tanár?
19: Szerintem igen.
15: Te mióta jársz oda?
19: Én 23 decemberében kezdtem nála az angol tanulás. Én nagyobb meg vagyok elégedve.
15: És kezdőről indultál?
19: Nem, újra kezdőről.
15: Aha.
19: Újra kezdőről, mert én ugye az általános iskolában én tanultam angolt, utána ugye nem volt szerencsém az iskolákban, mert inkább fölmentettek középiskolában is, meg egyetemen is, mint hogy kaptam volna oktatást, és akkor...
15: Tehát kikerülték a problémát, ahelyett, hogy megoldották volna.
19: Igen.
15: És most hol, milyen csoportban vagy, hogy érzed, hol tartasz?
19: Én úgy érzem, hogy az alapoknak már simán neki tudnék futni. Nem tudom, hogy Krisztus meg tudja erősíteni.
15: Tehát miattad kell a vizsga felkészítőt
19: csinálni? Nem. Én is mondtam, hogy én is szeretnék majd később, de ott még mi nem tartunk, az biztos.
15: De akkor úgy érzed, hogy haladsz előre.
19: Igen.
15: Meddig szeretnéd?
17: A második könyvet, már egy teljes könyvet befejeztek, és most már a másodiknak is már a derekán tartunk.
15: És hány könyv a határ? Mi az a legfőső szint, ahol nálad el lehet jutni?
17: 5 szintes a könyv, el tudunk jutni valószínűség szerint oda, de most a harmadik könyvnél tart a haladóbb csoport egyelőre. De azért azt is hozzá kell venni, hogy azért heti egyszer-két óra az nem a világ. Tehát azért az, főleg úgy, hogy ott vannak, vagy most így hirtelen nem tudom a pontos számot, de elég sokan vannak ott szerintem, vagy egy ilyen 8-10 biztos vannak. Éppen ezért lesz szükséges az, hogy neki tudjunk menni ennek a külön tesztes órán, amiben tényleg fel tudunk készülni arra, hogyha valaki tényleg komolyan nyelvvizsgázni akar, és ugye van olyan, aki meg nem csak inkább jól akar beszélni, vagy jól akar, tehát angolul tudni szeretne, nem pedig úgymond nyelvvizsgául, mert hát azért azt pontosan tudjuk, hogy a nyelvvizsgán nem az a fontos szempont, hogy angolul tudsz-e, hanem hogy éppen annak a nyelvvizsga feladatsornak tehát meg tudsz-e felelni, vagy éppen ismered-e annak a nyelvvizsga központnak az elvárásait.
15: Hányan járnak most a nagyon haladó, leghaladóbb csoportba? Hány tagja van?
17: 8 főt tudok mondani, aki oda jár, és őket azért két csoportra simán lehetne osztani.
15: És hogyha most letennénk a 8 fő elé egy-egy nyelvvizsga feladatsort, hányan oldanák meg belőle?
17: Azt még valószínűség szerint elég kevesen. Tehát magát, mondjuk egy középfokút azt még elég nehezen oldanák meg, de amiatt, hogy szokják magát a helyzetet, tehát a nyelvvizsga helyzetet, elkezdünk ugyanannál a nyelvvizsga központnál ugye alapfokú teszteket megoldani, és akkor utána, tehát azon már a feladattípusokat nyilvánvalóan megszokják, meg be tudják gyakorolni, és akkor közben meghaladunk a tanfolyami dolgokkal is, szépen a könyvvel együtt, és így pontosan jó időben érkezünk majd oda, ahova kell.
15: Hát mi nagyon szurkolunk neked, hogy sikeres legyen mindenféle csoportod, és ezekben te is érd el azt, amit szeretnél, meg a csoportod összes tagja is jusson el oda, ahova szeretne ezáltal.
16: Hogyan toboroztok? Hol lehet jelentkezni?
17: A héten kikerült egy hirdetés a Facebook felületre, a Netmédia Alapítvány felületére, a Fény Alapítvány és tette ezt a hirdetést, úgyhogy semmi akadálya nincs annak, hogy bárki jelentkezzen, hogyha szeretné. Október 31-ét állapítottunk meg jelentkezési határidőnek, úgyhogy addig még kampányszerűen egy jó néhány alkalommal ki fogjuk tenni emlékeztető jelleggel a hirdetést mindenféle Facebook és ilyen olyan felületekre, hogy elérhetünk.
15: Az tök jó, de mondjuk ne erősíts meg, Robi, én nem értek a számítógéphez. És mondjuk nem használok Facebookot, vagy valami, akkor hol? Hol találok én meg?
17: Hát, ha nem értesz a számítógéphez, akkor a tanfolyamra sem nagyon fogsz tudni jelentkezni, tehát ez azért egy sarkalatos kérdés, tehát egy minimális számítástechnikai kompetenciának azért lenni kell ahhoz, hogy az ember ezen a tanfolyamon részt tudjon venni. Tehát ez az egy, ami esetleg kizáró ok lehet, hiszen ha nem tudja elindítani magát akár a Zoom felületet, vagy bármit.
15: Be tudok kapcsolni egy számítógépet, csak mondjuk nem Facebookozom.
17: Igyekszünk eljuttatni mindenféle vakügyi szervezetnek magát a hírt, tehát az egyesületeknek, az MVGOS tag egyesületeinek, és reménykedünk abban, hogy ők esetleg a saját hírleveleiben kiküldik ezeket.
15: Tehát megtalálják a különböző egyesületek heti hírleveleiben.
17: Én reménykedem abban, hogy kikerül. Igen.
15: Robikám, gondolkozz el a kezdőcsoporton, mert átfér.
18: Nekem még egy kérdésem lenne, hogyha én mondjuk szeretnék jelentkezni a nyelvvizsga felkészítő kurzusra, akkor az mi az a legminimálisabb szint, amit tudni kell. Tehát milyen szint, ami...
15: Máté, nem a tiéd, mondjuk. Ez biztos.
18: Hát jó, hát ezt tudjuk, hát de nem árt.
17: Egy erős alapfok, hiszen van egy terv, az a tervem, hogy ott is van egy olyan könyv, ami gyakorlatilag végigviszi magát az egész tematikáját a nyelvvizsgának, tehát amik előjöhetnek témakörök például. Szóval semmiképpen sem azt várom, ha már valaki nagyon középfokú szinten van, akkor nincs szüksége arra, hogy én felkészítsem, vagy bármit is tegyek. Itt az a lényeg, hogy jól megalapozzuk az egész dolgot. Én mindig szeretek inkább mindent elmondani, mert ha én egyszer elmondtam, akkor tuti, hogy elhangzott, és beszéltünk róla. Tehát én arra nem építek, és nem is tudok építeni, hogy ki milyen tudásszintet hoz.
15: Mindig. Na erre mondjuk kíváncsi vagyok, tehát hogyha játszunk el a gondolattal egy picit, tehát jelentkezik a Máté hozzád, hogy szeretne a nagyon haladó csoportba jutni. Na most először is, oké, jelentkezik a Máté, te túl vagy az első három migrénes fejfájásodon azután, hogy jelentkezett a Máté, akkor te felméred őt? Vagy
17: mindenkit egyénileg, de nem csak őt, hanem ha bárki is jelentkezik, hogy tudjam, hogy melyik csoportba kell tenni, mindenkivel azt szoktam csinálni, hogy vagy telefonon átbeszéljük, vagy ha tud csatlakozni, akkor Zoom linken. Én már nagyjából tudom, hogy miket szoktam kérdezni. Végigmegyünk a nyelvtanon, végigmegyünk a szókincsen, beszélgetünk. Mindenkire rászánok időt egyénileg. Ez nagyon fontos, másrészt nem tudom bemondás alapján, nem tudom én sem megítélni, hogy kit milyen csoportba tegyek.
20: Hát meg azért tegyük hozzá azt, hogy ugye folyamatosan fölmerül kérdésként, és ugye, ahogy itt az imént is részletekről is folyamatosan ez a nyelvvizsga kérdés merült föl. Ugye egyrészt az, hogy ha valaki nyelvvizsgázni szeretne, aztán majd Kriszta úgyis kiegészít, azért arra nem elég egy ilyen heti, mondjuk másfél óra, azaz két tanórányi felkészülés, pláne mondjuk egy ilyen 6-8 fős csoportban. Na, meg hát az most egy másik dolog, hogy tehát 6000 forintért így egy hónapnyi órát kap, tehát akkor az azt jelenti, hogy heti két óra, tehát akkor 4x2 órát kap egy hónapban, de még az is viszonylag kevés ahhoz, hogy mondjuk ne adj Isten egy fél éven belül, egy éven belül mondjuk bármilyen

0: kapni alkalmanként azért, hogy milyen dolog az, hogy milyen tanfolyam az, aminek soha nincs vége. Hát az olyan, ami működik. Tehát én azt gondolom, hogy ha Erikát is megkérdezed, én nem hinném, hogy szeretné, hogyha azt mondanánk, hogy na jó, és akkor ezt a tanfolyamot akkor június 30-án befejezzük, mert jön a nyár.
1: De csak elmész a Balatonra nyaralni. Meg én, mint tanítvány is elmennék.
0: Igen, viszont hát te vissza tudod hallgatni. Hét. Az egy-egy hetekre mennek el tulajdonképpen, és mindig lehetőség van arra, hogy visszahallgassák. Sőt, olyan is van, hogy nagyon sokan még a nyaralás alatt is bejelentkeznek, vagy vonaton megy akkor is. Tehát, hogy nekem nagyon pozitív.
1: Na, majd látja a vízből.
0: Volt olyan, nekem volt olyan tanítvány, hogy kint ült a kertben a medencébe, és hallottuk, hogy ott lögyből, és
2: ez egy igazi lelkesedés.
3: Jó.
0: És ez én ez két, ennek nagyon két örülök. Két
3: között. Ez elmond.
0: Neki nagyon szoktam örülni, hogy már micsoda dolog, olyan, ami még nyaralás alatt is az én angolomra kíváncsi valaki.
1: Egyébként az, hogy soha nincs vége, hát ugye ez a klasszikus, minél többet tud valaki, annál több kérdése van. Legalábbis így kéne, hogy...
2: Ez egy egész életfilozófia.
0: Nem tudom hajtani a csoportot, meg az az igazság, hogy olyan sok mindent csinálunk, mert haladunk a könyvvel mellé, olvassuk ezeket a könnyített olvasmányokat, beszélünk is, és tényleg igaz az, hogy ez a heti másfél óra így ilyen szempontból nagyon kevés. Valóban nem a legtöbb, de a semminél mindenféleképpen több szerintem.
1: De oké, a Máté le akar vizsgázni. Elmegy hozzád a nagyon haladó csoportba. Megkapja a heti óráját 6000 forintért. Mit tehet még?
4: Imádkozik, hogy átmenjen a vizsgán. Tehát... És egyébként pedig van egy másik előnye is, amiről keveset szoktunk amúgy is beszélni, mert olyan természetes dolog. Van különböző szervezetekkel, cégekkel, emberekkel kapcsolatunk. Többek között volt már jó néhányszor példa arra, hogy Magyarországon dolgozó külföldit láttunk vendégül, vagy látott vendégül a tanfolyam. Én sajnos nem voltam ott, de távolról szurkoltam. Tehát hazánkban dolgozó külföldi embert láttunk vendégül ezen a tanfolyamon, aki mesélt a maga életéről. És így nem amerikai, nem angol száz embert látott vendégül a tanfolyam, illetve Kriszta vagy a csapat, hanem olyan embert, aki valóban ugyanolyan szinten van angol nyelvből, és próbál itthon nálunk munkát keresni, munkát találni, dolgozik, tehát amiatt költözött ide. De nem is tudom, hogy ki volt az utolsó, egy hölgy volt.
0: És még máltai is volt, szóval igen, hát még ez is, igen.
4: És például azt hallottam, hogy a kis hölgy például bemutatta a saját zenéjüket, beszélt a maguk kultúrájáról.
0: Hát gyakorlatilag egy komplett órát tartott, a végén még kérdéseket is tett föl, nagyon-nagyon szuper volt. Általában, hogyha jelentkezik külföldi önkéntes így cégektől, akkor mindig úgy szoktuk csinálni nyilvánvalóan, hogy előtte egyeztetünk, hogy mit fog csinálni, elmondom, hogy milyen szinten van a csoport nyelvtanilag, hogy ne legyen az, hogy frusztrálja a csapatot az, hogy mondjuk, vagy sokkal jobban tud, vagy olyan nyelvtant használ, amit még esetleg nem tudnak, vagy esetleg alábecsüli az ő tudásukat, és akkor általában ők szokták úgymond, nem is azt mond, hogy megtartani az órát, de ők viszik a fő fonalát az órának, és nyilvánvalóan akkor besegítek akkor, hogyha...
4: Tehát kell, gyakorlatilag de ezek nem klasszik tanórák. Ezek ugye nem klasszik tanórák, hanem mondjuk úgy, hogy talán élmény alapú órák, foglalkozások, amivel maga a résztvevő is, ugye a vendég is kap valamit, illetve hát a résztvevők is kapnak valamit, hiszen betekintést nyernek egy másik országnak a kultúrájába.
1: Én nem tudom, hogy tudjuk-e még fokozni azt, hogy Máténak kedvet csináljunk, mert Robinak esélye nincs, az oké, de Máténak
4: majd Máté elmeséli Robinak, hogy milyen.
1: Igen.
4: Magyarul.
2: De azt még nagyon meg is éreztem. De csak korlátozottan.
1: Minden esetre annak idején, és mindjárt elmondom, hogy miért is mondom, ezt jelentek meg talán a 90-es évek elején az újságokban ilyen hirdetések, hogy angolórákat adok, veszek, tehát, hogy vett is, meg adta tovább, amit tudott. Most itt Erika felé fordulok, mert igaz, hogy ő tanítványként van jelen Kriszta angol foglalkozásain, de te egyfajta iránytű is vagy, tehát tanítasz is, na nem angolt, legalábbis azt gondolom én, hanem...
5: Legalábbis szeretnék iránytű lenni, csatlakoznék ahhoz a felvetésedhez, hogy te szeretnél jelentkezni Krisztához, de nem tudod megnyitni a Facebookot, vagy megnyitni a böngésződet. Na, hát én ebben tudnék neked segíteni.
2: Bekapcsolni a gépet.
5: Bocsánat, igen, azzal kezdjük, hogy bekapcsoljuk a gépet.
1: Kikapcsolni, már tudom.

0: kihúzom a konnektorból, azzal megy.
1: Nem, az nem megoldás.
0: Azt megtanultam tegnap elő.
1: Szóval én ebbe szeretnék segíteni a digitális iránytű nevű új kezdeményezésünkkel, amit a Netmedia Alapítvány szervez, szintén heti egy alkalom, kétszer 45 perc, informatikai alkalmak, nem tanfolyam, nem informatikai tanácsadás, hanem személyre szabott, mégis igen informatikai iránytű, hogy el tudjál boldogulni a digitális világban. Lásd, okostelefonok beállításai, vagy látássérülteknek nagyon hasznos alkalmazások megismerése, bár ti ebben nagyon elől jártok, és nagyon sok mindent bemutattok, de valakihez mégsem jut el.
2: Tudod, a gépházra mondom, aki nem tudja, azt tanítja.
0: Igen, tehát...
1: Igen,
0: igen.
1: Szóval ezeket az alkalmazásokat esetleg meg tudnám mutatni, hogy kell kezelni.
0: Hát, hogy személyesen nyilván lehet hozzád kérdéseket intézni. Hozzánk viszonylag nehezen. Hát e-mailben igen, de az adott adás úgy, hát, ahhoz
3: is tudni kell használni az e-mailt. Tehát,
2: na igen, hát itt a gond.
3: Követel egy alap kompetenciát.
2: Igazad van. De ezek akkor online csoportok? Online alkalmak? Az egész?
1: Online, teljes mértékben online alkalmak. Lehet szó egyéni foglalkozásról, és lehet szó csoportos foglalkozásról. Természetesen hasonló a két idézőjelesen tematika, mert ugye az egyénektől függ, hogy akkor most mit veszünk. Vannak különböző dolgok, mint ahogy elkezdtem, az okostelefon, a számítógép, e-mailzés, böngésző használata, mesterséges intelligencia, vagy csak éppen egyetlen egy problémád van, és azt kéne segíteni megoldani. Számítógépes sok probléma, nem vagyunk varázslók, nem vagyunk dzsinek, egyéb tekintetben nem tudunk varázslók, és segíteni, de a számítógépes problémát esetleg.
4: Hát egyébként én attól szoktam mindig agybajt kapni, megmondom őszintén, hogy de ő nem abban a Word-ben keresem, hanem nekem izé Office van fönn, hogy abba hol van, amit én honnan a bubánatból tudja.
0: Na ez az.
4: Hát nézz utána a menüben. Ezzel van a legnagyobb probléma, hogy mondjam, tanulni is meg kell tanulnia az embernek, pláne az informatikában, ahol gyakorlatilag amit ma már megtanulunk, az már tegnap elavultnak minősül. Tehát ez sajnos meg kell tanulnunk magát a számítógépet. Volt egyébként nemrégiben egy ilyen JAWS felmérés, egy hölgy csinálta talán tavaly vagy tavaly előtt, amikor hát én nagyon őszinte voltam vele, furcsálotta is a dolgot, amikor megkérdezte, hogy hát én hány JAWS billentyű parancsot ismerek? Hát mondom, hogy ha nagyon megerőltetem magam, akkor körülbelül 3-4-et. Nehogy már itt az összes látássérült azt mondta, hogy ők ilyen 20-30-at ismernek. Rákérdeztem, hogy és valóban az JAWS billentyű parancs, vagy a számítógép billentyű parancsai, mert nem mindegy. Tehát vajon fel vannak-e készülve a, mondjuk ezen esetben ugye a látássérült felhasználók, valóban kaptak-e megfelelő alapozót arra, valaki úgy saját bevallása szerint így a szívére teszi a kezét, meg tudja különböztetni a JAWS forró gombokat a normál Windows forró gombtól. Ne adj Isten, mondjuk a Ctrl-C, Ctrl-V az JAWS vagy Windowsos, vagy számítógépes forró gomb. Tehát az a helyzet, hogy sokszor az alapvető fogalmakkal mondjuk úgy, hogy nem vagyunk tisztában. Lehet, hogy én szégyent vallok, de hogy mondjam, én körülbelül egy ilyen, talán, ha nagyon megerőltetem magam, talán 5-6, mondjuk úgy, hogy képernyőolvasó specifikus billentyű kombinációt föl tudok sorolni, de annál többet nem. Hát nem tudom, ezzel ti hogy vagytok, Zoli, te...
0: Most elgondolkoztam.
4: Hány képernyőolvasó parancsot tudsz így hirtelen forró gombot felsorolni? Eddig jó?
0: Ha nagyon megerőltetné magam, szerintem olyan 9-et, 10-et talán.
4: Nyertél.
0: Nem fölé akarok kerülni, tehát nem én vagyok itt a domináns hím, vagy nem...
4: Hát most szegény Mátét már lenyelvizsgáztattuk, most neked jön az ECDL, hát most itt...
0: Valószínűleg Máté tudna itt
1: billentyű
0: parancsot, de
3: én sem mondanám, hogy tehát most az alapvető dolgokat nyilván, hogy áttekinti a navigátor kurzor, ez most NVIDIA, mert én nem vagyok JAWS-os, tehát JAWS-ból
0: én is inkább NVIDIA, meg tudom nézni az órát.
1: Aha.
4: Hát messze van a 10-től, tehát az óra közel de van, azért. De...
5: Persze, mert F12, csak azért.
0: Igen, jó párat.
5: Két billentyű van a 10-től.
4: Istenem, mondja meg a dátumot, ha kétszer nyitjuk meg.
0: Ez kettő parancsra kettő.
4: De valóban ezeket teljesen kihasználjuk-e? Ki tudjuk-e használni? Van-e megfelelő ismeretünk? Belegyakoroltunk-e? Egyáltalán szükség van ennyi parancsra, vagy ennyi forró gombra?
0: Nem tudom, én már ehhez úgy érzem, hogy öreg vagyok, mert ajánlottak nekem például internetes játékot, és akkor kaptam egy táblázatot, hogy itt van mind a 69 billentyű parancs. Anyád, nem...
4: Nem megy. Nekem sem, bevallom őszintén, nem. De ezt mind fejből vágni kellene, és ugyanez nekem a bajom, és megint csak szentségtörő leszek, a mobiltelefon. Azért valljuk meg őszintén, egy érintős kijelző nem a látássérülteknek való. Az, hogy próbálunk rajta különböző szimulációkat generálni, vagy valamilyen megoldást találni erre, de hát, hogy mondjam, azért ezeket a mai csodákat, úgymond ezeket nem a látássérülteknek találták ki. Mi kullogunk egy ilyen mondva csinált akadálymentességgel az egész.
2: Mi vitatkoznék az évvelden tekintetben egy kicsit, mert a nős látássérülteknek találták ki. Én azt hiszem, meg úgy gondolom, hogy azok a lehetőségek, opciók, amiket viszont még ha csak kullogunk is az akadálymentesség után azért el lehet érni, azt szerintem párját vitt kicsit. Tehát korábban nem volt annyi lehetőség mindenféle online bevásárlásra, AI használatra, egy számla befizetésre,
0: banki ügyintézésre.
5: Hát akkor engedjétek meg, hogy közbeszóljak. Én meg azt látom, hogy én aztán egy tényleg egy egyszerű felhasználónak tartom magam, és olyan 2005-2007 környékén szerintem hát 50-szer akadálymentesebbnek bizonyult minden, hiszen nem volt annyira vizuális. Egész egyszerűen most már gombok tűnnek el, tehát most nemrégiben találkoztam egy kajarendelő oldallal, hogy eddig még ott volt a megrendelés gomb, látható volt, persze nem tudtuk megnyomni, mert már sehogy sem működött, de most már a gomb is eltűnt. Tehát ahogy egyre jobban fejlesztik a weboldalakat, nagyon kevés hely van, amit most már tényleg teljes értékűen tudunk használni. Tehát én meg valahogy inkább azt látom, hogy inkább visszafele megyünk, mint előre felé.
4: Pont jövő héten lesz egy akadálymentességi konferencia, a jól rémlik jövő hét csütörtökön. Érdemes a Vakok Szövetségébe ellátogatni, illetve olyan céget keresni, aki esetleg hajlandó így a weboldalával is foglalkozni akadálymentességi szempontból. A webének a legújabb felmérése szerint világszerte az oldalak 90%-a nem akadálymentes. Tehát ez egy ekte objektív felmérésként jelent meg a közelmúltban. És hát tegyük hozzá gyorsan, hogy ugye ezekkel az új webes technológiákkal én naponta használom, meg művelem és csinálom is, tehát én azért utálom, ugyanaz, mint az AI, de tehát az ember ismeri ezeket az előnyét, hátrányát, de hát egy normál felhasználónak azért, ha újfent mindenki a szívére teszi a kezét, vajon hányan tudják megmondani, hogy mik azok a régiók? Meg mi az a HTML 5 elem, vagy egyéb dolog. Tehát ugye a modernkori, mondjuk úgy, hogy lenyíló menü például. Nem tudom, hogy mennyire okozott ez mondjuk problémát, ugye az új NVIDIA könyvtár alkalmazás. Ezt valóban mindenkinek sikerült elsajátítania rendesen? Pedig ezek általános, már évek óta, ráadásul itt akadálymentes elemekről beszélünk.
0: Reméljük, hogy sok gép száz hallgató, igen, tudja mi ez, de igen, ezek... Nagyon jó kérdések a részedről.
4: Tehát ne adj Isten, ismeri a hát, mert ugrál a címsorokon. Jó napot kívánok! Mik azok a régiók, ha egyáltalán vannak ilyenek az oldalon? Meg egyáltalán segítik ki a felhasználót.
2: Amit mondott Kriszta, ezeknek a sokfélesége és a nagyon-nagyon óriási mértékű gyors változás, amikor a frissítése is kijön egy napon belül, mert olyan mértékben frissítik az appokat. Ez az irány, meg ez a kritikád, ez tökéletesen jogos.
5: És bocs, hogy beleszólok, én egyébként például pont ennek a szolgáltató, vagy hát ennek az oldalnak jeleztem is, hogy esetleg tudnák említeni ott a fejlesztőknek, vagy akik csinálják magát a weboldalt, és akkor mindig készségesen, hát én nem tudom, majd továbbítjuk, aztán valahogy nem tudom, vagy továbbítják, vagy nem. Tehát nem tudjuk.
0: Ez követni. Annyira diplomatikus válasz. Ez a lepattintó.
5: Tehát nem arról van szó, hogy én csak panasznapot tartok, és nem csinálok semmit. Tehát én, ahol lehet, próbálom jelezni. Nyilvánvalóan normális hangnemben, meg nem lehúzom őket.
0: Van, amikor már az ember elveszíti a normális hangnemét.
5: De egész egyszerűen csak toporgunk. Tehát én azt érzem tényleg, hogy egyre kevesebb dolgot tudok önállóan már megcsinálni, és nem feltétlenül azért, mert én nem lennék...
0: Ezzel én is vitatkoznék azért, de szerintem sok mindent meg tudunk már önállóan oldani, meg ennek ha lassan is, de azért bővül a tárháza, én azt
2: most gondolom. Az, hogy arányai annyiban mit tudunk megoldani, tehát nem tudom számszerűsíteni én sem, hogy mondjuk említetted 2007-et, hogy akkor hány weboldal volt mondjuk úgy akadálymentes, hogy ez szabvány szerint is elvárható, nyilván nyerne.
0: De a lehetőségeink is kevesebbek voltak.
2: Így
0: 2007-ben még a Nokia telefonnal próbáltál a finn hangon valamit ott csinálni, nem?
4: Hát mit veszünk informatikának? A telefont is belevesszük. Ugye elég gyakran olvassuk itt a problémát, hogy már megint elromlott a Facebook, már megint nem megy a Messenger, én nem is nem használom.
0: A Messengeren most a lapfülek tűntek-e. Hát... Erika, hol vannak a lapfülek a Messenger alkalmat?
4: De én csak izét, én Firefoxot használom, a 4.2.6.4-est. Abba hol van?
0: Na igen.
4: Ők az 3 éve elavult. Jó, de én nem frissítek, mert nem szoktam. Mert így döntöttem. Vannak ilyenek is. Igen. Elég szép szám.
2: Persze. Nem is csodálom, hogy vannak fülek, hogyha azt tapasztalják, amit ti. Miért kellene mindig kompromisszumot?
5: Ha én most pont ezt szeretném használni, akkor miért rendeljek, ha nem mondom ki, hogy melyiktől, csak azért, mert az most. Tehát, hogy valahogy mindig az van, hogy akkor mégsem a szabad akaratunk, meg az akadálymentesség dönt. Tehát, hogy mégsem csinálok azt, amit akarok, hanem azt csinálok, amire lehetőségem van.
2: Ez totálisan akkor, igaz. Akkor... Tehát ezen ugyanarról beszélünk, és meg is értjük egymást. A lehetőségek kibővültek. Viszont mégsem szabad a választás, mert a sok lehetőség között elenyészik az, ami igazán jól használható, talán meg lehet találni, némi találékonysággal, információgyűjtéssel, sok érintő kijelzős, vagy billentyűparancsos, mindenféle trükkkel, hát ugye ezért van többek között a gépház is, meg gondolom.
4: Amiből ismerünk 5-10 parancsot, tehát igen. Mégsem tudjuk kihasználni saját
0: igen, csak ezeket. Mondjuk 2007-ben volt, most hasamra ütök, 4 webáruház, és abból a látássérült használhatott egyet. Most van 49 webáruház, és a látássérült tud belőle használni 10-et. Tehát arányaiban szerintem rosszabb nem lett, csak a kínálat.
4: Hát pont ezzel a számértékkel arányaiban rosszabb lett, ahogy említed, tehát
0: jó, most nem arányaiban növekedett a... Csak
4: hát igen, itt
0: látjuk
4: a
0: azt, hogy mit használhatnánk, és mitől esünk el. Hát és igen. Nyilván ez fájdalmasan érint bennünk.
4: Mivel azelőtt kevesünknek volt internet hozzáférése. Tehát én már 96-ban, amikor még a sógorom általában, amikor említettem, hogy van nekem ott kukacom, akkor ő valami teljesen másra gondolt. Ma már arra nem is gondolunk a kukac esetében. Tehát kibővültek a lehetőségek, az egy másik dolog, hogy a használhatóság vajon arányosan növekedett-e ezzel.
2: Az tény, hogy ezek a akár magyar, akár külföldi látássérültes fórumok, levelező listák, mindenféle közösségek főként arra épülnek, hogy lasszóval keresik azokat a szoftvereket, alkalmazásokat, mobil, PC-s, Mac-es, bármit mondhatnék, amik használhatók, amik jól használhatók. Valaki rábukkan egyre, akkor halleluja van, örömóda, meg mi egymás, hogy ez milyen jó, és akkor persze mindenki rácuppan, használjuk, meg vagyunk elégedve, aztán majd frissül. Hát én ugye, Zoli meg a Máté is ezzel fosztizik engem, hogy mikor rendeztük be itt a lakást, hogy nem, szándékosan nem akartam semmiféle okos konyhai meg háztartási eszközt, és akkor ezt én mindig elkapom, hogy hát gépháza minden, és akkor közben én ragaszkodom a nyomógombos tekerős sütőhöz. Igen, ragaszkodom hozzá, mert nagyon sok olyan tapasztalatot hallok, hogy frissült a ilyen meg olyan applikáció, és ami eddig egy dupla kop volt bekapcsolni a sütőt, az most nem működik, mert frissült az applikáció. Nekem erre nincs szükségem, hogy a...
0: Kiegészítelek, csak egy picit hadd védjem meg magam annyiban, hogy én használok okos háztartási gépet, de mindig úgy, hogy legyen mód azt gombbal is bekapcsolni. Tehát ne csak telefonnal, hanem azt igenis kezelő szervekkel tudjam kezelni, és például pontosan tudom, hogy a mosóprogram, amit mi használunk, az például, hogyha bekapcsolom a mosógépet, mindig ugyanonnan kezdődik, és mindig 5-öt kell leszámolni a tekerővel, és indítani a startot, és akkor az mindig ugyanaz.
4: És 2026-ban még mindig fejben kell ezeket tartani.
0: Hát legalábbis ajánlott.
4: 36-ban ennek a felét kell mondjuk fejben tartani?
0: Nézd!
4: Kötői volt a
0: kérdés. Nem tudom, én már telefonszámokat nem jegyzek meg. Annó még meg kellett, nem tudom ti hány ismerősötök telefonszámát tudjátok még.
2: Meglehetőséggel. Több billentyű parancsot
3: a szüleimét. Telefonszám.
0: A Krisztályt bemondjam, az övét tudom. Nem mondom be.
5: Esküszöm, megtisztelve érzem magam komolyan.
0: De nem nagyon tudok mást.
4: Hát akkor 2007 óta nem sokat
5: fejlődik. Ahogy az enyém az egyetlen telefonszám, amit tudom.
4: Szerintem az enyém szerintem... is tudod.
0: Igen, mert de azért, mert az
4: olyan,
0: időnként elhangzik.
4: De az...
0: Igen, mert az időnként elhangzik a reklámban. A gépház előtt.
2: Tessék, ez az eredményes propaganda. Ez így kell csinálni. Erika, arra szeretnél kérni, hogy amikor kicsit ranyagyunk vissza az eredeti témához.
0: Elnyomunk itt.
2: csoport, illetve mondhatod, egyénileg is lehet, igen, akkor ez mondom most fog indulni. Mik a tervek? Itt is lesznek, feltételezem többféle, tehát kezdő, haladó, mi egymás csoportok. Mennyi a kapacitás, mikor indul, itt hány fős
0: csoportokat
2: vársz? Hány fős csoport? Kicsit vázolt fel, hogy mik az elképzelések.
1: Ja. Az elképzelés az, hogy minimum 4 főjelentkezését várom, és maximum 20 főjelentkezését várom. Ez ugye lehet egyéni és csoportos. 2 csoportot gondoltunk indítani, egy kezdő és egy haladó csoportot. Ugye a kezdőknél ott kezdődne a történet, hogy esetleg egy kis gépelés, lásd, hogy angol órára tudjon akár egy levelet írni, vagy egy e-mailt megnyitni, vagy tehát ami még tényleg annyira alap, hogy ő ezt még nem tudja. Azt ugye akkor lehet választani, hogy akkor egyéniben, vagy csoportosan szeretné. Bár ezeket szerintem célszerűbb lenne egyéniben, hogy akkor a saját tempójában, a saját igényei szerint tudjuk kialakítani. A haladó az meg ugye már tisztában van azzal, hogy hogy kell egy e-mailt megírni, hogy kell egy linket megnyitni, hogy kell, maradjunk az e-mailnél, mellékletet csatolni, mellékletet letölteni e-mailből, és akkor esetleg ezeket tudnánk továbbfejleszteni olyan szintre, hogy akár felhőszolgáltatások. Szóval széles a paletta. Tehát mindenképp 2 csoportban gondolkodom, egyéniben gondolkodom, és akkor nálam is úgy gondoltam, hogy lenne egy kis felmérő, hogy akkor milyen eszköze van, hogy tudnánk csatlakozni. Az alapján derül neki, hogy akkor hogy is, mint is.
3: A csoportos esetén ott is megvan, hogy akkor heti...
1: Heti 2x45 perc. Ugyanúgy.
3: 2x45 perc.
1: Tömbösítve.
4: Ugye tegyük hozzá azt, hogy tulajdonképpen ez még egyelőre egy felmérés, tehát egyrészt van-e rá ugye igény? Valószínűleg, hogy igen. Kérdés az, hogy csoportosan van-e rá igénye valakinek, vagy mondjuk személyes, vagy mondjuk egyéni konzultáció szempontjából. Ugye itt két felé lehet bontani, mondjuk úgy, hogy szakmailag a dolgot. Egyrészt a csoportosnál mindig fölmerülhet a tanfolyami kérdés vagy lehetőség, hiszen hogy ott kevésbé van lehetősége az embernek egyéni konzultációra, míg mondjuk az egyéni konzultációnál meg nem feltétlenül az oktatás vagy a szervezett oktatás, hanem inkább mondjuk az egyéni probléma megoldás lehet az elsődleges prioritás. Nem tudom, hogy ezt túl tudományosan mondtam, lehet, hogy le kellene egyszerűsíteni. Tehát ugye ott vagyunk 6-an, ott kicsit ciki nem érteni a számítógéphez, mert mindannyian értünk a számítógéphez, nem merjük bevallani azt, hogy fogalmam nincs arról, hogy mondjuk mi a fene az az érintő kurzor, meg hogy kell mondjuk el rákattintani egy valamire a tegérrel. Nem tudod? Nem. Ja, de, tudom, de most csak most nem megy. Egyéni foglalkozásnál meg ott egy kicsit másabb, hiszen ott nem égek be a többi 6 ember előtt. Lehet, hogy ez nem így van, csak
2: megvan egy csoportja válogatja, a feelingje másabb. De hogy lehet ilyen, persze. Igen, jóval másabb. Hogyha persze összejön egy jó kezdőcsoport, akik bevallják, hogy igen, kezdő vagyok, nem értek hozzá, és itt szeretnék majd érteni hozzá, hogy ez az angolnál is azért, ahogy Krista elmondta, azért működhet. Nyilván ez tényleg az ott csoportnak a felépítésétől, a résztvevőitől, meg azoknak a önmaguk és Erika felé kifejezett elvárásaiból áll ugye össze.
4: Tehát ez egy egyéni szféra tulajdonképpen.
2: Mm-hmm. Igen.
4: És ugye az egyének megköveteli az alapismereteket, tehát ugye valahogy ehhez is csatlakozni kell, ugye Erikához is csatlakozni kell, vagy a csapathoz is, tehát egy nagyon nulláról elindulva valószínűleg, hogy nem fog tudni egy érdeklődő csak úgy csatlakozni. Erre viszont ugye ott vannak a helyi egyesületi mentorok, ugye annak idén elindult ez a hálózat, nem tudom, hogy mostanában még vannak-e az egyesületeknél úgymond mentorok. Én így mondjuk úgy, hogy egy közvéleménykutatást hagyd tartsak már így a hallgatók között, írják meg így a gépház e-mail címére, hogy valóban az ő egyesületüknél, megyéjükben működik-e még ez a számítógépes segítségnyújtás, hogy ez jó néhány évvel ezelőtt elkezdődött, aztán egy kicsit lejjebb lankadt úgymond a szolgáltatás, de valóban kapnak-e mondjuk segítséget, akik bemennek egy-egy adott egyesülethez? Valóban hozzáértő szakember van-e ott? Egyáltalán van-e ott valaki, aki tud nekik segíteni? Vagy mik a hiányosságok?
2: Ezt érdemes ketté bontani, mert egyesületi, illetve van az elemi rehabilitáció, amik nem is feltétlenül a helyi egyesületek művelnek, működtetnek,
4: van,
2: hanem
4: igen.
2: Egyéb szervezetek.
4: Igen, tapasztalatokat is. Én szívesen olvasnék, hallgatnék, hogy valóban mi a tapasztalat, a gyakorlati tapasztalat. Persze beiratkozik ugye a rehabilitációs központba, ugye most nem tudom, hogy mennyi van itt Magyarországon, tehát ugye csinálnak, ugye van ez a 6 pont rehab központ, van ugye a Vercs, ugye a klasszikus, Jézusom, nem tudok többet, de hát ha valaki...
2: A kilátás.
1: Aha.
2: Akkor nem tudom, még a régebben volt a kreatív formák. Igen, nekem is jutottak eszembe.
4: A siketvakok. Ugye ott is. Szolnokon
1: is van, Nyíregyházán is.
3: Igen, a Svoj is.
4: Igen, akkor a Svojénél, hogy a Csák Attila foglalkozik.
3: Új látásmód is van most.
1: Fehérváron, vagy Veszprémben, nem tudom most melyik a központ.
4: Vajon betetszenek-e jutni időben oda? Tetszenek-e kapni ott segítséget? Kap-e az érdeklődő rövid időn belül, vagy mennyi a várólista? Miért nem sikerült bejutni? Mik a tapasztalatok így a gyakorlat oldaláról? Én így kíváncsi lennék a hallgatóknak a tapasztalataira. Mert hát, ha ezt mondjuk ki tudjuk egészíteni ezzel a kis kezdeményezéssel, azt mondjuk, hogy amit lehetett, megszereztél mondjuk a rehab központban, vagy a helyi egyesületnél, vajon a helyi egyesület irányított-e a rehabilitációs központba, vagy magadtól találtál-e rá. Ha már ott megtanulta az alapokat, az érdeklődő, akkor itt egy kicsit el tud benne mélyülni, vagy nagy Isten a saját számítógépét tudja jobban testre szabni. Elég volt-e az a néhány hónap, azt hiszem, hogy talán 4 hónap a Vercsen, aztán majd valaki kiigazít, hogyha éppen nem jól tudom, de érdemes volna erről is tudnunk, talán mindannyiunknak, hogy mi Magyarországon a helyzet, tehát aki valóban segítséget szeretne kapni, az időben megkapja-e, megfelelő módon megkapja-e, megfelelő szakemberektől kapja ezt meg.
2: Érdekes, amit felvetsz, mindenféleképpen érdekes.
4: Várjátok a tapasztalatokat, ti olvassátok majd úgyis a leveleket, tehát nyugodtan lehet a fiúknak írni, és ők majd beszámolnak nekem, úgyhogy ők meg majd olvasgassák a leveleket, tehát... De valóban érdekes volna erről egy ilyen kis mini kutatást a hallgatók között tartani, hogy valóban, ha már itt AI-ról beszélünk, ha már itt mindenféle informatikáról, technikáról, meg a nagyon szép, nagyon jó... De vajon ugye a felszín alatt valóban működik ez az egész történet? Tehát tudunk-e megfelelő úton módon segítséget kérni, kapni?
2: Kedves hallgatók, gephaszcsapat@gmail.com. Én azt gondolom, hogy...
0: Ezt a Mátétól vártam, hogy be fogja mondani a címeket.
2: Nagyon izgalmas kezdeményezés. Nem is kezdeményezés, mert az angol például az már jó régóta működik. Viszont az iránytű kezdeményezés az valóban új és újszerű, és ahhoz is én nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Többiek nevében is.
0: Csatlakozunk.
1: Köszönjük szépen.
3: Kérdés. Én csatlakozok.
0: Ezeket a tanfolyamokat mennyire borította fel a mesterséges intelligencia? Én nagyon sokszor hallottam olyat, és lehet, hogy darásfészekbe nyúlok, akár a példámmal is, hogy nem kell mondjuk annyi memoriter, meg ilyesmi, mert miért tanuljon a gyerek? Krista, majd te, mint gyógypedagógus, akár hozzá is szólhat. Mert minden fönt van az interneten. Van egy ilyen szemlélet, hogy most már nem kell tanulni, mert minden ott van az interneten. Most nagyon sokszor azt hallom, hogy ahelyett, hogy az emberek megnyitnának egy Google-it, vegyük itt magam is, megkérdezik inkább a mesterséges intelligenciát. És nem tudom, hogy ez mennyire hatékony, és nem tudom, hogy mennyien fognak...
2: Az.
0: Jó, igen, itt is vannak mindenféle találatok. Attól függ mondjuk, hogy mire keresel rá. Tudjuk, hogy a Facebook szerint néhányszor már meghalt, győzik-e, meg ilyesmi. Nem szeretnék undorító példákat hozni, és ezért elnézést is kérek, de valóban ez talán egy kirívó, meg jól magyarázó eset. Többször is előfordult. De az a lényeg, hogy nem mennek úgy hozzád oda, Erika, hogy én a ChatGPT-t szeretném megtanulni, és akkor nekem megvan oldva az életem, ha tudom a ChatGPT-re, mert ChatGPT. Tehát, hogy tényleg elég ez nekünk most már? Valóban nincs szükség most már a Google-ra, meg semmire, meg a gyereknek nem kell memoritert tanulni, mert minden ott van az interneten. Nekünk meg nem kell tudni a számítógépet használni, mert mindent megmond a ChatGPT.
5: Hát, hogyha engem kérdezel, aki a mai gyerekeket tanítom, én támogatom a mesterséges intelligencia használatát mind addig és úgy, hogyha egyrészt azért azt meg kell tanulni jól promptolni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan kerestetsz vele, vagy mit csináltasz. Én mondom a gyerekeknek is, hogy használd nyugodtan, csak ellenőrizd le. Tehát ne ellenőrizetlenül, ne átgondolatlanul, szerintem haladni úgymond a technológiával nincs azzal semmi probléma, csak mindent úgy használjunk, hogy úgy mondjam, fenntartásokkal kezeljük azt, amit...
0: De akkor minek van, ha le kell ellenőriznem azt, amit kapok válaszul, hiszen az időben nem biztos.
2: A Wikipédiát is le kell ellenőrizned, tehát ez nem az AI-ra vonatkozik.
0: Oké, okay, csak akkor mást kérdezek. Tanulja meg a gyerek az anyám tyúkját? Mert a mesterséges intelligencia nem fogja tudni neked elmondani.
5: Azért azt ne felejtsük el, hogy emberből vagyunk, és van agyunk, tehát azért nem szégyen használni szerintem. Most nyilvánvalóan nem vagyok magyar szakos, és most ez a memoriter lehet, hogy nem a legtesthez álló példa a részemről, de hát ha nem használná az agyát, akkor mondjuk angolul se kéne megtanulni, mert ott van a szótár, és akkor megnézed benne, vagy online fordítóval akkor nyomod. Tehát igazából egyrészt egy ember gondolkodik, egy gondolkodó ember az nagyjából felméri azt, hogy nem veszendőbe menő dolgok, hogyha használjuk a gondolkodásunkat, vagy az agyunkat, vagy a fejünket. Én azt gondolom, hogy inkább a keresési folyamatot gyorsítja meg maga a mesterséges intelligencia, de nekem is volt pont a múlt héten, hogy kerestem pont egy tanmeneti javaslatot, és a ChatGPT nem találta meg, Google-n meg én megtaláltam 2 percen belül, tehát hogy az annyira nem baj, hogyha többféle eszköz is van a kezünkben, amit használni tudunk, és aztán majd elválik éppen az adott pillanatban, hogy melyik az, ami adott helyzetben működik.
0: Én arra jutottam a magam agyával, ugye megpróbáltam a családi magnót kideríteni, amint azt műsor elején említém. Állítólag itt Budapesten van egy rádiótörténeti múzeum, oda fogok elmenni, elmondom, mire emlékszem, és remélem, hogy megtapogathatom. Mert a mesterséges intelligenciákkal nem sokra mentem.
3: Oda elmennék vele
2: szívesen. Ha a múzeumban ott nem lesz meg, akkor a múzeum a hibás? Mert most, hogy azt mondod, az AI-ja hibás, ha nem találtam meg neked. Most ott
0: nem mondtam, hogy az AI-ja hibás, csak 3 AI 3 félét mondott. És nem rövid küzdelmek voltak, a ChatGPT-vel azt hiszem, hogy déltől este 6-ig.
2: Egészségedre.
3: Nem 6-ig, tehát tényleg ezzel...
0: Igen. Ezzel szórakoztam. Annyi történt, hogy elfogyott a token, és...
3: Sok időd van.
4: Hát én például most programoztam, hogy ezt a beköszönő szöveget, ezt AI-jal irattam, megmondom őszintén, hogy ezt szoftverből hívogattam meg. Körülbelül tegnap olyan este, olyan 5 óra környékén kezdtem el, és hát nagyjából most ma olyan 4 óra környékén végeztem vele, tehát egy ilyen 24 órába tellett ez a rövid szövetnek a nem csak promptolása, hanem kicsit finom hangolása. Nagyon sok időt elvesz egyébként az AI használata, legalábbis én nagyon ezt tapasztalom, miközben tulajdonképpen az eredmény az gyakorlatilag nem egyenesen arányos a ráfordított idővel.
0: Pontosan, tehát én úgy döntöttem, hogy én ezt rászánom, most mindent beleadok és kiderítem.
4: Tehát nem bírunk megírni egy e-mailt, gyerekek, hogy kedves Béla, jó lesz a holnapi találkozó. Hanem megadom a ChatGPT-nek. Írj egy olyan levelet, amiben köszöntöd a Bélát, hát basszus, kedves Béla, meg van oldva. Vagy szevasz. És onnantól kezdve, hogy van, tovább tart a promptolása, mint maga a feladat.
5: Nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy mikor akarjuk használni, és mikor nem. Tehát azért, hogyha már annyira lemegyünk, hogy egy e-mailt se tudunk egyedül megírni, az...
2: Magunkra vessünk. Igen. Tehát akkor... Ezt ennél sokkal értelmesebb dolgokra is lehet használni.
0: Igen, de ez a tipikus nyithatsz cukrászdát Bécsben reklám, annó ezzel reklámozták, hogy ő megírja helyetted az e-mailt.
4: Hát itt a probléma, az AI nem helyettünk dolgozik, hanem nekünk. Ez körülbelül volt egy ilyen kép, tavaly év folyamán mesélték így a kollégák, hogy ott volt kint közösségi médiában, ilyen takarítónő felmosó rongyal alá volt írva, hogy az AI elveszi a munkánkat, néni kérdése, mikor? Hát ő nagyon szeretné, de valahogy nem veszi ki a felmosó rongyot a kezéből.
0: Na ez az.
4: Tehát nem veszi el a munkánkat, segíti talán. Tudjuk, mesterséges intelligencia, ha nincs természetes intelligencia, mesterséges nem pótolja.
0: Ez körülbelül olyan, most bocsánat, annyi jutott eszembe, amikor ki volt írva a plakátra, hogy az alkohol méreg. Valaki meg odaírta alá, hogy drága.
4: De mérgezem magam, tehát.
2: Méreg drága.
4: Szóval furcsa dolgok ezek, és valószínűleg, hogy itt jól elmélkedtünk, és el is kanyarodtunk eléggé a mindenféle témától, de valószínűleg, hogy ez így a jó, hiszen mindenkiben támadnak különböző gondolatok.
0: Szerintem ez inspiráló egy jó kis informatika segítésre.
4: Vajon mit segíthet ugye nekünk az AI? elég sok mindent, és az a helyzet, hogy nagyon be is tudunk neki dőlni. Ugye nem véletlen ez az egész dolog, hogy már az AI segítségével olvastatunk föl. Én például valamelyik nap már kézírást szkenneltem be, meg kénytelen voltam, és bizony a Gemini, vagy Gemini, tök mindegy, hogy hívjuk,
0: már mi geminizünk szolgálmasan.
4: Emlegessük, legyen másféle AI is, szépen felolvasta nekem, mi volt oda a kézírással írva, vagy telefonszám is volt, és azt is jól felolvasta, felismerte. De ennek ellenére mondjuk egy lázmérőt még mindig nem tud normálisan felismerni, mondjuk akár egy Be My Eyes-ba épített AI, nem tudom, hogy ő melyiket használja.
3: ChatGPT-nek valami erre specializált modelljét.
4: Már mennyi tokent fölzabálhatunk, és ez kifizeti. Mert ugye mindjárt használjuk, de hát ezt valaki kifizeti. Ez saját példánkon látom, hogy éppen kellett mondjuk hangfelismerni, és van egy nagyon jó hangfelismerő modulje, ugye a Gemininek ez a 3.5-ös, azt hiszem, a Transcribe nevű modellje. Nagyon szépen, nagyon jó dolgozik. Hát most kicsit félek is, hogy most vagy 50 vagy 100 ezeret így szépen le is fog tőlem majd vonni, mert tesztelgettem. Nagyon drága. Tehát valóban kérdés az, hogy...
0: Ezért a kis bevezető szövegér, amit itt a műsor elején...
4: Nem, hangfelismerést csináltam, ja. Tehát ott visszafele volt. Ez a TTS, ez sem olcsó egyébként. Múlt hónapban kezdtem el komolyabban átérni arra a fizető, és ott például csak 14 ezeret vont le, és körülbelül másfél óra szövegkimondásért vonta le ezt az összeget. Baromi drága. Tehát ennyiért már akkor inkább fogom, és akkor fölmondom én. Tehát ha megnézzük ezeket az előfizetéseket, ugyanez a szoftverfejlesztés. Aki esetleg szoftvert fejlesztett, ugye próbálgatod, kódolgatod, nem működik, még egyszer azt neki utasítást, hú, most valamit megint eltolt. Tehát fejlesztésben valóban segít egyébként, de hát ott is az a helyzet, hogy annyi idő elmegy, hogy borzalom. És nem tudom, hogy beszéltetek-e, vagy volt esetleg itt téma, mondjuk ezek az agentek, amiben én mondjuk úgy, hogy látok némi fantáziát, persze ez is egy kicsit szkepticizmussal, mert az agentek azok gyakorlatilag azt csinálják, hogy föltelepíted a gépedre, ugye, mert eddig a legtöbb ember azt csinálja, hogy tehát tulajdonképpen nem egy nagy valami, megnyitsz egy weboldalt és csetelsz valakivel, vagy valamivel, ami most egy chatbot. 2007-ben is voltak chatbotok, ebben nincs nagy újdonság, annyi a plusz benne, hogy kicsit olyan emberszerű.
2: Valaki menetben elég nagy újdonság.
4: Hát, na, de hát, hogy mondjam, beszélgetünk egy valamivel. Akkor válik ez érdekes, és talán látássérültek számára egy kicsit talán hasznosabbá, ha maga az AI mondjuk cselekedni is tud. Például én már kipróbáltam egy viszonylag régebbi fejlesztést, megadtam neki egy ilyen Google API kulcsot, egy Open Interpreter nevű ügynök szoftver, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy leszeded a gépedre, elindítod, és rálátása van a gépedre. Ez mind pozitíve, mind negatíve értelemben, hiszen ha rálátása van a gépedre, akkor bármit meg tud keresni, meg bármit el is tud vinni, de előnye pedig az, hogy esetleg olyan szoftverek használatában tud segíteni, vagy olyan dokumentumok generálásában, amihez nehogy Isten mondjuk kicsit lassabban tudnál mondjuk hozzáférni. Például azt mondom, hogy gyűjts össze a vinyómról különböző információkat, és abból szerkesz egy formázott mondjuk dokumentumot. Ő gyakorlatilag ezt zokszó nélkül megcsinálja. És megnyitom a szövegszerkesztőben, és ott van megformázva. Szerkesz egy képet. Például most itt a tanfolyami dolgokhoz is, ugye mindenképpen kell, ugye főleg közösségi médiába képeket generálni, mert hát ugye csak úgy szoktak hozzá az emberek. Ezt már elkezdtük.
0: Meg maga a közösségi média is. Jobban viszi, ha kép van.
4: Igen. Na, ezt már megszerkeszti. És én úgy szoktam csinálni, hogy megírom ugye a promptot. Persze ahhoz is egy némi alapismeretekkel kell rendelkezni, mert hogy aki mondjuk teljesen látásérült és nem volt ugye látásélménye, annak mondjuk fogalma nincs arról, hogy hogyan néz ki egy kép, meg minek kell rajta szerepelnie. Erre az AI ad egy-egy ötletet, megkérem, hogy csináld is meg. Megcsinálj, utána jól elrontotta a fenébe, de én utána egy másik AI-jal ugyanazt föl szoktam ismertetni, a mellékelt képet írt le látássérült számára. Ezzel is baromi sok idő elmegy, annyi előnye van a dolognak, hogy nem egy látót kell mondjuk megkérni arra, hogy szerkesszen már valamit, meg különböző ingyenes helyekről ilyen illusztrációkat csattogjon le. Ezt megteszi helyettünk, vagy nekünk egy-egy adott AI, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a DeepSeek, nem tudom, hogy hányan ismerik, vagy használják, vagy mit tudom, hogy a Kimi, ugye, ami az újabb kínai történet. Tehát megvan ennek az előnye, csak hát a helyén kell tudni kezelni.
2: És ezt kéne inkább tanítani. Nem mondom, az anyám tyúkja fölösleges, mert ilyet nem mondanék, de ma már a
0: kell, hogy legyen agyad. kell, hogy a robinak némi agyi kapacitást bővítsen, én azt gondolom.
2: Nem tyúkja, az
4: hát viszont az összefüggéseket szerintem emberként nem tudom. Hát nem tudom. Itt a probléma valószínűleg az
0: abban
4: összefüggés.
0: Abban a korban, igen.
4: Tehát az anyám tyúkja nem az a lényeg, mert én se tudom. Tehát az, hogy szégyen szemre, mondjuk a szózatot mondtam el háromszor egyesre, egymás után azzal nem is dicsekszem. De... A végén már ott mondták, hogy hagyjuk. De ugyanez a matematika. Miért kell nekem betanulni a szorzótáblát? Nem abban van a lényeg, hanem magában a logikus gondolkodásban, az összefüggések felismerésében. Ahhoz viszont a természetes intelligencia szükséges.
0: Ahhoz viszont tudnod kell a szorzótáblát.
4: Legalábbis, hogy mondjam, alkalmazni mindenképpen.
0: Igen, de akkor mondok mást, ha már nem tudom, hogy mennyire jó itt vitát nyitni, nem is szeretnék hosszan.
4: Nem, nem is. Jól ezek gondolat megosztásaink mindannyiunknak, úgy remélem, hogy a hallgatók sem veszik úgy, hogy itt vitatkozunk, azt majd a műsor után szoktuk, de azért...
0: Nem feltétlenül fogunk mi vitatkozni. Nem tudom, hogy mostanában próbáltatok-e reklamálni bizonyos nem megérkező csomagok, vagy ilyesmi ügyében, és nem tudom, hogy felfedeztétek-e, hogy nagyon sok ügyfélszolgálaton bizony már chatbot van.
4: AI van taxirendelés is, már sima hangos robot használattal, mondd be a címet.
0: Így van, de a reklamáció is így működik, tehát akik repülnek elsősorban most az ügyfélszolgálatosok, nekünk például pont bonyolult címünk van, tehát nem is tudom, hogy mit tudna vele kezdeni, egyszer kipróbálom, de például a reklamáció egyszerűen azt írja, hogy nem tudok mit tenni, vagy pedig volt már olyan, kaja nem volt jó, nem írtam vissza éppen Braille-ben időben, mert ő lassabbnak találta, pedig elég gyorsan írok Braille-be, közölte, hogy mint aki megsértődött. Látom, nem élsz rá. És az AI-bot bezárta a csetet. Puff! Vagy megkapod az ítéletet, a múltkor nekem eláztattak egy kajámat, tessék, visszakapsz 990 forintot a 4000 forintos rendelésedbe, az egész elázott, visszakapsz 990 forintos kupont, tessék, szia. Tehát nem tudsz mit kezdeni.
2: Az ítélet az AI hozta?
0: Igen.
2: És gondolod, ember más ítéletet hozott volna?
0: Embernek azt tudod mondani, hogy elmész a francba. De itt még
4: ennek
0: annyira...
4: is tudod mondani, csak nem foglalkozik vele.
2: És nem tudod felidegesíteni, ember még jól esik, hogy elküldöd a francba.
0: Nem, az vagy itt ő tud engem felidegesíteni.
4: Igen. Az egy másik dolog.
0: Ő az, így a pontos, azt tud engem felidegesíteni.
4: Vajon érdekes dolog, tehát ezért kezdtük el ezt a ugye, hobbi rádiós AI műsorvezetőt is. Jó, nem ezért, hanem valami fejlesztést akartam csinálni, aztán gondoltam, hát ha be tudjuk itt is vetni. De valóban érdekes jelenség, hogy mondjuk amikor nem csetelünk egy AI-jal, hanem az életünk része lesz. Itt jó a felvetésed, hogyha mondjuk úgy kérdezed meg, vagy úgy veted föl a dolgot, hogy egyszerűen fontos az, hogy emberrel beszélj, vagy nem. Egyáltalán tudod, hogy emberrel beszélsz, vagy nem. Most már tudod, mert ugye kötelező bemutatkozni, hogy ő robot, persze, mert ugye az új szabályozások szerint igen, de vajon másabbul beszélsz-e mondjuk egy ilyen robot valamivel, mint egy emberrel, vagy nem? Meg tudja oldani valóban a problémádat?
0: Az ember tisztelem a robotot, miért tiszteljem? Egy gépet nem fogok tisztelni, vagy én vagyok öreg, nem tudom. De...
4: Hát akkor meg miért az embert akarod elküldeni az anyjába? A robotot nem tudod elküldeni.
2: Tiszteletből.
4: Ja.
0: Jó, ez jogos.
4: Tiszteletem, uraim.
0: Ez jogos felvetés. De hát könyörgöm, nem áll, egy ember reagál arra is, hogyha elküldöm az anyjába, meg arra is, ha megköszönöm a segítséget.
4: Itt is egy ember, hiszen az emberi beszédekből tanulta meg, az emberi kommunikációból tanulta
0: engem
4: meg
0: az nem
4: a hülyeséget is. Hát pont a mi hülyeségeinkből tanult a hülyeséget beszélni.
0: Én ebben nem hiszek, egyébként érdekes.
4: Nem hinni kell, ez így van, tehát miből tanult az AI, tehát pont azokból a szövegekből, amiket mi generáltunk internetre.
0: Egyébként múltkor olvastam egy cikket, és azt is hozzátették, hogy ez nem kamu, persze nem kamu, most leszek egy kicsit hadás-vadász. Valaki talán a ChatGPT-től jött ki, és azt mondja, hogy a ChatGPT 2 éven belül képes lesz kinyírni az emberiséget, mert egyszerűen annyi információ birtokába jut már, hogy rá fog jönni, hogy a Földön fölösleges az ember.
4: Ezt hogy fogja csinálni? Tehát nyílik egy weboldal és egy chatbot visszaér, és attól én hanyat esek?
0: Nem, nyilván nem így. Például hát ugye a biolaborok segítségével, hogyha ott ráküldik az AI.
2: De ezt ember teszi meg. Tehát nem az AI dönt úgy, hogy pusztul.
4: Nem magától szabadul be, mert nem tud ide bejönni, hogy becsönget.
0: Nyilván, de tehát egy biolabornak a szervere is nyilván fenn van az interneten. És
4: hát gondolom, akkor az meg is érdemli. Tehát ha az fönt van, akkor úgy kell nekünk.
2: Én ezt úgy fogalmaznám át, tehát nyilván az, hogy te jól mondtad, de ezt jövendőlte bizonyos kutatók. Egyébként az Entropic kutatója volt, aki el is hagyta a
0: céget,
2: előtte az OpenAI-nál is dolgozott, tehát mind a kettő helyen megfordult, és most ezt mondja.
3: Hagyta ott, az már mondjuk érdekes.
2: Igen, abban lehet rációja, de én azt mondanám, hogy esetleg képes lehet az AI arra, hogy emberi utasításra, vagy emberi szándékos rossz indulat hatására esetleg, hát nem is az emberiséget tüntesse, de nagyon csúnya pusztítást okoz. Akár biológiailag, akár ha kibertérben.
4: Csak az megfelelő eszközhasználat is kell, hogy legyen. Tehát ha valóban rászabadítunk, hát ez már nagyon ilyen utópisztikus, vagy inkább ilyen, nem is tudom mi.
0: Ilyen kellemes, vidám hangulatban fejezzük be ezt, nem így fogjuk.
4: Tehát, hogy mondjam, és ugyanez az eszközök, ha megnézzük, és akkor még egy gyorsan én át is kanyarodnék, ha már itt AI-ra, robot történetre, amit majd így lezárólag, hát ha hozzá tudok így csatolni. Csak így röviden így erről ennyit, hogy tehát valóban, ha megfelelő eszközünk van rá, akkor de hát azt az eszközt az ember fogja a kezébe adni.
2: Persze.
4: Tehát ma ezek a weboldalak, amiket
0: ezt mondta az illető is, tehát
4: és ezekkel
0: állítólag
4: elbeszélgetünk, az túl nagy kárt nem okoz. Sőt, az egyszerű embernek ez problémája, hogy egyszerűen nem tud a maga az AI cselekedni.
2: Hát
4: pedig lehet, hogy ott volna például, hogy mondjuk úgy, hogy a látássérültek segítése is, mint opció, ugye ez már ugye a kezdeményezésként, ugye a BIMAJ-ázés egyebek már ugye itt vannak. Mi van a közlekedéssel, mi van az összes többi segítségnyújtással. Tehát én például vennék mondjuk akár egy ilyen humanoid robotot, aki mondjuk segítene közlekedni, mondjuk úgy, hogy egy ilyen AI kísérőt, vagy az már nagyon durva lenne.
2: Vagy egy személyvezető
4: akkor azt mondom, hogy ugye lehet, pont most amikor volt egyébként, hogy a humanoid robot ugye állítólag egy videón így jól hozzá akart térni a fejlesztő, és asba rúgta.
2: Igen.
4: Ez pont valamelyik nap volt. Ez most vagy igaz,
0: ezt
4: vagy
0: a jelenetet azért megnézném pilleközted és a humanoid.
4: Vigyázz, ezek 40 kilós robotok állítólag. Egyébként elvileg már Magyarországon is van egy-két ilyen robot, csak ezek 40 kilósak, tehát hogyha ez így véletlenül, jaj, elnézésedet kérem, mint ahogy szoktam mondani az AI chatben, véletlenül rálép ugye a bütykünkre, hát azt hiszem az a 40 kiló fém azért az igencsak meg.
2: Ez nem kérte elnézést, hanem meghajolt utána. Tehát mint a mozdó befejezéseként.
4: Sikerült abból.
0: Annak idején azt kérdezte a matematika tanárom, hogy melyik a nehezebb, 1 kiló papír vagy 1 kiló vas? Egyre a lábadra is megtudod.
4: Hát ugyanannyi, hiszen az 1 kiló az 1 kiló, csak a mérete más. Tehát a térfogata. Hát voltak régen, tetszik emlékezni, voltak azok a nagy könyvtári könyvek, még régen ugye a Braille könyvtárakban, tehát azok azért tudtak azért. Az 1 kiló azért oda csapott, az azért tudott ütni.
0: Szóval állítólag egyébként visszatérve még egy mondatra, erre a kinyírjuk az embert, nem nyírjuk ki az emberiséget, hogy azt mondta az illető, hogy azért lehet ezzel nagy gond, mert az OpenAI-nál, meg egy csomó vállalatnál egyszerűen nincs fék. Tehát minden lehetőséget úgymond az AI kezébe adnak.
4: Hát
0: nincs önszabályozás.
4: És már nincs miből tanulni, nem véletlen az, hogy ugye a Google már csinálja azt, hogy régi könyveket veszeget és szkennelgeti befele, szétvagdossa lapokra, és onnan próbál OCR-rel tanulnivalót kiszedni, mert az internet már föl van térképezve.
0: Majd amikor a Google visszaállítja az egykori, ókori felgyújtott könyvtárakat.
4: Hát az lesz a jó, és majd megírja újból a nem tudom mit. Miközben Magyarországon itthon, és akkor egy kicsit oda csatolnék erre a kis fejlesztésre, amit...
0: Meséljünk erről, igen, hogy ez mikor hallható, hogyan hallgathatják a kedves hallgatók, azért ezt sződ bele, ami szeretnél mondani.
4: De igen, tehát úgy oda csatolnék én erre a kis robot műsorvezetős történetünkre. Amikor én olyan problémákkal küzdöttem így a fejlesztéskor, még mindig folyamatosan fejlesztem. Egyrészt ugye a szövegkimondás. Ha valakinek esetleg van kivétel szótára, én azt sok szeretettel fogadom, mert ahogy láttam a képernyőolvasóknál probléma az, hogy ne ejtsük ki az angol nyelvű szavakat, vagy az idegen nyelvű szavakat, mert azt hiszem már többször is volt, hogy itt a műsorban is, hogy a különböző voice-overes vagy egyéb beszédmotoroknak a bakia, ugye a kocka az mégis kokka, palak. Tehát ott egy kicsit másabb a dolog. Itt viszont az AI-os beszédnél, vagy pontosabban ugye a műsorvezetésnél a legapróbb hibákra. Én elég sok emberre teszteltettem így ezt a robotos műsorvezetőket. Most jelenleg 2 van egyébként. Reggel 6-kor, este 6-kor Sára műsort vezet, délben pedig Brian. Szerintem már itt a gépházban volt volt az Eleven Labs-nak tesztje, mintája, ha jól rémlik, hanem akkor érdemes vele kicsit foglalkozni.
2: Még a magunk hangján is próbáltuk, csak akkor nem tudott
4: magyarul. Na, ott vannak problémák, most már tud magyarul, igaz, a számokat ugyanúgy konvertálni kell, de hát az megint, tehát AI-ként nem tud ebben segíteni. Én folyamatosan vívok azzal, hogy most az 1100 vagy 1100, vagy 1100. Tehát ez mindig szövegkontextustól függ. 1200 vagy 1200, 2100, 2200, 200, tehát hol használjuk a százat, hol az egy százat, hol használjuk az ezret, hol az egy ezret, 2000 vagy 2000, és ugyanez a dátumoknál, de ha megnézzük, akkor én folyamatosan vívok ezzel, hogy vajon hogyan lehet ebből magyar nyelven, ha nem is tökéleteset, mert az biztos, hogy nem lesz, egy olyan beszédhangot, vagy mondjuk úgy, hogy beszédkontextust kialakítani, ami valóban hasonlít az emberihez, és egy egyszerű számátalakítás. Ma 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Például az időjárást azt viszonylag néha eltolja egyébként, de elég jól kezeli. Én igyekszem ingyenes alkalmazásokból lehúzni, például az időjárás az úgy működik, hogy letölti egy ilyen programozó, csak adatokkal természetesen, és abból alakít az AI egy, mondjuk úgy, hogy szöveges formulát, ami hát néha jól sikerül, néha nem, és akkor utána el kell kezdeni cserélgetni a szövegeket. Tehát az nem 22-28, hanem akkor, hogyha szám és szám között található egy kötőjel, akkor lecseréljük szó köz és szó közre. Tehát vannak ilyen, lehet, hogy most ezzel olyanokat mondtam, ami szerintem senkit nem érdekel, még az Olit sem. De
0: engem pont igen. Éppen jelentkezni akartam. És de tényleg.
4: Vannak ilyen jelenségek, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy hogyan lehet mondjuk egy számot, az Eleven Labs sajnos nem képes számot felolvasni, ezeket mind át kell alakítani szövegessé. Nem beszélve arról, hogy különböző idegen szavak, vagy rövidítések, vagy a másképp írjuk, másként ejtjük, és csak egy érdekesség, aki még emlékszik a régi Braille labra, én például onnan kezdtem el átmásolgatni, meg a régi cuccaimat így előszedni, ott volt egy nagyon jó kivétel szótár, és azt kezdtem el így alkalmazni, illetve kibővíteni a mai, mondjuk úgy, hogy Wikipédiáról összeszedett anyagokkal, de hát még ez még mindig hiányos, úgyhogy ha valamelyik hallgatónak így vannak ilyen régebbi kivétel szótára, illetve ugye előszedtem, hogy az eSpeak-nek is ugye az anyagát, ott is van egy viszonylag bő kivétel szótár, de ez még mindig nem elég arra, hogy egy természetes szöveget csak úgy felolvastassunk. Tehát én mondjuk föl tudok ajánlani, nem tudom, mit, lehet, hogy majd megbeszéljük Krisztával, hogy egy My Krista CD-t majd felajánlunk, kisorsolunk a legtöbbet küldő ilyen kivétel szótáras hallgatónak, úgyhogy e-mail
0: gebhaszcsapat@gmail.com. Máté, megint nem jelentkeztél, hogy elmond az e-mail címet. De
5: egyébként majd a végén. Felajánlom a CD-t, szóval ne tartsátok vissza magatokat nyugodtan.
0: Köszönjük szépen.
4: Sőt, még van Star Limonádi újságunk is, szerintem van még ott, úgyhogy a Kultúrtanya közösségi térben mindenkit szeretettel várunk, akár személyesen is, és akkor ott tudunk beszélgetni ezekről. Na de még a műsor vége fel, hogy akkor ne is húzzuk se a hallgatók, se a többiek idejét. Aki így ebben lát fantáziát, megköszönöm, hogyha jön egy kicsit tesztelni. Most élesben mennek ezek a kis műsorok, sajnos tele hibával, ez most egy előre megszerkesztett volt ez a beköszönő, de egyébként érdekes, mert én csak a promptolást csináltam. Az egyéb szövegeket, ezeket a poénosnak szánt beszólásokat, ezt már maga a ChatGPT állította össze, és akkor a Google-nak ez a hang kimenete generálta le így, hogy ez tud állítólag még köhögni is, azt még nem sikerült belőle kiszednem, de próbálok vele tesztelgetni, csak egy probléma van, hogy ez ugye fizetős. Az Eleven Labs-nak pedig ugye köszönjük a támogatását, hiszen non-profit szervezetként megkaptuk egy évre, korlátozottan igaz, tehát nem korlátlan mennyiségben, de kaptunk egy licenzt, amivel tudjuk tesztelni ezt a robot műsorvezetőt. Reméljük, hogy hát ha ez beválik. Például mi az, amit szeretnének hallani a hallgatók, mondjuk milyen híreket, vagy milyen információkat napi szinten, ami mondjuk így elképzelhető, akár AI felolvasással. Például most jelenleg van már a Hobby Rádióból hírszemle, gazdasági hírek, akkor időjárás jelentés, és ezt konkrétan online töltöm le, ugye hát ez automatizáltan, tehát nem én ülök a gép előtt így reggelente, mert nem azt mondom, hogy akkor még alszom, akkor már nem alszom, csak még fáradt vagyok, de ugye itt keverjük az AI-t az automatizációval. Automatizáltan letöltjük, az AI pedig dolgozik rajta az adatokon. És néha jól, néha rosszul. Na, itt a probléma, amikor mondjuk egy laborban a harmadik próbálkozás után elnézésedet kéri, tényleg kiszabadult a vírus. Ez az, ami veszélyes, hogy hiába ugyanaz a bemenet, kétszer ugyanazt a kimenetet már nem fogjuk megkapni. És ezért keveri talán az emberek nagy többsége azt, hogy az AI az gyakorlatilag az nem automatizáció.
0: Ezért nem akarok önvezető autót, én még mindig félek tőle. Belevisz a Dunába, mit csinál? Elnézést kér?
4: Hát ő ne AI irányítsa. Tehát az nem AI-nak kell. Hát az automatizáció az azt jelenti, hogy én például valószínűleg, hogy AI-t bele sem raknék, nem azt mondom, hogy figyelem az összes kamerát, az összes érzékelőt, és nem AI-jal döntetem el, hanem valószínűség számítással, de nem az AI szerinti valószínűség számítással. Ezek ma is vannak már, tehát, hogy mondjam, 15 évvel ezelőtt is voltak már önműködő targoncák a gyárakban. Ez semmiféle AI, ez automatizáció. Ez egyetlen egy feladatot tud, végigmegy egy adott útvonalon, úgyhogy nem megy neki semminek. És ebben semmi AI nem volt, ez egy automatizáció. Csak szeretnénk azt hinni, vagy kicsit össze is keverjük elég gyakran, még talán én is elég sokszor félreértelmezem a dolgot, hogy itt nem AI-t kellene használni, mert ez egy ismétlődő feladat, amit egyszerűen csak meg kell ismételni naponta. Tehát mit tudom, hogy nyisd ki az ajtót naponta, mit tudom én, reggel 10-kor, meg este 6 órakor. Ez nem AI csinálja, ezt oda megyek és megcsinálom, ez nem kell gondolkodni.
0: Az világos, de egy közúton lehetnek változók.
4: Van is, az pedig fölismeri maga, a nem AI fogja feldolgozni, hogy merre menjünk, arra megyünk, amerre szabad az út.
3: Komplett szenzorrendszert kell építeni hozzá, amit aztán.
4: Amit folyamatosan automatizáltan figyelek. És persze, hogy de nem egy AI-jal dolgoztatom fel, hanem mondjuk különböző. Ha bal oldalról látok valamit, akkor balra nem megyek. Ha jobb oldalról látok valamit, akkor jobbra nem megyek. Ebben nincs AI. Ebben egyszerűen csak egy ilyen feltétel van. Ha ez történik, akkor azt csinálom. Ha másik történik, akkor amaz csinálom. Ez nem AI.
0: Kedves hallgatók, alkossunk egy automatizációt, amik Pillének minden nap 10 órakor eldalolja a Nyisd ki babám az ajtót című remek művet.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
0: De hogyha már remek művekről van szó, akkor ide a műsor végére akkor jöjjön egy dal, hogy oldjunk mindenféle feszültséget, és mindentől függetlenül hallgassunk jó zenét, meg Krisztát, mert hogy Krista, te énekelsz is, és én erről kérdeznélek, mert ha jól tudom, akkor, és mondta nem jól, egy albumod már megjelent, és a következő készülőben van, vagy valamit készül?
5: Így van, egy albumom már megjelent, az Elfelejtett álom címmel, még tavaly, és most elkészült a következő, hamarosan ki fogjuk adni, vagy ki fogjuk dobni, és erről hoztam nektek egy dalt, ami azért is nagyon érdekes, mert most volt ugye 25 éves a Vakvagányok című film, és Cserepes Karcsi, aki a zeneszerző volt, gyakorlatilag ez egy nagyon érdekes sztori volt, hiszen én ezt annak idején még Gémes Antossal énekeltem együtt, de úgy, hogy mi nem találkoztunk soha. Stúdióban összekeverték a hangunkat természetesen, ahogy ez a Love Dance című duett, ez volt a Vakvagányok főcím, és Tímár Péter kapott egy életműdíjat tavaly, és hát Karcsit kérték meg, hogy valamit énekelne-e a helyszínen, mert ez olyan díj, hogy ahányan megkapták, mindenkinek hívtak egy meglepetés vendéget, Karcsi azt mondta, hogy menjek én. Hát most azon gondolkodtam, hogy most mi legyen, hát én egyedül ott mit tudnék csinálni, és eszembe jutott, hogy mi lenne, ha megkeresném Antost, hiszen még soha nem találkoztunk, és akkor élőben elénekelnénk ott ezt a dalt, és akkor meg is történt ez a nagy találkozás, tényleg nagyon szuperul sikerült, Péter is nagyon boldog volt, egyébként ott Hobby Rádió is csinált erről egy összefoglalót, ez itt a reklám helye volt, és utána tovább gondoltuk a dolgot, hogy akkor mi lenne, ha újra felénekelnénk, lenne egy ilyen akkor és most helyzet, és Karcsi azt mondta, hogy miért nem hangszerelitek újra, és akkor nagyon boldogok lettünk. Pál Zoli, akivel együtt dolgozom most már ezen a második lemezen is, ő csinálja a dalaim hangszerelését, ő újra megcsinálta, újra felénekeltük, és hát így szólal meg most újra ez a dal, amit majd a kedves hallgatók fognak hallani elég hamarosan. Ez rajta lesz majd a következő lemezen.
4: Csak egy rövid közbevetés, ugye Zoli említette, hogy a nyári utolsó adásban AI nóták hangoztak el. Talán nem is árulunk el olyan nagy titkot, hogy azért itt ezekben a nótákban is, a Krista dalaiban is mostanság előfordul AI, mert ugye a...
0: Minden Krista énekel?
4: Dehogy nem, dehogy nem, ő énekel. Na itt az nem. AI vagy nem AI, dehogy nem, a Kriszta énekel, vagy ne ő énekel.
5: Hát ebben például nem lesz semmiféle AI, de van olyan dal, ahol például úgy csináltuk meg a dalt, hogy AI-jal váltottuk ki a gitár szólót, vagy például volt olyan, ahol a szaxofont is, mert annyira jó, hogy sokkal jobb, mint a akármilyen szintetizátorba beépített hangszerek, amit mondjuk.
0: Tehát ezek a sample dolgok.
5: Igen, igen, de ez nem azt jelenti, tehát nem AI-jal iratom a dalokat, hanem csak, ha már egyszer lehet jobb minőségű valami, akkor miért ne legyen? Tehát én itt is azt mondom, hogy szerintem egyrészt amúgy is előfizettük, tehát én azt gondolom, amit meg előfizettünk, azt...
0: Ha már fizetek utána, érte, dolgozzon.
5: Ha már fizetek érte, dolgozzon, meg én utána néztem mindennek, hogy mit használhatok, mit nem használhatok, nehogy aztán az legyen, hogy AI-jal csinálom a dalaimat, mert nem, hanem előfordul, hogy bizonyos hangsávokat azzal csinálunk meg.
4: Ez ugyanaz, hogy én is AI-jal programozok, nem AI csinálja helyettem, de hát ugyanaz, amikor valaki szöveget ír, mondjuk híreket, a gépház híreit hogyan írjátok? Azt még mindig kézzel?
2: Az bizony, az én tulajdon két kezemmel, nyilvánalapomból is besegítek.
4: De van olyan, amikor az AI esetleg át tudja fogalmazni. Jóval gyorsít, például egy érdekes dolog, hogy a, most ugye a Hobby Rádió híreibe, hogy jönnek a különböző szervezetek információi, ugye hírei, ők mindig olyan szófordulatokat használnak, ami önmagukra mutat. Várunk mindenkit szeretettel. Jövő héten tartjuk. Ezt, hogyha a Hobby Rádióba ugye közé tesszük ugye a hírportálon, hát nem mi várjuk őket, hanem ők. Na, én ezt megoldottam úgy, hogy ezeket az érkező híreket gyakorlatilag egy AI segítségével, persze korlátozottan, tehát bekorlátozom igen kőkeményen, hogy írja át harmadik személyű alakká ezeket a megfogalmazásokat.
5: Vegyek. Na de ellenőrizetlenül nem rakott ki, tehát nem, a,
4: nem,
5: mindenképpen...
4: Nem, végig kell olvasni. De meggyorsítja az átírást. Körülbelül a, mondjuk egy híre eddig 10 percet kellett szánni, most körülbelül egy olyan 3-at. Tehát rá kell fordítani az időt, ez így van, az AI meggyorsítja, nem helyettünk csinálja, de megcsinálja ezt a favágó munkát. Vagy kíváncsi például az automatizáció, amikor automatikusan kimegy Facebookra, azt nem AI csinálja, azt egy automatizmus csinálja.
0: Annó kívánság műsorban volt ilyen, hogy Józsi küldi Gizinek a következő dalt, és üzeni neki, hogy nagyon szeretlek, és várlak haza.
4: Van itt az online kívánság műsor, nem tudom, hogy használtátok, én sem használtam, le kellene tesztelni. Például gondolkodom azon, hogy meg is akartam csinálni, csak nem mertem, megmondom őszintén, ott lehet üzenni is, és mondjuk valamelyik AI hang ezt szépen be is mondaná. Egy problémám van, attól félek, ha valaki egy olyan jó vereteset.
3: Ja,
4: egy olyan szép

0: üzenet. A dal ugye megvan, szépen az lesz a következő, a Bobby rádióban hallható is, hogy egy újabb kívánság következik, meg van azonosítva. Hát ha a kettő közé...
1: Ezt mi is szoktuk használni, amikor kívánság műsor van a gépházban.
0: Na de gondold el, a szignál meg a zene közé mondjuk még el is hangzik az, hogy kiküldi kinek, és hát mit üzen? Na itt a problémám, hogy éppen amit üzen, az mondjuk jó-e? Ide élhet-e?
2: Szalonképes, és ha
1: nem,
2: igen.
1: De nem tudod, tehát világnyelven is meg lehet fogalmazni valamit.
2: De a hallgató nem úgy fogalmazza meg, tehát, hogy...
1: Na jó, csak hogyha odaírom, hogy azt szeretném, szűrőt. Hogy azt szeretném, hogy lógjegy fán, és csak 5 centire legyen a lábad a föld fölött, ez az akaszt fel magad egy tipikus úri formája. És mit káromkodtam? Semmit. Tehát ezt nem tudod?
3: Ilyen szűrő nincs.
1: Automatizációval kiszűrni.
0: Hát igen, itt a probléma. És akkor nem is AI-ról beszélünk. Hát itt megint az ember. Itt az ember talán az a legveszélyesebb.
1: Erre hozta annak idején az AI kapcsán Robi az unási emlegetett példát, amit én szoktam. A kést, amivel lehet nagyon finom ételeket készíteni, és fordítható ember ellen is. Tehát itt a szándék a fontos, hogy mire használod.
0: Hát igen, tehát az AI az nagyon szép, nagyon jó egyébként, mert mindannyian használjuk, mint hogy Kriszta dalaiban. Ja, mostaniban, amit most fogunk majd hallgatni, abban nem volt AI egyébként, meg amúgy sem. Tehát az AI az segíti magát a szerkesztést.
4: Azt mérlegelni tudjuk, hogy mikor érdemes valamit lecserélni. Tehát mi az, ami előrébb visz, meg mi az, ami nem visz. Nyilvánvalóan, hogy nekem se áll mindig élő gitáron játszó gitáros a rendelkezésemre, és ez volt olyan minőségű. Én meg kockáztatom, hogy ha majd valaki meghallgatja például mondjuk azt a dalt, amiről én majd beszélek, hogy majd föl fogjuk adni rejtvénynek a gépházba, hogy találjátok ki, hogy melyikben van AI hangszer. De soha éneksávot, soha vokálsávot nem cserélünk le, meg hát nem iratok vele szöveget, meg semmi ilyesmi.
0: Hát ugyan ez a dobgép annak idén, a szintetizátor. Húj, de mindenki föl volt háborodva, hogy most meg már olyan természetes, hogy hát valahogy kevés helyen van a normál dobosa a dobszerkóval.
1: Ez így van. Egyébként ezt a Vakvagányok dalt én meg különösen szeretem, mert hát hogy kéne ezt finoman, nem is tudom, hogy elmondhatom-e, hogy annó én ezt speciálban megkaptam Krisztától, még nagyon régen az albumot, meg egy másik kazettán egy különleges változatot, és én ezt sokat hallgattam.
4: Hát majd reméljük, hogy ezt is sokat fogod hallgatni.
0: Ez a legújabb verzió.
1: Bízunk benne.
2: Azt esetleg lehet már tudni, hogy az új album mikortól lesz megvásárolható, mikorra tervezed a megjelenést?
4: Ez még tárgyalás alatt áll ez a dolog. Az idén szeretném még olyan karácsony előtt. Most ebből kézzelfogható CD már nem lesz, csak a platformokon. Hát az az igazság, hogy nagyon nehéz, mert mindenki azt akarta, hogy miért nem csinálsz CD-t, aztán mikor csináltam, nagyon nehéz volt aztán értékesíteni is magát a fizikai valóját.
1: Igen, akkor meghallgathatom YouTube Musicon, meg Apple Musicon.
4: Ott igen,
1: meg...
4: azon, ezeken minden.
1: Nem csak, hogy csinálsz egy CD-t, aztán amikor megvolt, akkor meg...
4: Ja, igen, amikor itt van, akkor meg nincs CD játszom, már nem tudom hova tenni, meg ilyesmi. Most meg fogjuk próbálni esetleg azt, hogy limitált számban pendrive-os megjelenést csináljunk, mert azért mégiscsak én is szeretem, ha valami kézzel fogható, de hát haladni kell, mert most már tényleg alig van valakinek CD játszója is, úgyhogy most ez még képlékeny, de mindenképpen az idén meg fog jelenni.
2: Szuper, várjuk nagyon.
1: Igen, és reméljük, hogy sokaknál ott lesz a fa alatt, de akkor most már nem CD formájában, hanem ilyen kis virtuális formában, de ez tök jó, mert lehet hallgatni, és rajta lesz az egyik kedvenc dalom, a Vakvagányok fő címdala.
4: De egyébként magában a kiadó által kiadott, most ebből nem tudok jól kijönni ebből a mondatból, publikált, akkor így mondom, Star Limonade című újságok mellékleteiben már az új dalok jönnek ki szépen sorban, tehát ez ilyen 3 havonta megjelenő kiadvány, mindig van egy cikk az adott előadóról, és a CD mellékleten pedig mindig rajta van egy-egy dal, tehát hogyha valaki ezt így jobban szeretné, akkor...
1: Na várjál, sokoldalukám, akkor te most mi vagy? Tanárnő, tanfolyamvezető, énekesnő, profi énekesnő, színésznő, próbálom itt adni
4: házvezetőnő.
1: Igen. Különböző titulusaidat felsorolni. Szóval melyik? Te most komoly énekesnő vagy, és jársz fellépni, meg hívnak ide-oda, tévébe, meg nem tudom, tehát Dáridóba, meg ilyenek?
4: Vagy? Hát Dáridóba nem, mi? A Zenebutik TV, tehát hogy mondjam... Ez a kiadó tulajdonában levő tévécsatorna, és ott vannak mindenféle műsorok, és akkor ha így unatkoznék hétvégén, akkor elmegyek, és akkor, ahogy mondtam, itt akár Budapesten is, meg nagyon sokszor kell vidéki helyszínre menni, és akkor ez úgy néz ki, hogy egy-egy műsorban mindenki kap mondjuk 2-3 dalra lehetőséget, akkor azt fölveszik, és akkor leadják egy bizonyos későbbi időpontban.
1: Világos, de

0: fellépéseket is
1: ösztök,
0: válasz.
1: Nem, persze.
0: És hívnak? Nem ők, bárki.
1: Limitált lehetőséget kapunk sajnos most már, amióta be van határolva, hogy az önkormányzatoknak kiket kellett meghívni, fellépni, azóta eléggé lecsökkent sajnos ezeknek a száma, de én nagyon sokat megyek jótékonysági alapon is, tehát nem, vagy ha ne adj Isten úgy adódik, hogy valaki fizet ezért, akkor azt a bejövő összeget, amit én ezért kapok, azt a szintársulat javára szoktam felajánlani, tehát én ebből nem teszek el nekem.
0: Az most mindegy, most ne a pénztárcádról
1: beszélj. Nem, de ez nekem nagyon fontos, mert ennyivel is tudom támogatni azt a dolgot, amit én hozzávetőleg csinálok. Nekem ez egy hobbi tulajdonképpen, az egy olyan érdekes hobbi, mint ahogy azt mondom neked, hogy az, hogy én valakit megtanítok angolul, az később fog majd visszaköszönni, hogy az mennyire volt sikeres. Ha én megírok egy dalt, az meg ott van azonnal, és olyan boldog tudok lenni, mikor jövök haza, és akkor szuper mutatom mindenkinek, meg aztán megjelenik a CD, tehát nekem ez a hobbim, valakinek bármi más, de ez.
0: Volt már olyan élményed, bármilyen, most csak együtt eszembe, hogy jöttél haza a kis fehér botoddal, és mondjuk egy autóban meghallottad a saját dalodat, vagy bármi, ahol úgy futottál össze daloddal, hogy nem vártad.
1: Hát most így hirtelen dalomra nem jut az eszembe, de sokan szoktak megállítani az utcán, itt a környéken is, hogy láttak a tévében, meg nem is tudták, hogy én ezt is csinálom. Tehát ilyen azért elég gyakran elő szokott fordulni.
0: Hát sok sikert kívánunk neked és mindannyiótoknak, Erikának a tanfolyamhoz, Krista neked mindenhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Nem tudom, megpróbáltam az előbb felsorolni, nem biztos, hogy megpróbálom még egyszer, hogy miket csinálsz. Pille neked meg az alapítványhoz is, annak dolgaihoz, mert amit csináltok, az a misszió, az szerintem tök jó dolog.
2: Hát ti is részei vagytok, a gépház, hiszen ez a leghúzósabb műsor egyébként.
0: Néha mi is úgy érezzük, hogy már igen húzós.
3: Elég húzós.
0: Igen.
2: Hát ugye Zolikán, föl kell egy kicsit nőni, tudod. Föl kell a feladathoz nőni, de jó lesz ez.
0: Nem sikerült, és nem is akarok már. Nekem erre a kis időre, ami még hátra van, jó ez így.
2: Ugye nyugdíjig még van egy kis időnk, úgyhogy... És pont ezért érdemes ezt az egészet csinálni valószínűleg. Tehát, hogy milyen, van, aki elissza, van, aki elkultúrázza, mi mind a kettőt. Ugye, Zoli? Jó, te mondjuk inkább a másikat szoktad.
0: Ezt akarod, remélem, hogy a kultúránál gondoltál rám.
2: Nem feltétlenül, inkább a másikra javarészt, de egyefene.
0: Köszönjük szépen.
2: És ezért érdemes csinálni.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok. Na most én nem tudom, megpróbálok ebbe belekezdeni, a többiek fel fognak engem falni, de mielőtt meghallgatnánk Krista a dalodat, van a gépházban egy játékunk, hogy búcsúzik önöktől az az ember, és akkor kitaláljuk, hogy kire gondolunk, és egy az aznapi adásból egy jellemző mondatot mondunk rá. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy én azt mondom, hogy búcsúzik önöktől az az ember, aki szerintem ma talán így köztünk a legsokoldalúbb, Mai Krista. Nem tudom, hogy benne vagytok-e ebben a játékban, bárkit mondhattok, tehát akár magatok közül is. Én most a Krisztát lelőttem, de lehet újra kezdeni.
3: De ki is lehet hagyni?
0: Például tége.
3: Az egészet.
0: Igen, ezt az egész játékot ki lehet hagyni, tehát hogyha nem akarjátok, akkor nem kell.
1: Búcsúzik önöktől az az ember, aki nagyon szeretne Magnót simogatni.
0: Köszönöm. Mi egymást mondtuk, ez így jó. Köszönöm, és stimmel. Rajtunk kívül senki?
2: Búcsúzik önöktől az az ember. Búcsúzik igen? Önöktől az az ember, aki végre szeretne egy nyelvvizsgát. Máté.
0: Máté.
4: Búcsúzik önöktől.
0: Piac.
4: Az az ember is, aki nagyon kedveli az informatikát, bár szerintem a Windows 11 26H2-es előzetes verzióját még biztosan nem telepítette fel. Rauch Róbert.
0: Az itt van szó, Horenka Erika.
2: Lehet, hogy ő sem telepítette még fel.
4: Lehet, hogy igen. Lehet, Erika már felrakta.
3: Mindjárt megkérdezzük tőle. Búcsúzik önöktől az az ember, aki szintén kedveli az informatikát, és akitől a kedvenc mondásom az, hogy igazából 15-20 éves ugyanolyan volt, össze tudtunk fütyülni, és örülök, hogy már összefütyülhettem vele itt a gépházban. Pille.
2: Mikor fütyültünk mi?
0: Most egy régi adásban azt mondtad, és többször hangsúlyoztad, hogy most is ugyanaz a technika van, mint 20 évvel ezelőtt, ja. Annak idején is. Összefütyültünk, és akkor...
2: Ki mire gondolt? 90-es években a sógor mondta a kukacra, amit gondolt, én a fütyülőnkre nem tudom, hogy asszociálunk. Ebben már nem jövök ki jól.
0: Jó, a fütyülőtől hogy jutunk el Horenka Erikáig? Búcsúzik önöktől az iránytű. Horenka Erika. Az informatika iránytűje. Digitális iránytűje. Én megoldottam.
5: Nagyon ügyes.
3: Kedves hallgatók, jövünk jövő héten. Minden vendégünknek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, hogy itt lehet. Köszönjük szépen, hogy itt lehet.
3: Márk Krisztának, Horenk Erikának, Pál Zsoltnak. Eljöttek, jót beszélgetünk, jót elmélkedtünk. Volt itt minden, kultúra, AI, még Pia is.
0: Jelentkezzenek az angol tanfolyamra és a digitális iránytű programba is.
4: Nálunk pedig a gaphaszcsapatkukac@gmail.com e-mail címen jelentkezhetnek, bármi kérdésük van.
3: Ha jön az e-mailjük, akkor fütyül a gép.
0: Most pedig Mike Krisztát fogunk hallgatni, ő nem fütyül, hanem énekel. Hölgyeknek, puszi uraknak, Pacsi pápa, viszontalása. Szevasztok!

0: Gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
1: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban.
0: Kamureklám.
2: Európa legnagyobb, független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Hold a minőség. Hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prima gáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
0: Kamureklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: UK. Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
11: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
11: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió!
14: Hallottál már erről a rádióról?
15: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
16: Hobby Rádió, a hangadó.
13: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfő reggel esővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esője. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
4: Tengermély tiszteletem mindenkinek, hölgyeim és uraim, mint tudják, a legendák velünk élnek, és ebben a két óra hosszában minden héten felelevenítünk nagyon-nagyon sokat egy-egy évből, nevezetesen az amerikai kislemezlista örök legendáit hallgatjuk. Kellemes szép napot mindenkinek, Szomer Gábor kalauzolja önöket a mai napon 2006 legsikeresebb amerikai listavezetői között. 24 fantasztikus dalt fogunk meghallgatni, már is belevágunk a közepében, hiszen hallgatunk egy fantasztikus énekesnőt, aki nem is olyan rég 2010-ben jelentkezett Bionic címmel egy vadonatúj albummal. Mi viszont most 2006-os dupla sikerét hallgatjuk Christina Aguilera-nak. Először hallgatjuk a júniusi listavezetőt, az Ain't No Other Man, 2006 novemberében pedig egy lírai dal Christina Aguilera-tól, a Hurt nem sokára itt a US Fever Show-ban.

0: hobbirádió.hu
1: A rádiót!
2: Ez itt a Legendák órája, vagyis a US Fever Show a mai napon 2006 legsikeresebb dalaival, és mindjárt hallgatunk majd egy Grammy-díjas két főből álló amerikai együttest, méghozzá a két tag, az énekes-rapper CeeLo Green, polgári nevén Thomas Calloway, illetve a hangszeres DJ Danger Mouse, aki bizony Brian Burton egyébként. Első albumok a Saint Elsewhere 2006-ban jelent meg, amelyről a Crazy című dal lett világsikerű, második lemezük pedig 2008-ban látott napvilágot, The Odd Couple címmel, és a már említett örök klasszikus Gnarls Barkley dal 2006 júliusából, mindjárt jön tehát a Crazy, előtte azonban Akon és Eminem közöse a Smack That 2006 novemberének amerikai legjobbjaként, már is itt a Legendák órájában.

nem ritka eset az a zene történetben, hogy két nagy énekes összeházasodik, és ráadásul utána közös dalt is készítenek, és ráadásul ezt nem is egyszer teszik meg. Így van ezzel Beyoncé és Jay-Z is, mindjárt az ő egyik közösüket hallgatjuk 2006. augusztusából. Előtte azonban érdemes szerintem tudni Beyoncé-ról, hogy egyébként 1981. szeptember 4-én született Houstonban, 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő, dalszerző, zenei producer és színésznő. 2006-ban jelent meg egyébként második szólólemeze The B-Day címmel, és erről hallgatjuk tehát az akkor már férjével közös Deja Vu-t 2006. augusztusi legjobbként, utána pedig az igencsak kimondhatatlan nevű, de nagyon szép Irreplaceable érkezik 2006. novemberének legjobbjaként, nem sokára majd itt a US Weaver Showban.

0: Hobby Rádió.
1: Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Ez itt még mindig a legendák órája, ahol a mai napon 2006 amerikai listavezetőiből válogatunk, és azt kell, hogy mondjuk a következő előadónkra, hogy talán, hogyha nem is lenne az az igazán felismerhető, különleges hangja az úriembernek, talán nem is lenne annyira élvezetes zenéje. James Blunt egyébként, eredeti nevén James Hiller Blunt, brit énekes zenész, illetve dalszerző. Gyermekkorában több hangszeren tanult játszani, azonban egyetemi tanulmányai után családi hátterének köszönhető a katonai pályát választotta. A brit hadseregnél szolgált 2002-ig, ahol egészen a századosi rangfokozatig jutott. Röviddel leszerelése előtt kezdte el építeni zenei karrierjét. Első albuma 2004-ben jelent meg Back to Bedlam címmel, a lemezen hallható Your Beautiful című számával vált világszerte ismerté. A dal többek között 2 brit zenei és 7 Ivor Novello díjat nyert el, valamint 5 Grammy jelölést is kapott. Második albumát az At the Last Souls cím 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze a 1983, 2007 októberében a földkerekség első helyezett dala lett, maga mögé utasítva ezzel a You Are Beautiful-t, amely csak a második helyre jutott a United World Charton. Hallgatjuk tehát James Blunt dalát, amivel megismerte az egész világ 2006 márciusának legjobb, és egyben egyébként a You Are Beautiful. Utána pedig németországi csapatot hallgatunk, mégis amerikai lista vezetőként. 2006 februárjában ugyanis a Cascara féle Every Time We Touch is a legjobb volt a Billboard kislemez listán. Mindjárt ők is jönnek itt a legendák órájában.

rengeteg nagyon jó dal született 2006-ban. Nem véletlen egyébként, hogy ennyi listavezető volt az amerikai Billboard charton, az amerikai kislemez listán. Már is folytatjuk két teljesen különböző stílussal, mégis egyébként azt kell, hogy mondjam, 2006-ban nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik több dallal is tudtak vezetni. Mindjárt egy ilyen hölgyel folytatjuk, előtte azonban egy nagy rockcsapat, méghozzá az 1995-ben Arkansasban, Little Rockban alakult Evanescence, amelyet Emily az énekes, illetve még az akkori zongorista és gitáros Ben Moody alapított. Azóta hát eléggé kicserélődött az Evanescence formációja, Emily hangja azonban változatlan, és 2010-ben új albummal jelentkezik a csapat. 2006. októberében viszont a Call Me When You're Sober vezette az amerikai listát, utána pedig a Black Eyed Peas énekesnőjének szóló karrierjének kezdeteit hallgatjuk. Mindmáig egyébként Fergie-nek két szóló lemeze jelent meg, 2006-ban jött ki az első The Duchess címmel, erről pedig az első kiadott kislemez rögtön az amerikai lista élén végzett, ugyancsak októberből, nem sokára a London Bridge érkezik Fergie előadásában, itt a Legendák órájában.

Ez itt még mindig a US Fever Show, és maradunk még mindig Fergie-nél, annál a Stacy Ann Ferguson-nál, aki 1975. március 27-én született, egy amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező, modell és színésznő. Az 1990-es években szerepelt egy amerikai televíziós gyermeksorozatban, a Kids Incorporated-ben, sőt tagja volt a Wild Orchid nevű lánybandának is, akikkel többször felléptek a Great Pretenders című televíziós műsorban. 2003-tól Fergie a Black Eyed Peas énekesnője, 2006. szeptemberében jelent meg első szólóalbuma, a The Duchess. Az albumról 5 kislemez került fel az amerikai Billboard slágerlista első 5 helyébe, melyek közül 3-mal, a London Bridge-el, a Glamorous-szel, illetve a Fergalicious-szel vezetni is tudott. Ha már ezt a Fergalicious-t említettem, akkor jön a Black Eyed Peas-es csapattársal, Will I Am-mel közös Fergalicious, az óra zárását pedig a The Frayer zárjuk, róluk majd nem sokára mesélek a következő órában. Egy, ami biztos, 2006 márciusában az Over My Head bizonyult a legjobbnak többek között Amerikában. Velük zárjuk a US Fever Show első óráját, de ne menjenek messzire, a következő 60 percben is folytatjuk.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfő reggel esővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esője. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is US Fever Show.
7: Folytatódik a műsor, ahol a legendák velünk élnek, ez itt még mindig a US Fever Show, az amerikai Billboard kislemezlista vezetőivel, no meg Szommer Gáborral a mikrofonnál, tengermély tiszteletem mindenkinek. Folytatjuk még mindig a The Fray-jel, ígértem egy kis mesét is róluk. Ez egy alternatív rockbanda, egyenesen Denverből, Coloradoból, 2002-ben alakultak ők meg, méghozzá az egykori iskolatársak Isaac Slade, illetve John King alapította meg a csapatot. 2005-ben jelent meg debütáló albumuk a How to Save a Life, amely dupla platinum lemez lett, és többek között hatalmas sikereket ért el Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, illetve az Egyesült Királyságban. Az Over My Head volt az első legnagyobb siker, ami már Amerikában is befutott, a How to Save a Life pedig ezután világsikernek örvendett, bekerült a három legjobb album közé a Billboard 600 listáján, és bekerült a top 5-be Ausztráliában, Kanadában, Írországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban is. A folytatásban pedig azt a dalt hallgatjuk, ami egyébként egy sorozatbetétdal is volt, méghozzá a How to Save a Life a Grace Klinikában volt hallható, szerintem mindenki emlékszik rá, már is 2006. júliusának legjobbjával folytatjuk, utána pedig nem kisebb név, mint Nelly Furtado 2006-ban Timbalanddel közös Say It Right-ja követi majd a legendák során. Itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Mint mondtam, itt a mai legendák órájában nagyon sok olyan előadónk van, aki duplázni tudott 2006-ban. Így van ezzel az előbb hallott Nelly Furtado, ráadásul Timbaland nagyon-nagyon sok dalában. Sőt, szinte az egész lemezén közreműködött, hiszen ő volt a zenei producere. Nelly Furtado legsikeresebb Loose című albumának. Nelly egyébként egy portugál-kanadai énekes, dalszerző, illetve lemezproducer. Világszerte eddig 18 millió albumot adott el. Az előbb hallgattuk a Say It Right-ot, most pedig pillanatokon belül indítom a lemez más nagy sikerdalát, az ugyancsak Timbalanddel közös Promiscuous-t 2006 májusából, ő pedig majd hát egy igen csak kakuktojás hölgyemény követi majd a sorban, nem csak a mai tallózásban, hanem úgy alánatúra az énekesek között, hát kicsit megrökönyödik az ember, hogy vajon mit is keres. Perisky hírnevére a The Simply Life című valóságshowval tett szert, és szintén ismert a 2003-ban az internetre felkerült One Night in Paris című szex videóról is, sok helyit feltűnt azóta. 2006. augusztusában pedig Paris című albumával megjelent a popzenében is, hát kisebb-nagyobb sikerekkel. Amerikában mégis azért ki tudott harcolni magának egy Billboard kislemezlista első helyezést, úgyhogy Nelly Furtado után Paris Hilton-t hallgatjuk a Stars Are Blind-dal 2006. júniusának listavezetőjeként itt a US Fever Show-ban.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy újabb duplázással már is folytatjuk a legendák óráját, méghozzá Schaffer Shimmer Smith-szel megyünk tovább, művész nevén Nio-val, amerikai pop és R&B énekessel, dalszövegíróval, producerrel, színésszel és rapperrel, pályafutása során rengeteg slágerével dalt írt más előadóknak is. Szövegíróként vált ismerté Mario Let Me Know You című dalának szerzőjeként, ezután pedig érdeklődni kezdett iránta a Def Jam kiadó, 2006-ban kiadta első albumát az In My Own World címmel, az első kislemez a So Sick pedig világszerte sikert aratott. 2007-ben jelen meg Nio második stúdióalbuma Because of You, 2008-ban pedig a harmadik a Year of the Gentleman. Nio elmondása szerint legközelebb csak 2010-ben szeretne új albumot készíteni. 2006-ban viszont rögtön két dalával is vezetni tudta az amerikai Billboard listát. Jön először a bemutatkozó So Sick 2006 első hónapjából, majd pedig követte a következő siker augusztusban a Sexy Love Nio sikerei közül. Mindjárt itt a legendák

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Jobbi Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Jobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Reticule. Szerdán 16 órától.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Jobbi Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Jobbi Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Jobbi Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: R&B után pedig a rocknak szenteljük egy kicsit a következő jó pár percet itt a US Weaver Showban. Nevezetesen a kanadai rock nagy atyai jönnek, a Grammy-díjra jelölt kanadai rockzenekar Hanából, 1995-ből az alapító tagok Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake, illetve Brandon Kroeger, bizony, hogy a Nickelback. A díjra egyébként a Burn It To The Ground című dal után jelölték az együttest, mármint a Grammy-díjra. Ma egyébként a Nickelback az egyik kereskedelmileg legsikeresebb kanadai együttes, világszerte 27 milliós lemezeladással. 2006-ból jön egy Nickelback duplázás a Billboard kislemezlista éléről, az áprilisi legjobb a Saving Me, ezt pedig augusztusban egy újabb siker követte a Far Away, jön tehát a Nickelback duplázása itt a US Fever Showban.

hölgyek dominálnak legfőképp a továbbiakban, itt a legendák órájában, a US Fever Showban, ráadásul a következő csapatunkban, hát akik már egyébként nem léteznek. De egykoron, amikor még egyként emlegettük őket, rögtön hatot is kaptunk belőlük, méghozzá az egykoron még táncos bandaként indult, aztán pedig énekesekké váló Pussycat Dolls, méghozzá Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Jessica Shutta, Ashley Roberts, illetve Kimberly Wyatt alkotásával. Első albumuk 2000

a siker kulcsa. Mindjárt jön egy PCD duplázás, nevezetesen a Pussycat Dolls és Will.i.am közös a Beep 2006 márciusának legjobbjaként, előtte azonban az egyik legnagyobb énekesnő Pink, és a Stupid Girls egy görbetükör elé állítva, hát ez igencsak butácska hölgyeket. 2006 februárjából jön ez a legjobb, már is itt a USB-ből showban.

A végéhez érkeztünk a mai multidézésünknek, 2006-ban kalandoztunk, és ezen év legjobb amerikai listavezetőit hallgattuk a Billboard kislemez lista éléről. PCD duplázást ígértem, úgyhogy nem maradhat el a második Pussycat nóta sem. A Snoop Dogg-gal közös Buttons után pedig a záró akkordunk egy hatalmas gitármágus és egy még hatalmasabb énekes, nevezetesen Santana és az Aerosmith frontembere Steven Tyler közösen egy dalban 2006. februárjában mindent letarolva Amerikában. A Just Feel Better-rel búcsúzok mindenkitől, és köszönöm meg az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. A legendák jövő héten is itt lesznek önökkel. Remélem, hogy akkor is velem tartanak. Sommer Gábort hallották az elmúlt két óra hosszában. További szép napot kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Viszont hallásra! Musical time travel from the 80s.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfő reggel esővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esője. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 20-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 27,3 fok van. Friderika nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, lássuk a mai történelmi eseményeket. 1526-ban Szulejmán szultán, miután a budai vár szobrait, a Korvina könyvtár egy részét és a templomok arany és ezüst kegytárgyait hajóra rakatta, majd Pest városát felgyújtatta, elindult seregével a Duna-Tisza közén dél felé. 1915-ben Fonó Albert gépészmérnök tervezetet nyújt be az osztrák-magyar monarchia hadseregéhez sugárhajtású torpedó elkészítésére. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 20-án köszöntjük a Friderika nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név német eredetű, jelentése pedig béke és hatalom. Szeptember 20-án kívül a Friderikák ünnepelnek még május 6-án és október 19-én is. A név becézése Fridu, Friduka, Frida, Fridácska, Era, valamint Erácska, jeles viselői, Bayer Friderika, énekesnő, valamint ön, kedves Friderika. Szeptember 20-án köszöntjük még az Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuska, valamint Zsuzsánna nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Szeptember 20-a van, a takarítás világnapja ez a nap. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítás világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. 1863-ban meghalt Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. 1946 az első Cannes-i filmfesztivál. Eredetileg 1939-ben lett volna megrendezve, de a II. Világháború miatt elharasztották. 1947-ben meghalt Fiorel Laguardi, aki 1933-tól 45-ig volt New York polgármestere. Önéletrajzi regényét Making of an Instrument címmel halála után adták ki 1948-ban. Nevét ma egy nemzetközi repülőtér őrzi New Yorkban. 1970-ben Miami-ban befejeződött Jim Morrison pere, mely a Doors koncerten történt szemérem-sértő és buja viselkedése miatt indult. 1519-ben elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán. 1897-ben született Tamási Áron, Kossuth-díjas író, illetve akadémikus.
3: Hobby Rádió. A mai nap is különleges.
0: Szeptember 20-a a gyermekek világnapja, biztosítás világnapja. 1954 óta az UNICEF, az ENSZ gyermeksegélyezési alapja, kezdeményezésére tartjuk elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott jogait.
3: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak mára, mivel is készültem. 1519-el kezdünk, szeptember 20-án elindult világkörüli útjára Ferdinánd Magellán. Ugorjunk a 19. századra, 1822. szeptember 20-án született August Karl Kröning, német fizikus. Kröning Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak, az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. Maradjunk még a 19. században, 1863. szeptember 20-án halt meg Jacob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő. És még mindig a 19. századé a főszerep, 1872. szeptember 20-án megszületett Udvari Béla festő, az iparművészeti iskola tanára. Udvari Béla eleinte arcképeket, később reneszánsz hangulatú figurális kompozíciókat festett. Folytassuk 1886-tal, szeptember 20-án megszületett Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki 1933-ban kifejlesztette gyógymódot a gyermekbénulásban szenvedőknek. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 20-án született Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus, az Abel trilógia írója. Most ugorjunk a 20. századba, 1929. szeptember 20-án megszületett Bicskei Tibor színész. Folytassuk 1934-jel, ugyanis szeptember 20-án Rómában megszületett Sophia Loren. 1946 a következő időpontunk, szeptember 20-án kezdődött az első Cannes Filmfesztivál. És végezetül 1992. szeptember 20-a a takarítás világnapja. 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Magyarországon ezen a szeptemberi hétvégén a környezet megtisztítására hívják fel az emberek figyelmét. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjenek ki a buszába.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.

0: 2026. szeptember 20-a évközi 25. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a 6. és a 9. órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon, kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. A 11. óra munkásai. A mai evangélium próbára teszi igazságérzetünket, és akárhány szempontból igyekszik is az egyházi igehirdetés bemutatni a mondanivalót, vannak, akik továbbra is igazságtalanságot látnak és emlegetnek a példabeszéd kapcsán. Jézus beszéde egy olyan gazdáról szól, aki a nap különböző óráiban fogad munkásokat szőlőjébe, majd mindenkinek ugyanannyit fizet. A reggel óta dolgozók méltatlankodnak, igazságtalannak tartják, hogy ők is csak annyit kaptak, mint azok, akik csupán egyetlen órát dolgoztak. Tény, hogy az egész nap munkálkodók este pontosan megkapták napi bérüket, az egy dénárt, ebben állapodtak meg reggel a gazdával. Akkor hol van itt igazságtalanság? A gazda válasza, talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok, vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ez a példabeszéd a kegyelem titkáról szól. Isten nem a munkaidő. Nem életünk hossza vagy az Isten szolgálatában eltöltött évek szerint jutalmaz. Isten nem méricskél, nem fizetésre szerződik, hanem ajándékot ad, mégpedig az üdvösséget, az örök életet. Hiába is próbáljuk az emberi igazságosság logikájával megközelíteni az üdvösség kérdését, annak elnyerése Isten nagy lelkűségének köszönhető. A történet kulcsszava az irigység. A gazda nem veszel senkitől semmit, csak ad. Többet ad azoknak, akik kevesebbet dolgoztak. A többiek nem azért haragszanak, mert őket megkárosították, hanem azért, mert mások is ugyanazt a jót kapták, mint ők. Az irigység nem a vélt jogtalanságból fakad, hanem a szív szűkösségéből. Aki csak a saját érdemeire néz, az elfelejti, hogy ő is Isten kegyelméből él. A példázat megkérdőjelezi az igazságos jutalomról alkotott emberi elképzeléseinket, mi ugyanis azt gondoljuk, hogy az örök életet ki lehet érdemelni. Az igaz, hogy tennünk kell lelkünk üdvössége érdekében, de nem csupán ennek jutalma az örök élet. Jézus szándéka nem az, hogy igazságtalannak mutassa Istent, hanem hogy megértsük, Isten mindenkor szabadon cselekszik, a kegyelem nem szerzett jog, hanem ajándék. A példabeszéd világossá teszi tehát, hogy Isten országa nem teljesítményelvű. Nem lehet megszerezni az üdvösséget úgy, hogy teljesítjük az elérendő pontszámot. Nem jár alanyi jogon senkinek, de mindenki számára elérhető, akár még az utolsó órában is. Ez felszabadító és egyben figyelmeztető. Felszabadító azok számára, akik úgy érzik, elkéstek. És figyelmeztető azoknak, akik úgy gondolják, már megérkeztek. Egy régi történet szerint egy haldokló bűnöző élete utolsó perceiben bánta meg bűneit, és papot hivatott. Amikor meggyont és megáldozott, néhányan a háta mögött ezt suttogták, hát ez ilyen egyszerű egy életnyi bűn után, ennyi elég az üdvösséghez. A pap csak ennyit mondott, hála Istennek, hogy ilyen egyszerű, mert ha nem így lenne, egyetlen ember sem üdvözülhetne. Isten jósága mindig megbotránkoztatja azokat, akik a saját érdemeikben bíznak, miközben irigykednek másokra. Ugyanakkor Isten jósága örömhír azoknak, akik elismerik, hogy mindent Istentől kaptak, minden ajándék. Ne feledjük, mi sem a kora hajnal, hanem talán a 11. óra munkásai vagyunk. Talán régóta vagyunk a szőlőben, de akkor is csak a gazda hívása és jósága tart bennünket ott. Ne a másikra tekintsünk, hanem inkább arra, aki mindenkit hív, és mindenkinek a legértékesebbet adja. Uram Jézus Krisztus, Te nem a mi érdemeink szerint fizetsz, hanem irgalmat szerint jutalmazol. Köszönöm, hogy nem méricskéled múltamat, nem mérlegeled hibáimat, hanem mindig új lehetőséget adsz. Őrizd meg szívemet attól, hogy irigy legyek a kegyelemre, amit mások kapnak, és taníts meg örülni annak, ha mások is részesülnek a Te jóságodból. Add, hogy hálás legyek azért, hogy meghívsz szőlődbe, és megajándékozol az örök élettel. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy bár a holttestek mumifikálásának módszerét mindenki az egyiptomiakhoz társítja, mégsem ők voltak az elsők e téren? Egy Chinchorro nevű törzs tagjai, akik már a Chile északi részén éltek, már időszámítás előtt 5000 környékén így tartósították halottaikat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Jelenleg 27,3 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk. Tartsanak velünk!
0: Hobby Rádió!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
7: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfő reggel esővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Futó záporok, esetleg egy-egy zivatar. Északkeleten fordulhat elő nagyobb esője. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: Bizsók László Virgil. Ébredés után. Kinyitom a szemem, s azt hiszem álmodom. Fejem felett a csillagokat nem látom. Por van, füst, és mindenhol csend honol. Bármerre nézek, csak a homályt látom. Lassan, nyögve felállok, s körülnézek. De most is csak ugyanaz a helyzet. Leporolom ruhámat, arcomat, kezemet, de a csend füstös porával újra betemet. Mintha már látnék én valahol valamit, de sehol senkit, vagy valahol valakit. A poros füstön át a szél lyukat szakít, mire egy kutya a távolban felvonyít. Még mindig a csend, de a szemem ámul, megdöbben a látványtól, mi elét árul. Az egész testem hirtelen megbénul, rég szólt a szám, de most végleg elnémul. Szerteszét a sok törött üveg, s fémdarab, a tornyok helyén sok romhalmaz maradt. Mi ez? Valami rossz díszlet, színdarab? Nem. Ez valóság. A szívem megszakad. Gúzsba kötött fehér angyal felém repül, de meglát, így leszállnia nem sikerül. Az ilyen kudarctól az élet nem épül, az idő is, mely sose volt, megperdül. A távolban vonyító kutya is előjön, nyakában egy tábla, kérem, ne lőjön! Egy kérdést olvasok ki a szeméből. Mik vagytok ti? Emberek vagy ördögök?
11: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
6: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: mint málló szobrok és festmények között. Úgy járok, kelek, úgy rémüldözök, úgy hallgatok köztetek, asszonyok. Milyen silány volt az anyagotok, milyen romló, hogy 10-20 év alatt szépségetekből semmi sem maradt. Ismerlek jól, emlékszem, és veletek vénülök én is. Tudom, mit lehet mutatni még, csalni, megjátszani. Tudom, hogy mi az igazi. Az igazi elveszett, és egyre vész. De még hazudik a megbékülés, mert húsunkban fáj, rombol, és egyre nő a legszörnyűbb betegség, az idő. Benne a lassú halál dolgozik, és kiüti rátok hullafoltjai. Asszonyok, Isten remek művei, szétszed az idő, és örül neki. Örül. Igen, úgy örül, ahogy én sajnálom a múltatokat, szegény barátaim, hervadó asszonyok. Hámlik és málik hitványanyagunk, és a romlásban mind testvérek vagyunk. Testvérek mind. Egy korszak, egy család. És jönnek a friss testek, a fiatal csodák. Jönnek az újak, az idegenek, akik mindent előről kezdenek. Akik bírják 10-20 éven át a tragédiát és komédiát. Már ők az Isten remek művei. Be sok jót kell még elfelejteni, és be sok rosszat, ami még hátra van. Hogy mint egykor egymásnak, boldogan adhassuk át testünket a föld alatt, a férgek megváltó csókjainak.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Pötyi izgatottan ült padjában ezen a szép derűs napon. Kivételesen nem feküdt előtte a Hogyan suhincs a pálcáddal 3 tündértankönyv, csak egy kis uzsonnára való alma. Az osztályból rajta kívül még Mazsola és Bükkmak voltak a teremben. Arról sustorogtak, hogy minek a tündérei lesznek. Üveghegyen túl országban ugyanis a kis tündérek, ha betöltötték 10. életévüket, választhattak, minek a tündérei szeretnének lenni. Onnantól kezdve csak olyan varázslatokat tanultak, melyek segítségével védelmére kelhettek a kiválasztott dolognak. Amíg a tündérgyerekek nem szakosodtak, addig ugyanolyan kócos szürkehajúak, seszínű szeműek, csálépfogúak, turcsiorúak voltak, mint most Pötyi, aki, hogy lekösse magát valamivel, még várakoznak, az almáját dobálta egyik kezéből a másikba. Aztán egyszer csak Holló professzor lépett a terembe, mire mindhárman elnémultak és felálltak. A professzor igen magas termetű volt, földigérő keszekusza fekete szakállal, óriási fekete keretes szemüveggel. Kocos fekete haján fertén állt a süvege. Kedvesen mosolyogva ültette le a gyerekeket, majd vidáman Mazsola elé lépett, és feltette a nagy kérdést.
1: Mondd csak, Mazsola gyermekem, mi a legszebb ezen a világon?
0: Mindenki komoly volt, akár a feltett kérdés. Kérem szépen, professzor úr, hát a nap felkelte. Mikor az aranyos sugarú napanyó kibúvik a távol messzeségből, és kedvesen köszönve a világnak elkezd felkúszni az égbolt tetejére. Annál nincsen gyönyörűbb. Mondta a döbbent Mazsola, aki egy bonyolultabb feladatsort, vagy a helyes pálcatartás bemutatását várta feladatként, és ezért aztán egész este a tankönyveket bújta. Most, hogy kimondta a választ, a professzor meglengette pálcáját, és Mazsolát csillogást akarta el pajtásai elől. Mikor halványult a fény, a régi Mazsolának nyoma se maradt. Helyén egy aranyhajú, csillogó szemű, karcsú tündéllány állt. Igazán furcsán mutatott rajta az iskola szürke egyenruhája. Mazsola is meglepődött, ugyanis még a fényárva burkolózva egy mély lágy hangot hallott, amint ezt mondta.
1: Legyél hát a nap felkelte tündére, aki a nap koronggal kell, és beragyogja mások hajnalát.
0: Holló professzor már nem foglalkozott a kislánnyal, csak gyorsan a titkárságra tessékelte őt, ahol majd megkapja új iskolája címét és a kötelező felszerelések listáját. Mikor visszatért a terembe, a még mindig meghökkent Bükkmakhoz fordult.
1: Igaz ez, Bükkmak fiam? Szerinted sincs fantasztikusabb dolog a nap felkelténél?
0: Dehogy nem, tanár úr! Az ezer éves sziklaormok, a bennük rejtőző ballangok és kincsek milliószor izgalmasabbak és érdekesebbek, mint holmi nap felkelte. És sokkal szebbek is. Bükkmakot is ragyogás vette körül, de ő már szinte várta a furcsa fényeket, amik teljesen átalakítják, és barna hajú, erős fiú gyermekké varázsolják. Ám a hangtól ő is összerezzent. A búgó alt arra buzdította, hogy szilárd támasza legyen társainak. Bükkmak egyelőre még nem értette, mit akar ez jelenteni, de úgy döntött, majd kideríti. Végezetül a professzor Pötyi elé lépett.
1: És te, kislány, mi a te véleményed?
0: Pötyi keservesen erőltette emlékezetét, milyen szép dolgokat látott már, de túl sok minden jutott az eszébe. A csillagos éjszaka, az erdei őzike, a fürge kis kolibri, a színes dzsungelek, és még annyi más csoda képe lebegett a szeme előtt, hogy nem tudott választani. Végül aztán sírva fakadt, és a padra borult. Nem tudom, Holló úr, túl sok szép dolog van a világon. A férfi kedvesen simogatta meg a kislány hátát, és nyugtatásképpen ezt mondta.
1: Ne sírj, Pötyi! Biztosan nem tudod megmondani, mi a legeslegszebb ezek közül.
0: Kérdezte, de a kislány csak pityeregbe nemet intett a fejével.
1: Akkor van egy régi hagyomány. Rád bocsátok egy varázslatot, ami minden bajtól megvéd, és ezután el kell menned egy világkörüli útra. Mindent be kell járnod a földön, míg meg nem találod azt a dolgot, amit a legszebbnek tartasz. Akkor rásuhintasz ebből a pálcával 3-szor, és visszajössz hozzám. Ennyi az egész. Még ma útra kelsz, de egy dologra nagyon vigyázz. Ha bármi mást varázsolsz, mielőtt véglegesen döntenél, halványulni kezdesz, míg végül eltűnsz ebből a világból. De ha betartod, amit kérek, csak egy izgalmas kaland lesz az egész, és mivel mi tündérek igen gyorsan tudunk repülni, egy hét múlva itthon is lehetsz.
0: Pötyi megnyugodva vette át a tanár pálcáját. Milyen különleges móka ez? Nem sokára útra is kelt, bele a nagyvilágba. Egész álló nap repült és nézelődött. Bejárta egész Afrikát. Látta a sivatag aranyló homokszemcséit, a dzsungelek vadélő lényeit, a piramisok csúcsait, a vízesések báját. Látott barna bőrű embereket bőrruhákban, lándzsákkal, és látott fényképezőgépes turistákat. Akármerre ment azonban, mindenütt hőség fogadta, ami izzasztotta, és végül fáradtan és szomjasan állt meg egy tavacska mellett. Megtöltötte kulacsát vízzel, és tovább repült. Megfigyelte a kontinens állatait, növényeit, lakosait, de nem találta meg estig, amit keresett. Mikor a nap alábukott, Pötyi fáradtan ült le egy pálmafa tövébe. Épp datóját eszegetett, amikor egy kicsi sivatagi egér ugrált oda mellé. Megállt mellette és szomorúan cincogva azt mondta.
2: Kedves kicsi tündér, édes kicsi tündér, mesd nekem egyet abból a datójából. Nagy az én gondom, segíteni még talán te se tudsz, de éjségemet csillapíthatod.
0: Pötyi megszánta a bánatos kis rákcsálót, és még az a gyümölcsöt csócsálta, megkérdezte tőle. Mi a bajod? Hát, ha mégis segíthetek.
2: Szomorú az én szívem, kis tündér. Legkisebb porontyom eltévedt egy hatalmas homokviharban. Épp az otthonunk felé tartottunk, ő lemaradt, és én túl későn vettem észre. Jaj, szegényke, egyedül nem élheti túl. Most arra már biztos meg is ette őt valami csúnya róka. Az én kis kölyköcskémet. Mit nem adnék érte, ha élve láthatnám?
0: Pötyi könnyes szemmel nézte a kisegeret, majd eszébe jutott valami. Van egy varázslat, amivel iránytűként használhatja a pálcáját, és megtalálhatja az eltévedt csemetét. Gyorsan el is mondta a varázsigét. Majd szólt az egérmamának, hogy kövesse. Egy darabig kanyarogtak a homokdűnék közt, mire végre megtalálták a halálosan kimerült, de még pihegő kisegeret. Lett nagy öröm az egér családban. Az egérmama nem győzött hálálkodni, a kis Pötyi pedig mosolyogva ment vissza az oázishoz, és valami kellemes melegség töltötte el a szívét. Másnap reggel épp az oázis vizében készült volna megmosdani, mikor meglepődve tapasztalta, hogy halványabb lett. Mintha el akarna tűnni, beleolvadni a környezetébe. Ilyettel jött rá, hogy ez a tegnapi varázslás következménye. Gyorsan megfogadta magában, hogy soha többé nem fog varázsolni útja során, és tovább indult. Most Európát járta be. Megnézte különleges épületeit, a sokféle nyüzsgő embert, a múzeumokban őrzött régiségeket és a természeti különlegességeket. Bekukkantott az állatkertek forgatagába, és megtekintette a modern ketyeréket. Ám az itt élők többsége már rég nem hitt bennük tündérekben. Sőt, gyermeki butaságnak tartotta az erről szóló mondákat. Ezért itt sem maradt sokáig. Még aznap tovább állt Ázsiába. Épp egy indiai városkában pihent egy keveset, amikor egy szegény kisfiú jött oda hozzá. Sovány volt, rongyos ruhájú és koszos. A tündér szemébe nézett és csak annyit mondott. Segíts! Olyan végtelen szomorúság és könyörgés volt szemében, hogy a kis Pötyi azonnal elfeledte reggeli ígéretét. Felemelt a földről egy öklömnyi követ, kétszer rákoppintott, mire az aranyjá változott. A kisfiú boldogan szaladt el az ajándékával, hisz ettől kezdve soha nem kell éheznie. A kis tündér pedig sápadtan nézett a tükörképére egy kirakat üvegében. Már szinte alig látszott. Látta testén keresztül a mögötte elterülő várost. Nem is nézte tovább magát, hanem átrepült Amerikába. Itt aztán rengeteg mindent látott. Nyomort és fényűzést, koszt és tisztaságot, szépeket és csúnyákat, gyárakat és erdőket. Volt itt minden, amit el tudott képzelni. és azoknak az ellentétét is megtalálta. A sok szín, szag és újdonság el is szédítette a kis pötyit, és leszállt egy erdőbe pihenni. Már épp elszundított volna, mikor hirtelen füst csapta meg az orrát. Gyorsan el akart szaladni, de a fák keservesen nyögve susogtak utána. Olcs el, vagy elégünk, segíts rajtunk! Pötyi, amint meghallotta a fák segélykiáltását, gondolkodás nélkül cselekedett, és hatalmas vihart küldött az égre. Az eső szakadt és szakadt, megfékezve a borzalmas lángokat. Ekkor azonban a kislány lerogyott a fűre, és pityeregni kezdett. Annyi mindenkin segített, de most, ha az ő számára nem jő segítség, örökre eltűnik. Ekkor egyszerre fényesség vette körül, és a nagy ragyogásban nem látott semmit. Csak a lágy és mély hangot hallotta, amint ezt mondja neki.
1: Ne félj, Pötyi! A te ajándékod nagyobb lesz, mint bármely pajtásodé, és tiszteletnek fogsz örvendeni közülük. Bár tudtad, hogy eltűnsz a világról, ha segítesz a bajba jutottakon, te mégsem tagadtad meg a kérésüket. Ezért megmentelek téged, és különleges feladatot szánok neked. Légy te a gyámoltalanok megmentője, a segítség tündére. A legnagyobb leszel minden tündér között, és a tied lesz a legszebb hivatás a földön.
0: Aztán a hang elhallgatott, a ragyogás eltűnt, és Pötyi boldogan nevetve szállt fel a felhők közé, hogy tegye a küldetését. Szőke fürtjei vígan lobogtak a szélben, égkék szeme ragyogott, hófehér galambszárnyai célesre tárva repült tova az égen. De ő ezeket a változásokat észre sem vette, mert olyannyira örült annak, hogy megtalálta, mi is az ő feladata ebben a világban.

0: Most hallgassatok meg egy beszélgetést a szerzővel.
1: Szent Miklóson lakom, a Batthyány Kázmér Kimibe járok. Idén nyáron töltöm be a 16-ot. Van egy öcsém, meg egy kutyám, Iglónak hívják. Szeretek olvasni, meg írogatni természetesen, és rajzolni is szoktam. Szeretem az ilyen fantazi stílusú történeteket, a Gyűrűk urát például, most egy időben ugráló, múltba visszamenős történetet olvasok.
2: Írni miket szoktál?
1: Verseket szeretek írni, abból nagyon sokat. Írtam egy 4 részes regényszerűséget is, és regényt is szeretek így írogatni, vagy kisebb meséket. Sokszor ez is ilyen középkori hangulatú, kicsit varázslatos történetek, attól függ éppen milyen a hangulatom.
2: Milyen jellegű az a mese, amit nekünk küldtél?
1: Az egy tündérről szól, tehát ez is ilyen varázslatos.
2: Neked mi a legfontosabb ebből a meséből?
1: Én azt akartam ezzel üzenni, hogy segíteni jó akkor is, hogyha ennek megvan az ára. És utána lehet, hogy aztán visszakapjuk még ezt még valamiben.
2: Hogyha lenne varázspálcád, akkor te mit varázsolnál legszívesebben?
1: Szívesen kipróbálnám repülni, milyen lehet. Segíteni is tényleg jó lehet valakin, mondjuk templomon, ahova járok, vagy éppen betegeken.
2: Milyen lánynak tartod magad?
1: Inkább vidám, álmodozó, kicsit visszahúzódó típusú, nagyon nagy fantáziám van. Rengeteg minden eszembe jut, néha nehéz is összerakni, hogy most konkrétan mi is az. Ilyen mesékkel, meseszerűségekkel rengeteget, vagy éppen egy olvasott könyvön, vagy filmen, kicsit megváltoztatom, ahogy nekem jobban tetszik így magamban, vagy álmodozok dolgokról, hogy milyen jó lenne, ha ezt meg azt történne. Szeretnék író lenni.
2: És miket szeretnél írni?
1: Főleg regényeket és verseket, esetleg kis regényeket. Rengeteg ötletem van, hogy miről. Most például olyan történetet írok, ahol egy lány kideríti, hogy varázsképessége van, és egy olyan népcsoportból származik, amivel villámokkal tud varázsolni. Aztán van jövőbe játszódó történetem is. Amikor van ikletem, akkor egy-egy történetnek a megírása az egész gyorsan halad. Amikor nincs, akkor sokszor részletesebb is, mint mikor van ikletem, de akkor is van mit írnom.
0: Elhangzott a segítség tündére. Írta Dobos Fanni, elmondta Kovalik Ágnes, beszélgetőtárs Szemkő Júlia. A hangfelvétel 2013-ban készült.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mi rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Akkor a sztár vagyok, képzeljék el. Ez valami elképesztő. Múltkor mi történt? Ülök a 6-os villamoson Pesten, mert a 7-es elment az orrom előtt. Élettársam meg szervizben, ugye? SGK. És ülök békésen zögykő, azt mondja, villamos tadam-dadam, hát hogy az szokott lenni, ugye? Látom ám, hogy a csukló részen túl egy bácsi iszonyatosan néz engem, de ilyen nagyon szúros tekintette. Tehát úgy láttam, hogy lapoz a nyilvántartó keményen. Ismerős voltam, de úgy már annyira nem ugrott be neki, hogy mi a helyzet. Nagyon egyszer csak odaért hozzám, agyilag, mert kiugrott a szembogara, ő maga fölpattant, és kitárt karra rohant felém, Karcsikám! Hát a frász jött rám rögtön, mondja ki, elnézést, valami félreértés. Erre azt mondja, na de régen volt, felejtsük el, fájtlat leáll. Még egy satya próbálkozást tettem, mondom, de én Zoli vagyok, megnősüté. Szóval, ilyenek, én úgyis folyton azt kérdezik tőlem, hogy hova lettem a televíziókból. Hát, kedves közönség, nem szépítem a dolgot, ki lettem rúgva. Ugyanis mai világban már valahogy a legalábbis az illető tévécsatorna szerint, amelyik ugye átvette a szeszélyes évszakokat az MTV-től annak idején, Antal Imruskára való tekintettel, majd a második adás után közölték, hogy nekem már nem kell jönni, mert nem vagyok trendi. Ezt üzenték. Na most lehet, hogy ezen nekem meg kellett volna sértődni, de az, hogy ma Maksa Zoltán a televíziós média világában nem trendi, tehát nem illik bele, ez számára a következőket jelenti. Én még mindig a lányokat szeretem. Erre a kis időre meg már ne változtassunk. Hát már így 40 fölött most átszokni új dolgokra, lassan a kis anyagcsere terméknek is örülni kell, ugye? Nem még eltorlaszolni a kijáratot. Reménytelen. És hát a mi időkben nem tudom, van-e még. Volt ez a Családi Életre Nevelés című osztályfőnöki óra 8-ban, ami gyakorlatilag a szexuális felvilágosítást takarta, mint később kiderült. Kedveseim, valamelyik nap egy újságíró megkérdezte tőlem, hogy mi volt életem legnagyobb poénja. Elmesélem, ilyen nincsen. Pest Erzsébeten jártam általános iskolába. Kerületi szinten volt egy pedagógus kijelölve, aki végigjárta iskolákat, ugye volt vagy 8 általános, és mindenütt megtartotta ezt a bizonyos kis szexuális felvilágosítást, tehát a lényeg, hogy nem a mi tanáraink közül, aki már ismert bennünket, érkezett valaki, hanem ez a központi pedagógus. 7. órában, ami akkor nagyon ritkaság, ott ültünk dermedt csendben a saját osztályunkban, mert vártuk ezt a tanárnőt, míg először az osztályfőnök nénink viharzott be, a gyerekek, megérkezett a tanár, könyörgöm, most az egyszer, ne, csend legyen, jó, picikit, ne hozzatok szégyen, zjú, kiment. Hát ott ültünk dermedt csendben, 76-ban történt, hát milyen szex volt még akkor, hát a felnőttek esetében, gyerekeknek semmi, hát néztünk egymást, hogy tényleg szex óra lesz, ne? Jaj, és hát mit kell csinálni? Egyik kislány kérdezte, hogy itt le kell vetkőzni? Neked nem. Hát, ilyen szinten álltunk a dologgal. No, arra lettünk figyelmesek, egyszer csak megindul a kilincs lefelé, mert ugye megjött a tanárnő, de érdekes módon nem állt meg a szokásos ütközési pontnál, hanem így tett egy kört. Ment egy teljes. Hát ledöbbentünk, kinyílt az ajtó, hát én még ilyet az életben. Képzeljenek el egy 2 méter 10x1,40-es tanárnő, megállt az ajtókeretben, mondom a pattársamnak, hát ez egy nyílászáró. Hát, ez fog nekem szexről beszélni? Hát, elindult befelé ez a King Kong. Minden egyes lépése statikai vizsgálat volt az épületnek. És odaért a tanári asztal mögé, közölte, hogy őt Jedi Amáliának hívják. Tényleg. Hát akkor még nem volt Star Wars film, még nem tudtuk, csak én gondoltam, ezek szerint visszatért, biztos vagy. Nem. Majd következőt mondta 5000 watton. Lányok, menjenek ki! Hát, néztünk egymást, a tanástalul, mint egy kis község, hogy hát akkor... Hát most akkor... Hát na bocsánat, de mi menjenek, hogy mindjárt szakszereti szinten próbáltam menteni a dolgot, csak mi menjenek ki a lányok, hát akkor kinézzük meg, hogy miről van szó. Kus, lányok, menjenek ki. Meg voltam győzve. Lányok kimentek, hogy hát nekik akkor most már nem lesz róla, vagy mi van. Na, ajtó becsukodott, ott maradtunk, vagy 15-en fiúk, meg ez a kétszeres ucsítjenyica méretű főemlős. Azt mondja nekünk, van-e maguk között olyan valaki, ki volt már nővel? Persze, hát mondom, ilyen kölyök a 76-ban, 14 éves. Brassai Miki jelentkezett, anyuval az állatkertben. Hülye. Tudtam, hogy el fogják hűlni, úgyhogy tudják, hogy esünk túl a dolgot. Kivett a kis testecskéje mögül egy ilyen kemény karton posztert, amit eddig a badia takart, és felakasztotta a táblának erre a kis csücskire. Táblán a következő volt a szöveg, mármint ezen a poszteren, női nemi szervek, és alatta, mint a hentestél a sertés részei, metszetben, nyilakkal átszúrva, hogy a két petefészek mély hüvely. Innentől kezdve engem az egész már nem érdekelt. Abba az egybe biztos voltam, hogy én hüvellyel metszetbe az életben nem fog találkozni. Aztán kiderült, hogy végül is tovább sem nagyon érdekes a szöveg, mert elmondta ugyanazt, amit ezer éve tudtunk. Egyik jön alulról, másik fölülről, középen kezet fognak, mennek tovább két. Mértük az időt, 4 perc, 10 másodperc múlva letette a krétát, és azt mondta, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Orbán Laci jelentkezett, el kell lenne találni, de nem akarnám így az osztály előtt. Rendben van, gyerek is ugra fülembe. Abba, ahol a készülék van. No. Belesúgta, válasz persze már hangosan érkezett. Tudod mit, írjál Rózsa Gyűrűnök a rekordos műsorába, aztán hordjál hosszúgatyát, jó? Egyéb kérdés van? Nincs? Jó, menjenek ki, küldjék be a lányokat.
2: Micsoda? Ennyi volt az egész? Ha mit képzeled?
1: Ó, teljesen megsértődtünk. Mentünk kifelé, lányok kérdezték az ajtóba, hogy milyen volt, menjetek, majd megtudjátok. Később elmesélték a csajok, hogy a King Kong megfordította nekik a posztert a táblán. Férfi nemi szervek, azaz egy. Ugye? Szintén ott szeletben, mint húzzák a krilloli lógot lefelé, hát én nem tudom, hogy minisztériumilag ezt így kellette megtudni ugye a kislányoknak, hogy ez ilyen, na mindegy. Kint a fiúk bosszúra éjesen tologatták azt a focit, amit azért kaptunk, menjünk le a sportudvarra, ne zavarjuk ott az iskola életét, ugye a folyoson való randalírozással, mert hát mit képzel, így elintéz minket, meg stb. Valamelyik osztálytestnek eszébe jutott, hogy ha akarnánk, se tudnánk focizni, mert a tornazsák benn maradt az osztályban, olyan hirtelen jöttünk ki, ilyen nagy géreldúrral, de nem volt még kabinetrendszer, egy osztály volt mindenkinek, az összes tanár oda járt akkor, fogason lógtak a cuccok, tisztasági csomag, tornazsák, kabát, stb. Igen ám, de egy szexuális felvilágosító órára úgy nem mehetünk be, hogy kezicsokom, jöttünk az acskónkért, bocsánat. Most már megvolt az apropó, hogy miért megyünk be a terembe, mert mindenképpen meg akartuk zavarni az órát valahogy. Most már csak azt kell kitalálni, hogy tényleg hogyan. Valamelyik srácnak eszébe jutott, hogy pár héttel korábban a diáknapokon hatalmas sikerrel szerepelt az osztályunk az akkor divatos kacsatánc egyik eredeti különleges változatával, talán emlékeznek, megint csak fiatalabbaknak mondom, úgy nézett ki, hogy ment a zene, hogy tadadadadadam, tadadadadam, és erre volt egy ilyen hülye szárnyvergetős tánc, meg minden. Na most igen ám, de mi úgy vonultunk be a tornateremből, az egész iskola ott ült a földön, és ugye minden osztályodott műsort, hogy ment ez a zene, csak mi nem ezt csináltuk rá azt a normál koreográfiát, hanem azt mondogattuk ilyen megrodgyantott lábbal, kezeket így magunk elé rakva, bungee-tva, mit tudom, hogy csíp, csíp, csíp, csíp. Sí. És mikor ez 30 ember csinálja, ez borzalmasan tud kinézni. Ez alatt ment, hogy tadadad, lenni, mert mentünk, hogy csíp, és így már eleve rölgött a suli, meg volt a siker, utána adtuk a műsort. Ez nagyon jó lesz most is, mondták a fiú. Csináljuk meg még egyszer. Nagyon tetszett mindenkinek az ötlet. Beálltunk szépen sorba a tanterem ajtó előtt, bekészülve ezzel a mozdulattal, ugye, hogy majd csip-csipelünk. Előttem állt a Kovács, én voltam a második, Kovács állt előttem az osztály esze, aki mindig készül, aki mindig tényleg abszolút. Tehát Kovács anyuka repkedett a légtérbe, azt mondja, hogy értekezletlen, több anyuka meg be a bad alá. De szerettük mi is a fiút, nem volt stréber, megbocsátottuk, hogy kitűnő tanuló, mert benne volt minden buliba. Ő állt elő, én mögött azt te. Utolsó előre rohant, bekopogott, bentről King Kong, tessék! Már a hanghullámoktól kinyílt az ajtó. És ahogy megbeszéltük, elindultunk szépen, vagy 15-en befelé, hogy csíp, csíp, csíp, csíp, így bungee-tva, félrelépve, csetlelve, botolva mentünk. Igen ám, de most jött az én ötletem. Amikor az előttem álló Kovács elsőnek így, hogy csíp-csíp bement, becsuktam mögötte az ajtót. Hát a többit már tessenek elképzelni. Visító röhögés kint és be. A lányok sikítottak szabályosan oda be. Fél perc múlva jön ki vörösen, mint egy pártitkár. Ki volt ez a szemétláda? Hát mi is fetregtünk ki. Hát, és azért hála Istennek, amilyen jó osztály voltunk mi általánosban, még a 25 éves osztálytalálkozón sem mondták meg neki, hogy én voltam. Bár szerintem pályám alakulását látva sejti. Viszont slusszpoénként még egy nagyon erős kis poénja volt az egésznek, ugyanis elmesélték később a csajok, hogy ők azért is visítottak túl a látványon meg az élményen, mert a King Kong elkezdte nekik Ádámtól Évától mesélni a szeretkezést, és pont ott tartott, hogy a kakas meg a tyúk, amikor ez bement, hogy csíp, csíp, csíp, kész. Köszönöm szépen.
3: Hobbi rádió.
4: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfő reggel esővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett. Napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar. Északkeleten fordulhat elő nagyobb esője. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Hobbi rádió.
1: A látássérültek is tudnak tekézni. Azt, hogy hogyan lehet teljesen vakon is eltalálni egy golyóval 9 bábút. Egyik versenyükön készített riportból talán kiderül. A hangfelvétel minőségéért elnézést kérünk.
2: Vagyok a kis gyengélátok sportszövetségének az elnöke.
3: Nem érzik magukat egy kicsit hátrányos a látókhoz képest?
2: Nem integráltan tekéznek, tehát a saját környezetükbe. Még a látássérültek között is 3 kategória van. A teljesen vak, az alig látó és a gyengélátó. Ezek külön-külön szorzat kapnak, tehát így az eredményekben van esélyük arra, hogy ami a látáson keresztül veszteség, azt egy szorzóban azért megkapják.
3: Mennyiben más a játékszabály, mint a látók számára?
2: Hát a legfontosabb az, hogy itt például a látókhoz képest most már mi is 120-at gurítunk, de nekünk ez a 120 ez mind telibe van. Ez azt jelenti, hogy mindig feláll a bábú, tehát mindig feláll az a 9 bábú. A látóknál ezt 60 teli és 60 tarolás. Azaz azt jelenti, hogy 60-at úgy kell eldobnia, hogy addig dobálja a golyót el, amíg el nem dőlnek a bábuk, tehát nem állítják újra a pályát. Ezt mi nem tudnánk megcsinálni, mert még a gyengén látó sem igazán látja, hogy most melyik bábú az, ami még fönnmaradt a pályán.
3: Nem is lehetne egy vakembert megmérni?
2: De hát például most már 2 helyen is van üzemi bajnokságban látókkal együtt versenyeznek. A látók elfogadják azt, hogy a mi gyengén látóink esetleg 2 kézzel dobják a golyót, vagy beállítja őket valaki, és egy segítő van mellette. Ahogy hallottam, pont tavaly a kazincbalcikaiak az üzemi bajnokságon megverték a látókat. Igen. Hát azért, ha 120-at elgurít az ember, rendesen meg lehet izzadni. A derekat rendesen megviseli, vagy a combizomzatot. Tehát a dobás technika is számít, mert ugye van, aki mondjuk helyből gurít, nem lép egyet sem, de hát annak is azért a felső testével kell a fizikai erőt kifejteni ahhoz, hogy elguruljon az a golyó.
4: Hegyes Márton vagyok, második alkalommal járok itt tekeversenyre, atlétikáztam 10 évig, B2-es kategóriában vagyok, adogatóval gurítok, közepes szinten megyen a teke, kevés gyakorlatom van még. Szeretnék áttérni az egykezesre, mert mivel hogy 14 évig atlétizáltam, így azt tapasztaltam, hogy a pesti társaim, akik ugyancsak úgy atlétizáltak, sokkal jobban dobnak egykezessel, mint kétkezes gyakorlással.
3: Vannak ilyen praktikák egyébként, hogy jobbkezes vagy balkezes?
4: Annyiból számítanak a praktikák, hogy kétkezesnél nagyobb a rontási lehetőség, könnyebben elhúzható a labda jobbra vagy balra, egy szintet elér egy ember, utána nem nagyon fejlődik semmit, egykezesnél pedig profi szinten lehet dobni, amik 7-es-8-as fákat is jelentenek.
3: Te például látod a bábúkat a pálya végén?
4: Nagyon halványan látom, ha erőltetem a szememet, akkor igen, amúgy nem teljesen tudom kivenni.
3: Szoktad használni ezt a lehetőségedet? Tehát igazából vaktába dobsz?
4: Nem, hanem úgy van, hogy én B2-es dobónak számítok, ami azt jelenti, hogy adogató van rendelkezésemre, hogy én bemérem a távot, megállok egy ponton, ami megfelelő a dobásomnak, és akkor a kezembe adják a labdát, és nem mozdulok el arról a pontról.
3: Milyen súlyú egy ilyen golyó?
4: 2,75 kg hivatalos súlya.
3: Ez milyen messze kell eldobni?
4: A látásom szerint olyan 10-12 méter, de nem tudom pontosan.
5: 76-ot dobtam, és 603 lett a Ápás eredményem. Kezdettől, amikor Budapest indult, én eldöntöttem, hogy lejövök, hogy legyen egy kis mozgásom. Masszírozok, imádok tekézni, nagyon szeretem.
3: Nem fárasztó ez egy kicsit?
5: Nem. Ezek a 3 kilós golyók, ezek jók.
3: Csak a látássérültek versenyében szokott bírózi szerepeket ellátni, vagy esetleg látók között is?
6: Nem, én rendes, szuperligás, NB1-es, NB2-es, rendes bajnoki mérkőzéseken is vezetek.
3: Miben különbözik ön szerint a bírói szemmel nézve egy látó és egy látássérült játéka?
6: A látássérülteknek ugye segíteni kell, azért vannak a segítőik, hogy adogassák a golyókat. Annyira nem látványos, de élvezhető végül is a játékot.
3: Nem hallgat egy kicsit az érzelmeire, vagy itt feltétlenül mindenképpen a pontos számoknak megfelelő értékeket kell? Nem lehet azt, hogy mondjuk érzelmekre hallgasson az ember?
6: Hát sajnos nem lehet.
7: Megnyertük a csapatversenyt keményen. Egy csapatban játsz a budapesti Veselényénél. 5 fős csapatok vannak, 3310 fát értünk el 5-en.
3: Ebből neked mennyit sikerült?
7: 120 dobásból 700-at értem.
3: Ennek hol álltok?
8: Most első helyen fogunk végezni a mai versenyen. Kazincbalcika a második, de lemaradt a 142 fával. De mivel ők nyerték az első fordulón Kazincbalcikán a verseny 43 fával, itt csak 99 fával.
7: ez elég jó pálya Pesten, egy szuperligás pálya.
3: Hogy jó legyen egy pálya?
7: Hát úgyhogy ne húzzon se jobbra, se balra. Ha leteszed középre a golyót, akkor ez menjen egyenesen.
0: Zonglai Vakondegységnek az elnöke vagyok.
3: Mióta létezik az egyesület?
0: 1999 óta.
3: Komló viszonylag egy kis város. Hogyan tudnak gyakorolni? Ez nem kell speciális pálya attól?
0: Van egy más szakosztály, egy olyan szakosztály, hogy MB2-ben és MB3-ban dolgoznak. Mi becsatlakozunk hozzájuk. Hetenként egyszer van szerdán edzésünk. Még elegendő is nekünk.
3: Hányan játszanak a csapat?
0: Összesen 18-on vagyunk, és 12-13-on, akik mondjuk többszörösen versenyezünk.
3: Mind látás?
0: Igen.
9: Tudom, én vagyok, Revecenből. 3. éve csinálom ezt a tekézést, és hát első percől kezdve voltam a vezetője, kineveztek. Elég csak 4-5 emberrel voltam, most 8 emberem van, aki igazolt játékos. Az Alá Gábor utcára járunk edzeni, hetente egyszer.
3: Ritka az, hogy nők mondjuk tekéznek.
9: A csapatban ketten voltunk, csak sajnos Zsuzsika is velünk volt, de aztán ő a szíve miatt nem engedte a sportorvos, úgyhogy csak egyedül maradtam. Azért jól el vagyok köztük, ugye a 7 fiúval nagyon.
3: Nem néznek ki a fiúk emiatt?
9: Nem. Egyáltalán nem néznek, és tényleg nagyon nagy szeretettel fogadnak. Elfogadják azt, hogy én vagyok a vezető, és hogyha valamiban jönnek hozzám, igyekszem mindent megtenni, hogy jó legyen. Én a második legjobb vagyok így, de tavaly még én voltam megtavelőtt is. Az a legjobb, az egész között.
3: Az jelent valamit, hogy te látsz valamennyit?
9: Szerintem igen, számít. Nálunk mondjuk mindenki B2-es, aki lát valamit, ugyanúgy, mint én. Egyedül a Kubor Pista, aki teljesen vak, ő semmit nem lát.
10: Van egy adogatónk, az beállít pálya középvonalával, és akkor a golyót az adogató leteszi a dobó deszka közepére, akkor veszem, és azt a vonalat próbálom betartani. A pálya tengely vonalán próbálom eldobni a golyót. A saját pályám találatait úgy érzékelem, tehát egy-két találatot azt tudom érzékelni, már négy fölött nem, hallás után szoktam. Mondjuk a 9-es találatot azt meg nagyon jó lehet, mert akkor cseng, mint például most is. Ez is egy 9-es találat volt.
3: Mert szól egy csengő itt a háttérben.
10: Ilyenkor igen. Szerintem ugyanolyan élmény nyújt, mert a többi érzékszerveink pótolják a szemet, és azt az élményt nyújtják. Szerintem, mint egy látó játékosnak.
11: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: kamu reklám.
1: Haló!
2: Elnézést kívánok, ez a 3-3-3-3-3.
1: Igen.
2: Akkor legyen kedves a 04-et hívni, beszorult az ujja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyan az őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése, az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: A kopasz zömök, fiú, pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Starsky és Hutch Jazz Klubban.
6: Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsufa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Klub. A Jazz Panya lemezt találtam meg, Chano Dominguez és Gerardo Nunez a szerzőpáros. A Jazz Panya 2-es lemez van, Jazz Panya 1-esem is valahol, csak nem tudom, hogy hol. Mert ilyen néven nem találtam még meg, de majd nyilván rákeresek. De nem ez a lényeg, hanem ez a, ha mi megy itt, kérem, hát zenei, hát ugye nálam azért nem szokott ócska zenem menni, tehát azért erre figyelek. De hát, szóval azt kell mondanom, hogy Chas Benavent, a basszus, amit itt csinál, hát ez egy stahanovista. Tehát komolyan mondom, ott, ahol mások eldünnyögnének, ott 5 hangot bejátszik. Olyan eszmetlen mennyiségű hangból dolgozik, hogy erre mondták, hogy mondta Amadeus filmben a császárhoz, sok a hang, sok a hangjegy. És akkor kérdezte Mozart, ugye, hogy hát de melyiket vegyem ki? Ja. Na, szóval számonként változnak a, tehát rekkenként változnak a közreműködők, nem mondok el neveket, mert akkor a műsoridőt fölkonferálnám. Hihetetlen stáb dolgozik. Azért emeltem ki a Chas Benavent nevét, mert hát amit ha ő csinál, az valami eszetlen varázslat. Tehát akkora tüzet tesz bele, úgy pakol, olyan tempó van, tehát tényleg, tehát szavak kevés a szó rá. De ezt ugye hallja majd mindenki, hogyha abbahagytam ezt a fecsegést. Az első 6 felvételt konferálom fel ezzel, nagyjából túl megyünk a műsor felező pontján, de őrlődtem, hogy 5-ig menjünk, vagy 6-ig, hát menjünk el 6-ig akkor. A Kalima az egyes felvétel, Un amor rio, Solea por Buleria, a kettes, a 3A alá Liebre, aztán a Plaza Gespagna. Aztán azt mondtam, hogy ez a Gerardo Núñez és Chano Dominguez Gespagna 2-es című lemeze 2000-ből mely Németországban jelent meg, és iszonyat jó, nem mondtam még. Na, akkor innen folytatjuk, akkor a 3A a Liebre, utána a Plaza Gespagna, aztán a 4-es jön az Alma de Mujer, ez kolumbiai valamiért, kolumbiana, az a megírva, bocs, keresem a szállat, megtalálom mindjárt. A Blues for Pablo lesz az 5-ös felvétel, itt nyilván Picasso-ra kell gondolnunk, és Latido Loco lesz a 6-os. Ezután jövök vissza a felező ponton, és konferálom fel a folytatást. Na, induljunk akkor el ezen a mesdjén, és akkor haladunk tovább. Iszonyat jó lesz most nekünk.
5: A kopasz úrnak kész a teája.
7: Peti, kérlek, indítsd el újra, mert belebeszéltem.
8: Kedves hallgatóink! Adásunkat rövid technikai és egy hosszabb logisztikai szünet után folytatjuk.

0: és Starkey és Hard Jazz Club használt zenei magazin.
1: Dijo la liebre, dijo la liebre.

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Gerardo Núñez és Chano Domingueznek a Jazz Penye 2-es lemeze, amit annak idején megvettem, az Act Music-en jelent meg 2000-ben Németországban a produkció. Ez a lemez évek óta nem került a szemem elé. Most találtam rá. És akkor 65-re jutottunk el, jönni fog még 5. A Jerez Chicago a 7-es felvétel, a Paso Forella lesz a 8-as, a Mr. Senior a 9-es. Cutembien es de Sevilla lesz a 10-es, a 11-es pedig, ami után már évek is fel búcsúzni, a Samaruko. És utána még 2 felvétellel vezetjük ki az adást, ezek időn túli zenék lesznek. Na indjön akkor gyorsan ez a 5 felvétel, hogy még a búcsú rendesen beleférjen.
3: Figyelem! Ez csak egy rádióműsor.

0: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Vidámabban.
0: Starsky és Hot Jazz Club.
2: Nem jó. Ez egy szakműsor.
0: Jazz zenei szakadása.
3: Vidámabban.
0: Megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
0: Minden? Megrendezésre kerül.
1: Nem jó.
3: Tegyünk alá a zenét.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub. A mikrofon meg a Zsuffa Péter és Gerardo Nunez és Chano Dominguez Jazz Panya 2-es lemezét hallgatjuk. Az Act-nél megjelent Németországban kiadott 2000-es produkció. Elképesztő, hogy mit mutat. Tehát akkora tempó, akkora, hát egy Charles Benavent nevét kiemelem újfent. Hát ő a basszus nagyon sok helyen. Egyébként nem csak ő, mert mást is láttam, tehát ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy mondjuk ne lenne itt Lino Garcia Fons. Hoppla! Direkt nem mondtam a neveket. Elképesztő, kik vannak itt. Jorge Prado is. Jó, oké. Szóval a lényeg az, hogy nagyon hihetetlen válogatás csapat van itt, és nagyon nagy nevek. A Michael Brecker is fújt még itt. Jó, nem is nézem a neveket tovább. Na, ezzel búcsúzom el tőletek, hogy remélem, hogy mindenkinek sikerült iszonyatosan jó egy órát összehoznom, vagy 50 percet, és ezzel a szerkesztő, műsorokzető Zsuffa Péter megköszönne a rádiolgatók figyelmét, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. A két időtúli zene, a Paracsik és a Blue Solea, valami ilyesmi. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom: www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: hobbiradio.hu.
3: A rádiót.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: If it takes forever.
9: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és Freddie Cole 2020-ban ment el, 2 lemez van itt tőle nálam, és annyira örülök, hogy most egy énekes találtam, mert ez hiányzott nekem egy ideje, és itt lesz hang, lesz éneklés, nagyon-nagyon rendben lesz a dolog. Na, az van, hogy a lemez egy picit rövidebb a műsoridőnél, ezért a 11 felvételes első lemezet meghallgatunk, ez a Le Grand Freddie lemez, itt jazz standardeket és örökzöldeket hallunk tőle, eszméletlen hangszerelés és hihetetlen frazír, és nagyon komoly cucc megy. Nagyon jól fog szólni. Nem akarok túl sok időt rabolni, úgyhogy ezért úgy mondom el, hogy az első 7 felvétel a műsor első felező blokja. Az I Will Wait For You, ugye egy nagy-nagy sláger, hát ki ne ismerné egyébként, Jacques Jeremy Norman Gimbel és Michel Legrand a szerző trió. A kettes lesz a How Do You Keep the Music Playing, aztán I Will Say Goodbye a hármas, utána közben egybevettem egyébként a én adatbázisommal, a One at a Time lesz a négyes, a One Simple Summer Time ki ne hallotta volna már ezt, ugye az ötös, a hatos lesz a Wild Mills of Your Mind, és a hetessel zárjuk az első blokkot, igen, a hetessel ez a Make the World Your Own. És akkor ez a hét felvétel fog jönni most, aztán utána szünet, nem szünet, hanem felezőpont, ami kicsit akár át is lukhat, és onnan még utána a hátra lévő négy felvételre kerül sor, ha jól látom, igen, és utána egy búcsú, és egy másik lemezel ugrunk át a műsor lekeverési zónájában. Indul az említett hét felvétel.
10: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.
8: If it takes forever.

0: A kopasz fiú pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
0: A zsú.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú-hutyú! Hutyú-hutyú! Éjjá-éjjá! Éjjá-éjjá! Hutyú-hutyú-hutyú!
2: Teve! Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere! Gyere, Teve, gyere vissza!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

Péter, ne engedjetek be nyulakat a stúdióba, jó?

0: Everybody has a carpinto iskola in his life.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Itt a Zsufa Péter, Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és akkor ugye Freddy Cole-nak a Le Grand Freddy lemezét hallgatjuk 1999-ből, és innen ugye 7 felvétel volt hallható, de jönni fog még 4, amivel elérjük a műsor végét. Utána pedig átugrunk egy 2000-es lemezére, az pedig a Merry Go Round lesz, és onnan 2 felvétel fog jönni, de azok már időn túli zenék lesznek. Na nézzük akkor ezt a 4 felvételt, ami most jönni fog a lemezről. On My Way to You lesz a 8-as felvétel, igen, a The Love Makes the Changes lesz a 9-es, a Once You've Been Love lesz a 10-es, és a You Must Believe in Spring lesz a 11-es. Michel Legrand nevét fogjuk, itt látom egyébként, úgyhogy én nagyon úgy gondolom, hogy az egész az ő apropóján születhetett meg. És akkor ez a 4 felvétel fog jönni, aztán átugrunk a másik lemezre, a kivezetési szakaszban következik az említett 4 felvétel.

0: love makes the changes.
1: Péter Fogorvosa vagyok, én már 20 éve. Úgy vannak rendben a fogai, mint a jazz műsora.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik. Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

figyeld a fákat. Rájuk hevert a szombat délután, apró földrengés mozgatja a kukákat, csak egy veréb nézik után. A beszédhibát falevelek racsolva várnak a nyárra, nyírkos árnyékban elheverek, slágereket tudod rászni.

0: Itt a Zsufapéter Jazz Club, a mikrofonnak a Zsufa Peti, és akkor a Freddy Cole-nak a Le Grand Freddy lemezét hallgattuk meg gyakorlatilag teljes hosszába. Ügyesek voltunk, akkor bele is fért a műsoridőbe, iparkodtam a rövidebb spotokat, bejátszásokat használni, hogy ne csúszunk meg ezzel. Ellenben a kivezetési szakasz most egy 10 perces blokkot, vagy akár is hosszabbat is jelenthet, amelyet ugye a technika majd le fog keverni. Ez a 2000-es lemez, Freddy Cole-nak a Merry Go Round című lemeze, és a Watching You, Watching Me lesz az egyes felvétel, és a It's Possible lesz a kettes. És akkor ez a két felvétel lesz, ami időntúli zeneként zárja ezt a műsort. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, és nagyon bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos jobb oldala 3W.zsuffajazz.hu, és ezt idegenyel hallgatóink kedvéért így is elmondom. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Kamu reklám.
2: 3, 2, 1. Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
0: Szevasztok! Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: 60x 110 cm-es padlásfeljáró padlás nélkül 16.990 forint.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok! Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
13: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
12: Nem lehet, hogy vírusos?
13: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
12: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
13: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
12: Majd ők megoldják.
13: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
12: Ők távolról is megoldják.
13: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
12: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
14: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
15: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Szeden beköszönt a csillagászati ősz, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora lett Krasznahorkai. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem azt jelenti, hogy a megyei struktúra megváltozna, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A miniszterelnök szerint nem túl hasznos az intézményi rendszer. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a Föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
2: Szeptember 21-én köszöntjük Mirella, valamint Máté nevű kedves hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női név a Mira becézésének önállósulása. Ők ünnepelnek még szeptember 21-én kívül, május 21-én is. Becézése ennek a névnek Mira, Mirácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellika és Ellus. Jeles viselője pedig Mirella Freni, olasz operaénekes nő, valamint ön, kedves Mirella. Ugyanezen a napon köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat. A Máté név jelentése Isten ajándéka, a héber eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely fontos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkedni, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba. Becézése Mátéka, Máti, Mátika, Matyus és Matus. Jeles viselői Csák Máté, Tartomány úr, Kamarás Máté és Szabó Máté, színészek. Rakoncai Máté, mentalista, illúzionista. Zalka Máté, író, valamint ön, kedves Máté. Ezen a napon köszöntjük még Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Méráb, valamint Míra nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: A mai nap is különleges.
4: Szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től e napon ünneplik minden évben Madács Imre az Ember Tragédiája című drámája ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére.
3: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
5: Csak szeretnénk.
6: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz.
5: Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1235-tel kezdünk, szeptember 21-én 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az elégedetlen főurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek. Folytatjuk a 18. század végével, 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője. Kereken egy évet lépünk előre, 1792-re, ugyanis szeptember 21-én 16. Lajos lemondott a francia trónról. Most aztán már folytassuk a 19. századdal, 1837. szeptember 21-én meghalt Bezerédi Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Maradunk még a 19. században, 1894. szeptember 21-én született Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója, érdemes művész. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Ugorjunk a 20. századra, 1934. szeptember 21-én megszületett Leonard Cohen, énekes és zeneszerző. Maradjunk még a 20. században, 1947. szeptember 21-én megszületett Marsha Norman, amerikai drámaírónő, akinek műveit az őszinteség és a természetes párbeszédek jellemzik. 1983-ban Pulitzer díjat nyert. Folytassuk 1972-vel, szeptember 21-én született Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Pontosan 10 évet ugrunk előre, azaz 1982-ben járunk, szeptember 21-én halt meg ugyanis Ungvári László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. És végezetül 1984. szeptember 21-e a Magyar Dráma ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre, az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
5: Mária Macaroni, a spagetti.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
2: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküsző.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevét az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyáról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtóvadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Just something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyvonyított káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezetet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük, lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beírdaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel megöntjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Hát, kedves lányok, fiúk, édesanyák és édesapák, és most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák. Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
8: I want to break free!
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a Föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznaholkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznaholkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
2: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
1: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
2: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
1: Mire az ember?
3: Néma, beszélő disznó!
0: Kamureklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.